Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzén, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. 2 óra utáni első összeállításunkból szeretettel ajánlom Önöknek a Jazzy Dalverseny közönség díjas Patai Swing Project Swinging Violin című melódiáját. A kezdésben pedig a kutya vacsorája, a rajongók tudják, hogy ez Varga Lívius, a Quimbis Varga Lívius szerelem projektje, a nevet a nagymamája adta, mert szerinte a zenészek élete olyan bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Indul a lebegés. Itt a Jazzén.

és uralld a szádat. Szavaidban még vigyorog a bánat. Fegyelmezetten vezesd a vágyat, le ne szerepelj.

Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Eichinger Tibor szerzeményével szerepel majd a Transformation jön a Jazz Matiné az Üvegházban című melódia. A kezdésben pedig a Szabó Balázs bandája játszik még a korábbi formáció, hiszen a szezon kezdetekor az egész zenekar megváltozott, csak Balázs maradt a csapat élén, érdemes őket is követni, hiszen itt a fesztivál szezon sok helyen megfordul. A Szabó Balázs bandája Mulandó című dalukhoz kívánok jó szórakozást!

Nagyon kellemes hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Annak is elérkeztünk ma hajnali utolsó összeállításához, amelyben itt lesz Farkas Róbert vezetésével a Budapest Bár, Szívemben bomba van, Walter László és Harmat Imre örökzöldjét szerintem a legszexibben Németh Juci és Kis Tibor énekli. Ezt a verziót mutatom nem sokára, aztán szaxofonjátékot is hozok még önöknek, Kató Zoltántól érkezik a Take Me to That Funky Place, a kezdésben pedig Takács Nikolász, akinek nagyon különleges, senkivel össze nem keverhető hangja van. Where is the love? Erre a kérdésre keresi a választ. A dalban partnere a portugál születésű énekesnő Aurea. És ezekkel a muzsikákkal én most búcsúzom, köszönöm, hogy ma éjszaka is velem tartottak, ha tehetik, tegyék ezt este 10-től is újra, itt a Jazzin, hiszen a legkülönlegesebb, legstílusosabb magyar előadókkal várom majd önöket. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitelmoratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem születtek meg a vállalt gyermekek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig.

0: heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: az a test közel, irgalom, ami ma nem szokás.
1: Kapcsolódni csak egy gombnyomás.
0: Visszatér utakon máshogy jársz, józan észtereged agymosást.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamatán

0: pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk. Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója. A felvétel Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük a meghívást, és köszöntjük a hallgatókat.
0: Augusztus 23-áig várja a látogatókat a mai Manóházban a kiállítás, amelynek egyébként elég beszédes címe van, tehát hogy nagyjából az ember el tudja képzelni, hogy konkrétan miről szól ez a kiállítás, de hát nyilvánvalóan a megjelenítés az egy egészen más dolog. De mi volt a koncepció, mi volt a fejetekben a kiállítás kapcsán, hogy ezt az hatalmas témát, ezt hogyan mutassátok be?
1: A mai Manóháztól érkezett a felkérés az NFI részére, hogy vegyünk részt ebben a kiállításban, ugye most idén 125 éves a magyar film, és bennük felmerült egy olyan lehetőség, vagy annak a lehetősége, hogy a falakra kiteszik a rajongó, meg követői táboruk által megszavaztatott 7 legkedveltebb magyar filmnek a standfotóit, de ez még mindig csak egy emelet, úgyhogy maradt a fönti emeleti a üvegműterem résznek a egy egyébként nem kis területe, úgyhogy ott 3 helyiség volt, és ezt megkaptuk mi az NFI, hogy itt kedvünk szerint készítsünk kiállítást, és tulajdonképpen a 125 éves magyar film történet, meg filmgyártás történetnek a emlékéből kiszedtünk egy olyan részt, amit viszonylag kevesen ismernek, viszont nagyon kapcsolódik a mai Manóház koncepciójához, és ezek a standfotósok. Ugye mindenki ismeri a standfotókat, sőt, megkockáztatom, hogy sokkal több standfotót ismerünk, mint amennyi filmet láttunk valaha, és ezeknek a készítői előtt, illetve a szakma előtt is

0: Tényleg ez a kiállítás, úgyhogy azt a 125 évnyi magyar játékfilmeknek az ismert és ismeretlen standfotósait próbáltuk meg valahogy bemutatni, ugye hiszen egy részét nem is ismerjük, mert az első éveknek, évtizedeknek egyáltalán nem tudjuk, hogy ki készítették ezeket a remekbe szabott némafilmes standfotóit.
1: De ez remek, hiszen a maga a cím, hogy felvétel, ugye ez magában hordozza a film és a fotó műfaját is. De egyébként a stand és verkfotók mi célt szolgáltak?
2: Nem akarok ünneprontó lenni, de voltak éppen itt azért felmerül egy kérdés, hogy egy standfotó egy filmet megfelelő módon reprezentál-e. Tehát amikor könyvekben, folyóiratokban filmfotókat látunk, az pont a filmnek a lényegét veszi el, a mozgást. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy nincs létjogosultsága, de azért erre egy pillanatra érdemes gondolni, amikor a standfotókról beszélünk, hogy azért ez egy olyasmi, ami fotó és nem film, tehát pont a filmnek azt a fotóhoz képesti újítását veszi el, amely miatt filmeket nézünk. Természetesen szükség van rá, tehát könyvekben, folyóiratokban, moziportálokban nem lehet mozgóképet vetíteni, tehát így lehet ezt megoldani, és emiatt aztán óriási nagy karrierje, története lett ennek a mondhatni fényképészeti szinte műfajnak, hiszen valóban egy idő után nagyon sok fotográfus erre szakosodott, tehát elsősorban vagy szinte kizárólag standfotókat készített. Ugyanakkor a standfotósoknak talán nem túl leegyszerűsítő, hogyha azt mondom, hogy kétféle munkája van, és mind a kettő megjelent a kiállításban. Az egyik valóban a jelenetfotók. Itt ugye azt úgy kell elképzelni, hogy fényképezi az operatőr a filmet, és a standfotós lehetőleg majdnem ugyanabból a nézőpontból, adott esetben külön a kedvéért megállított jelenetben elkészíti azt a képet, ami valóban a filmben is látható. Bizonyára vannak olyanok, és Marci lehet, hogy tud ilyet példát mondani, hogy a standfotón nem feltétlenül teljesen ugyanazt látjuk, mint az adott filmben. A másik, és ez talán ennek nincs ilyen elméleti problematikája, mint amit az előbb mondtam, hogy filmet nézünk, de standfotót látunk helyette, az pedig a verk. Amikor is a forgatási körülményeket is dokumentálják ezek a standfotósok, és az hallatlanul érdekes, hallatlanul tanulságos, nem csak a szakember, hanem a szélesebb közönség számára, mert itt vannak a kulisszatitkok, hogy hogyan vették föl, hol állt ez, hol állt az, mi vette körül azt a felvételt, amiről azt gondoljuk, hogy csak úgy létrejött, és aztán ott látjuk a standfotón, hogy 35 ember ott áll mögötte, és mindenki teszi a maga dolgát, és ez is ott van ezen a kiállításon, nagyon-nagyon izgalmas felvételekkel.
1: Hát ez sok szempontból még érdekesebb, nem? Tehát, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy mi van mögötte.
2: Így van, a filmet azt látjuk azért a moziban, tehát azokat a képeket végül is mozgóképen látjuk, de a verkfotókat azt valóban nem láthatjuk máshol, csak ezen a módon.
1: És ezen a kiállításon stand és verkfotókat lehet látni. Visszatérünk még rá bőséggel, hiszen a beszélgetés még folytatódik Gelencsér Gábor esztétával, az LTBTK filmtudomány tanszékének docensével és Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatójával.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója. A felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Tehát az imént említett kiállításról beszélgetünk, az ugye nagy kérdés lehetett számotokra, úgy gondolom, hogy milyen filmekből válogassatok. Mi az, amit megmutattok?
1: Hát ez mindig nagyon nehéz, ugye a filmarchívumban körülbelül 500 000 ilyen standfotó van, magyar, hát talán annyi nincs, de azért nagyon sok van. Ugye összességében játékfilm a kezdetek kezdete óta egy olyan 1500-2000 között készült, nem tudom, Gábor, neked vannak-e?
2: Én az 1500-at mondanám.
1: Igen, hát háború előtt ugye a néma filmkorszakban készült 600, a hangos filmkorszakban készült 300, az már 1000, és szerintem azért hogyha a tévéfilmeket is, vagy a közös koprodukciókat mellé tesszük, szerintem kijön az a 2000.
2: Az meg hát a néma filmkorszaknak, ahogy a 10%-a maradt csak meg, tehát akkor
1: így van.
2: Számolsz?
1: Hát azokkal, amikből vannak fotóink, aha, és ez a fantasztikus ebben a kiállításban, hogy egy csomó olyan fotót is kiraktunk, sőt, azt kell mondjam, hogy 90%-ban olyan néma filmfotók vannak, amikhez nem tudunk filmet párosítani, mert elvesztek. Hiába a Korda Sándor meg Kertész Mihály filmjeiről van szó, csak ezek a fotók maradtak fönn, tehát hogy a kutatás szempontjából nagyon hangsúlyos jelentősége van ezeknek a fotóknak, úgyhogy a mai napig vásárol a filmarchívum ilyen különböző fényképeket, felvételeket, akár hagyatékból kerül elő, akár árveréseken, aukciókon, vagy bárhol felbukkannak ilyen úgynevezett vitrin fotók, hiszen ezeknek a fotóknak az eredeti funkciója a reklámozás volt, azért is készült el, és ugye az emberbe fölmerül az a kérdés, hogy miért nem a filmből vágták ki ezeket a kockákat ahhoz, hogy reklámozni tudják ezeket a produkciókat, tehát azért, mert nem alkalmas a filmszalag. Tehát egyszerűen, ha csak a Leica méretű filmeket veszük, egy filmkocka, az fele akkora, mint egy Leica kocka, tehát hogy divatosan fejezzem ki magam, a felbontása is fele akkora, tehát egyszerűen nem lesz olyan minőségű, mint amit fotográfiával el lehetett érni, úgyhogy ezért jött létre tulajdonképpen ez a szakma, és ugye nagyon kevés szabadságot adott ezeknek a standfotósoknak, mert mindig az operatőrnek, meg a rendezőnek az igényei szerint kellett dolgozniuk, úgyhogy mindig a lehető leginkább azt a pozíciót és azt a képkivágást kellett bemutatnia, amit a kamera is látott. Ez persze többé-kevésbé sikerült, úgyhogy tulajdonképpen igen, hát hogy mi került ki a falakra, hát az körülbelül 100 fotó, amivel ezt a 125 évet be tudjuk mutatni. Mindenképpen fontos szempont volt az, hogy mint fotográfia is nagyon ütős legyen, tehát ha valaki elmegy, megnézi ezt a kiállítást, akkor nagyon érdekes és nagyon figyelemfelkeltő képeket fog látni, pláne ha belegondol, hogy ezekhez még filmek is tartoznak, amit ugyanezzel a ízlésvilággal és vizuális ilyen beállítottsággal készítettek el az alkotók, akkor elképzelhető, hogy milyen fantasztikus nagy filmkincs az, amit mi birtoklunk.
0: Érdekes, hogy én arra gondoltam, hogy a filmekre koncentráltatok leginkább, tehát hogy az volt a lényeges, hogy emblematikus, ikonikus filmekből válogassatok képeket.
1: Tehát, azokat mindenki ismeri, tehát pont ez volt a cél, hogy lehetőleg igen, nagy filmek, tehát ismert filmeknek a fotói kerüljenek ide, nem az ismert fotók, nem az, amit mindenki unosuntig már látott, aha, meg amivel mindig ezeket a filmeket szokták apostrofálni. Tehát olyan fotókat próbáltunk keresni, és ahogy Gábor is mondta, ezekből a verkfotókból a legtanulságosabb, hogyha összepárosítjuk a hozzátartozó standfotóval, akkor lehet látni, hogy a Ház a sziklák alatt című filmnek a mondjuk egyik kulcsjelenetét, amikor ugye mélybe löki a főhős a sógornőjét, a púpos terát, akkor azt, ahogy ezt elkészítette az operatőr, hát tényleg az életével játszott, hiszen ilyen kötözve, ilyen köteleken lógva kamerázták le, és Makkároly rendező is ilyen kötélen lógva állt az operatőr mellett, és figyelte a jelenetet.
0: Azt lehet mondani, vagy azt ki lehet jelenteni, hogy végül is a stand és verkfotók azok egy önálló művészeti ágat képviselnek?
2: Úgy gondolom, igen. És tényleg nagyszerű mesterei vannak ennek a hivatásnak, inkább így mondanám. Elsőként talán B. Müller Magdát azért mondom, mert ő ráadásul ezeknek a fotóknak a megőrzéséért is nagyon sokat tett. Tehát lényegében ő hozta létre azt az archívumot, ami a mai napig együtt van, most már nálatok az archívumban, hogyha nem tévedek.
1: Igen.
2: És hát mások is, tehát itt nagyon-nagyon sok nevet, nem ismerek névsorolvasásba kezdeni, mert mert netem kihagyok valakit, de mondjuk egyet hadd mondjak, Inkei Tibor és Inkei Alice, tehát hogy itt ugye apa-lánya kapcsolat van, tehát ez is egy nagyon szép dolog, hogy így is megjelent ez. Amit még kérdeztél a film válogatással kapcsolatban, ugye az első szinten ott a Mai Manó által kurált kiállítás látható, és ott nekem nagyon-nagyon izgalmas és figyelemreméltó és nagyon szimpatikus, hogy vannak persze, hogy mondjam, a magyar filmtörténet legnagyobb alkotásai közül választott alkotások, mint például a Szerelem. De nem csak az, tehát nagyon sokszínű, és a műfaji paletta nagyon széles. Bevallom, én sem gondolnék, hogy az Égig érő fű című film belekerül egy ilyen hét filmből álló válogatásba, és kerüljön bele, vagy a Pogány Madonna. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy nagyon sokszínű dolog, nyilván nehéz kiválasztani, 1500 maradjunk csak abból, hét filmet, tehát kimondani is ezt ugye furcsa, és ez egy bátor döntés volt, ezek szerint valami fajta népakarat van mögötte, úgymond, és nagyon-nagyon jó ilyen értelemben ez a koncepció, és tényleg ez mutatja meg a magyar film sokszínűségét, hogy megyek teremről teremre, és Égig érő fűtől Szerelemig. Elég nagy a távolság, és ez itt ebben a térben egymásban nyíló ajtókból szemlélhető szinte egyetlen egy pillantás alatt.
0: A Mai Manó házban látható a kiállítás. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Gelencsér Gábor esztétával, az ELTE BTK filmtudomány tanszékének docensével és Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatójával. Jesse.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója, az imént említett kiállítás egyik kurátora és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. A kiállítást milyen kiegészítő programok kísérik?
1: Számomra a legizgalmasabb az voltaképpen egy monitor volt, egy nagy monitor, amin egy 7 perces montázs pergett, és ez nem tartalmazott más, mint magyar filmekből olyan jeleneteket, snitteket, tehát néhány másodpercnyi snitteket, ahol fényképeznek. Tehát a jelenet tartalmazza azt, hogy éppen fényképeznek valakik valakit. És hát ez egy kicsit ilyen kvízjáték is, még nekem filmtörténészként is, hogy mit ismerek föl, mi jut eszembe. Tehát amikor ezt úgy láttam, hogy van ilyen, akkor rögtön elkezdett az agyam zakatolni. Ugye legelőször a Fotográfia című film jut eszembe, mert ott még ráadásul dramaturgiai szerepe is van azoknak a fotóknak, amit az előbb említett B. Müller Magda készített a forgatáson. De hát rengeteg egyéb példa, akkor beugrott az Apa című Szabó István film, és így tovább, és így tovább, és aztán odaálltam a monitor elé, és akkor emlékszem Marcival, mondtuk, de olyan gyorsan peregnek, hogy szinte nem lehet követni, és hát megmondom őszintén, hogy nem volt 100%-os a találati arány, tehát olyan mondjuk 70-80, de nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon, hát egy nagyszerű ötlet, abszolút kapcsolódik a kiállításhoz, és hát behozza ezt a motívumot, hogy mi van akkor, amikor egy film tartalmaz egy olyan jelenetet, egy helyzetet, hogy valakiket fényképeznek. Ez az összeállítás szerintem egy nagyszerű színfoltja ennek az anyagnak.
0: És micsoda kutató munka előzhette meg?
2: Hát igen, nagyon hosszú ideig készült, de az egész ötletet, azt megmondom, hogy szerintem nagyon profán dolog adta az, hogy ugye van ez a napfényműterem, ami nem egy kiállító tér, hanem az önmagába véve egy ilyen közösségi tér, meg az maga ennek a mai manóháznak az egyik nagy ilyen szakrális tere, ahol ugye egy eredeti freskó került elő, egy háttér freskó került elő a falakról, és ezt eredeti állapotában mutatják be, ezt soha nem rendezik be kiállításnak. Nos, ebből a teremből az egyik kis kiállító teremben egy ajtó nyílt, direkt meg is néztem, hogy ebbe a kiállító térben miért van egy ilyen kis beugró rész, amit nem lehetett mit csinálni, egy 5 centire beugrik, tehát a fal síkja, és adott egy ilyen lehetőség, hogy oda valamit ki kell emelni, hogy valami legyen, de igazából nem jutott semmi eszünkbe, hogy mit rakjunk ide. Ki ekkor jött az ötlet, hogy hát vetítsünk rá egy ilyen klippet, és ugye végig nagyon éreztük a rokon szenvet és a rokonságot a mai manósok által képviselt fényképezéssel, és így jött ez az ötlet, hogyha nem is a standfotózást érinti közvetlenül ez a kis klip, de legalább tényleg a magyar filmekből szedjük össze azokat a jeleneteket. Hát először én azt hittem, hogy egy olyan fél órás klip lesz ebből az 1500 filmből, végül 7 perc lett, ami engem is nagyon megdöbbentett, pedig hát olyan filmek vannak, ami a fényképezésről szól, aminek a főszereplői maguk is fényképészek, például, mint az imént említett Fotóháber, vagy a Fotográfia című film, vagy például a Barátságos arcot kérek, és egy csomó más filmben is jelentős szerepet kapnak a fotósok, vagy maga a fényképezés, ugye, vagy egy megfigyelés, vagy valami ügynöki tevékenység, vagy valami kémkedés, vagy egy bizonyíték, vagy tehát egy csomó olyan szituációban van jelen a fotó, amikor megváltoztatja dramaturgiailag a történetnek a fonalát, és abszolút fontos szerepe van benne, úgyhogy ezeket próbáltuk meg kiszedni. De ezen kívül is elhelyeztünk ilyen tárlókat, mégpedig az egyik az pont emellett a vetítés mellett látható, amiben olyan instrumentumokat kaptunk a standfotósoktól, itt konkrétan Inkei Alice-tól, ami hát egy tulajdonképpen, ha szabad ezt mondani, ennek egy szakrális tárgya ennek a kiállításnak és a két szakmának, hiszen egy fényképezőgépről van szó, amivel a Pogány Madonnának és a szerelemnek a felvételeit készített. Vagy lehet, hogy nem a szerelem a másik film. Szóval mindegy, lényeg az, hogy Inkei Alice ezekkel, talán az égig érő fűnek a fotói készültek ezzel, tehát tényleg egy olyan kamera van oda kiállítva, ami nagyon komoly feladatokat végzett a magyar filmtörténet dokumentálása számára.
0: Most ahhoz képest, hogy te fél órára számítottál, hogy egy fél órás összeállítást tudtok készíteni, 7 perc lett, tehát hogy mi ennek az oka?
2: Hát először is az, hogy nagyon feszesre vágtuk, mert azért ez a kis klip, ez nincs hangja egyébként, de nagyon jól elmondja azt, hogy miből áll a fotózás, hogy visszafele megy az időbe egyébként, tehát a fénykép nézegetéssel kezdődik, majd utána a fényképeknek a szárítása következik, aztán utána az, hogy lenagyítják őket, utána a filmnek az előhívása, meg a ilyen műteremben való munka, meg a negatívoknak a tudom én, meg ellenőrzése, vagy ilyesmi, aztán utána egy műterembe kerülünk hirtelen, aztán a műterembe ott beállítják a csoportképet, akkor beállítják az élességet, belekukucskál a fényképész, aki egyébként ugye legtöbb esetben híres színész, tehát ott látjuk Garas Dezsőtől kezdve Kálmán Györgyig egy csomó nagy magyar színésznek az arcát föl lehet ismerni, és akkor az utolsó az expozíció, az exponálás, és akkor ott viszont elszabadul a pokol, mert ott bejönnek a műtermi fényképészek mellé, a rendőrségi fotósok, bejönnek a lesi fotósok, bejönnek a kémek, és mindenki, és végül természetesen a civil emberek, és akik csak úgy fényképeznek, hiszen az egész életünk az önképpen csak úgy fényképezéssel telik el, hogyha a mobiltelefonos világot veszük alapul, akkor szinte napi szinten.
0: És ez egyre inkább így van. Na jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK Filmtudomány Tanszékének docense és Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum kutatója.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum kutatója, és a, hát most csak ennyit mondok róla, hogy felvétel című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Szóval az ember így laikusként olyan nehezen tudja azt elhelyezni magában, hogy a filmek mellett fotográfusok is ott vannak, jelen vannak. És úgy érzem, hogy ez a kiállítás, ez nagyon erősen emeli az ő szerepüket, az ő jelentőségüket, azt, hogy mi mindent látnak és mi mindent mutatnak meg a filmből, akár úgy, hogy kapcsolódik a történethez, akár úgy, hogy nem, hiszen ugye erről is beszéltetek. Ugyanakkor ez egy nagyon speciális világnak tűnik, tehát nem tudom, hogy aki például nagyon jól és ügyesen fotóz filmeket, stand- és verkfotókat, az vajon a filmes világból érkezik, vagy a fotós dimenzióból, szóval, hogy mi a tapasztalat?
1: Hát nyilván mindenkinek megvan a maga háttértörténete, és vannak olyanok, akik azért más fotográfiában is érintettek, például Szilágyi Lenke nagyon-nagyon sok portrét csinál például, és filmfotósként is ismert. A kiállítás őket is megmutatja, és voltak éppen, ha belegondolunk, ez egy érdekes helyzet, mert hogy ez a kiállítás a standfotósok munkáiról szól, hol vannak azok a képek, amelyek őket mutatják munka közben. És vannak ilyenek, hála Istennek, tehát egy sor olyan képet tudtak a kurátorok elhelyezni, ahol magukat, a standfotósokat látjuk munka közben. Amit nyilván nem a standfotós készített, hanem valaki, valószínűleg riportra érkező, újságíró, társaságában érkező fotós, és ez nem pusztán amiatt érdekes, és nyilván ez is fontos, hogy legalább látjuk őket, arcot kapnak, ezek a legtöbbször valóban arc nélküli közreműködők, hanem azt is látjuk, hogy hogyan dolgoznak, és ez mondhatnám egy kutató számára is izgalmas, ahogy mondjuk tényleg szinte behajol az operatőr mögé, abba a nézőpontba, ahonnan ugyanazt a képet el tudja készíteni. Hihetetlen, néha az ember azt érzi, hogy ilyen akrobatikus mutatványok kellenek, hogy teljesen zavart nem okozva, de mégis ott legyen a legközelebb az eseményekhez. Tehát ez egy nagyon, azt gondolom, egy nagyon érzékeny dolog, és biztos, hogy az operatőr és a rendező számára ez nagyon fontos bizalmi kérdés is, mert ők tényleg ott vannak olyan intim pillanatokban, aminél lehet, hogy a stáb egy bizonyos részét elküldik, de a standfotósnak ott a helye. Hol van ott a helye? Hogy tudja végezni a munkáját, anélkül, hogy zavarná a film készítési folyamatot. Nos, ezeken a felvételeken erről is kapunk valamennyi képet.
2: Gábor nagyon jól összefoglalta. Markovics Ferenc az egyik ilyen standfotó, sajnos már nem él, ő nagyon jól megfogalmazta ezt a, vagy úgy fogalmazta meg ezt a, az ő feladatukat, vagy szakmájukat, hogy a standfotósnak észrevétlennek kell lenni, nem szabad zavarnia se operatőrt, se rendezőt, se színészt, senkit, viszont mindenhol jelen kell lennie, a kamera mellett kell dolgoznia, és meg kell találnia a jelenetnek azt az 1/60 másodpercnyi részét, amiben tökéletesen össze tudja foglalni állóképben, ezért is a neve standfotós, állófotós, meg kell találnia azt az 1/60 másodperci időt, ugye ez az expozíciónak az ideje, a fényképezési expozíció ideje, amiben tökéletesen bele tudja sűríteni annak a jelenetnek, annak a filmnek a mondani valóját, eszenciálisan tartalmaznia kell annak a képnek mindent, ami ehhez a filmhez kapcsolódik, hiszen ez a fotó fog gusztust csinálni a nézőközönség számára a filmhez, de, mert a fő funkciója ezeknek a fotóknak és a fotósoknak az, hogy a lehető legjobb reklámokat elkészítsék. A standfotóból ugyanis a későbbiekben elkészült rengeteg reklámanyag, szóróanyag, képes levelezőlap, leporelló, cigaretta reklám, ilyen mozicsoki, ilyen gyűjtő, beragasztós albumba is a standfotósok készítették a reklámokat, vagy például a plakát bűvészet is a reklámra alapul, hiszen tehát a plakátművészet is a standfotókra építkezik, hiszen standfotók portréi alapján filmbeli jelenetek, nézések, különböző különböző gesztusok azok, amelyek plakátra átrajzolva kerülnek végül ki az utcákra, úgyhogy nagyon-nagyon fontos szerepe és feladata van, volt és lesz a standfotósoknak.
1: A filmtudományban is, tehát egy szakkönyv az fotókkal jelenik meg, és azok a fotók nagyon sokszor hozzá tesznek a szöveg értelmezéséhez. Ugye én tanítok az ELTE-n, tehát szakdolgozat is néha készül úgy, hogy vannak fotók, és hogyha az valóban nem pusztán díszíti a szöveget, hanem magyarázza azt, amit a hallgató ott megfogalmaz, akkor azt mondom, hogy ennek helye van.
0: Uh-huh. Mennyire követel speciális látásmódot a stand és verkfotós?
2: Nagyon nehéz kenyér, ugyanakkor nagyon irigyelt kenyér. Ezt én is ott tudtam meg egyébként, a Baki Péter az igazgatót kérdeztem meg, hogy a fotós társadalomban a standfotósok milyen, mennyire irigyelt helyet töltenek, vagy mennyire lenézett helyet, és akkor mondta, hogy hát lenézett az nem ez, sőt, abszolút irigyelt szakma volt a standfotóm. Részint azért, mert nagyon jól kerestek a többi fotóshoz képest, és másodszorban azért, mert a lehető legtöbb helyre az ő fotóik jutnak el. Tehát addig, amíg egy csendéletet fényképező, vagy természetfotós képei, akár a legjobb természetfotósok képei is viszonylag szűk csatornákon jutnak el az emberekhez, addig viszont egy-egy jó stat. Tehát például ezt mondom, ezt a szót, hogy standfotó, akkor a kedves hallgatóknak biztos vagyok benne, hogy eszébe jut egy fotó. Nem biztos, hogy magyar, nem biztos, hogy ki van ezen a kiállításon rakva, de az biztos, hogy eszébe jut egy csomó olyan fotó, ami egy kulcsképe egy adott filmnek. És ez a lényeg, hogy ezekben beégjenek az emberek emlékezetében, ezek megmaradjanak, és jól reprezentálják azt a filmet. Rossz standfotóval nem lehet egy filmet jól reklámozni, úgyhogy a standfotó az nagyon sokszor tényleg emblémájává válik egy filmnek, és ugye mint filmtörténészek tudjuk, hogy nagyon sokszor viszont hihetetlen jó dokumentumai lesznek egy-egy elveszett filmnek, hiszen a néma film kultúra, aminek több mint 90%-a elveszett, nem csak Magyarországon egyébként, ez mindenhol az egész világon nagyon-nagyon durva a néma filmes pusztulási arány. Ezek a standfotók azok, amelyek megmaradnak és reprezentálnak egy filmet, el tudják nagyjából mondani, vagy közvetíteni tudják, hogy körülbelül milyen igényességű vizualitással rendelkezett egy film, milyen, kik szerepeltek rajta. Nagyon sokszor a filmográfiák, a magyar filmográfiákat, ugye ennek az 1500 magyar filmnek nem ismerjük a teljes filmográfiáját, és sosem fogjuk tudni összeállítani filmek hiányában. Nagyon sokszor egészítjük ki ezek alapján, a fotók alapján, hogy felismerünk rajta különböző embereket, akik közreműködtek vagy játszottak a filmben.
1: Azt is érdemes itt elmondani, hogy nagyon jó volna, hogyha megmaradna ez a hivatás, ugyanis főleg a rendszerváltás utáni években arról személyes tapasztalatom van, hogy a alacsony költségvetés miatt ez volt a legkönnyebb lehúzni. Szerkesztettem a filmvilágot, nagyon sokszor nem volt kép egy filmből, vagy jobb ilyen az operatőr néhányat kattintott, vagy még jobb ilyen, és ugye itt a technikai probléma, hogy kifényképezett kocka. Tehát, hogy sokszor bizony lehúzták a standfotóst a költségvetésből. Butaság, nyilván kényszer szülte dolog, de nagyon fontos a szerepük a mai napig is, tehát, hogy nagyon fontos, és nyilván, hogy egy normális költségvetésű film erre áldoz, tehát, hogy továbbra is ez a hivatás jelen marad, itt marad velünk.
0: De az a jó, hogy ez a kiállítás, ez a reflektorfényt abszolút rájuk helyezi, az ő jelentőségükre és az ő szerepükre.
2: Meg is érdemlik.
0: Meg is érdemlik. Meg azt is megérdemli a kiállítás, hogy elmondjam a címet újra, ugye elég hosszú felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, ez a kiállítás nézhető meg a mai Manóházban augusztus 23-áig, hát egész nyáron látható ez a kiállítás. Én kívánom, hogy minél többen nézzék meg, és nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy meséltetek arról a világról, amiről viszonylag keveset hallunk.
2: Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget.
1: Mi is köszönjük.
0: Gelencsér Gábor esztéta, az ELTE BTK filmtudomány tanszékének docense, és Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc, és még egy hetes, vagy sok hét végére a 7. Korea-on-koreai kulturális fesztiválra invitálunk mindenkit, Pálfi Dórával, a fesztivál szóvívőjével, tehát irány majd a Kristály szintér, jó sok ezer kilométert kell átutaznunk, le kell küzdenünk sztereotípiákat, finom kimcsikre kell gondolnunk, meg popzenére kell gondolnunk, esetleg szépségre kell gondolnunk, szóval beköltözik Korea a főváros közepére.
2: Kilométerre távol van tőlünk Korea, de hogyha a kultúrájukat nézzük, akkor közel áll a szívünkhöz. Nem véletlen, hogy immár 7. alkalommal rendezzük meg a koreai kulturális fesztivált, aminek a célja, hogy ne csak halljunk a koreai kultúráról, hanem személyesen is megtapasztaljuk azt. A Hanyu Alapítvány csapata, B. Szabó Edina és a Koreai Kulturális Központ részéről Kim Jökuk, akik ezt a Korea On fesztivált együtt szervezik. A hanyu.hu weboldalon találják az érdeklődők a részletes programot, illetve van egy Facebook eseményünk is, ez pedig a Korea Days, 7. Korea On. A Korea Days, Korea On mögött idén is a Koreai Kulturális Központ és a Hanyu Alapítvány áll, amelyek évek óta meghatározó szerepet vállalnak a koreai kultúra hazai bemutatásában. Az eseményt a Koreai Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége és a KOTRA is támogatja. Idén a Kristály szintér ad otthont ennek a rendezvénynek, két teljes napon át élvezhetjük a koreai kultúra sokszínűségét. Mindez pedig reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval, közel 1500 négyzetméterem. Nagyon színes palettával készülünk, nagy hagyománya van nálunk a koreai táncoknak. A Koreai Kulturális Központban több hagyományőrző tánc egyesület is működik. Az ő produkciójukat is láthatjuk, sőt, kórusunk is van, méghozzá a Noremoa kórus. Ők mind magyar tagokból állnak, és gyönyörűen énekelnek koreai dalokat. Gondolok itt például egy klasszikus Arirangra, ami talán a legismertebb koreai népdal. De lesz még hangszersimogatónk is, a Mindunle együttesnek köszönhetően. Ők a színpadon is megmutatják a tehetségüket, de emellett, akik szeretnék közelebbről megismerni a koreai hangszereket, elkalauzolják őket ebbe a világba. Egyenesen Koreából érkezik hozzánk, már 4. éve a Kokdukwangda. Nagyon látványos maszkokkal teremtenek egy lenyűgöző hangulatot. Először elkezdik ezt a színpadon, majd az egész fesztivál területén körbejárnak, és hozzájuk pedig csatlakoznak magyarok is, úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 60-70 fő birtokba veszi a Kristály szintért és a körülötte lévő területet, és egy hatalmas vásári, táncos, zenés felvonulást tartunk. Idén külön gasztro udvarunk is lesz, és ezen felül ellátogat hozzánk Kim Tae-yeon, globális kimcsi nagykövet, és megtanítja nekünk egy workshop keretein belül, hogy hogyan tudunk hazai alapanyagból készíteni kimcsit. Egyébként ezek nyári kimcsik lesznek, tehát könnyedebbek, kevésbé csípősek, és uborkából és karalábéból tudjuk ezeket otthon is elkészíteni. A gasztronómiai udvar mellett még egy koreai youtuber is érkezik, ő pedig Edmer. Ő arról ismert, hogy bemutatja a koreai street food ételeket, úgyhogy vele is lehet személyesen találkozni, vagy akár közösen egy ételt elfogyasztani. A modern részét is megmutatjuk a kultúrának, hiszen egyre népszerűbb például a K-beauty, úgyhogy az idei évben a koreai szépségápolás egy külön részleget fog kapni, ahol nem csak az arcápolás, de mellette még a smink és a legfrissebb hajtrendek is helyet kapnak. A Samyok Health University, egy koreai egyetem, a Juno és ID Hair-rel összevonva nagyon jó kis tanácsokat ad azzal kapcsolatban, hogy a koreaiaknak mitől ilyen gyönyörű, csillogó és fényes a hajuk, hajanalízis és fejbőr analízist is fognak tartani. Érkezik hozzánk youtuber Jelita Su, aki a legújabb koreai fashion smink trendeket hozza el, és most személyesen is lehet vele találkozni. Természetesen a rengetegféle standon minden egyes szegmensével találkozhatunk a koreai kultúrának, könyvekkel, szuvenírekkel, koreai vállalatok interaktív standjaival, egyetem is érkezik hazánkba, akikkel lehet arról beszélgetni, hogy hogyan lehet például ösztöndíjjal elutazni Koreába is kint tanulni. A Dongsu Egyetem megmutatja, hogy hogyan is táncolnak és milyen produkciókkal készülnek mondjuk Koreában egy kreatívabb szakon. Ők egyébként a Dongsu Egyetem és a Mutationnel lépnek a színpadra, K-pop musical egyvelegével mutatják meg tudásukat. Az idei Hyundai standunkon gyakorlatilag reggel 10-től este 6:30-ig élvezhetik a koreai kulturális programokat az ide látogatók, szombaton este pedig 6:30-től egy DJ érkezik, aki K-pop partival örvendezteti meg a leginkább a fiatalabb korosztályt, vasárnap pedig egészen 18 óráig élvezhetjük a koreai kultúra sokszínűségét. Magát a rendezvényt a Métri fogja zárni. Ők egy acapella formáció, fantasztikusan imitálják különféle hangszerek, effektek világát. Talán a legismertebb produkciójuk az a Windows rendszer hangja, de mondhatnám a Squid Game, vagy a Star Wars betétdalainak imitációit. A digitális kultúra sem maradt ki a repertoárból, és az Magyar E-sport Szövetség programjain betekintést nyerhetnek a Korea e-sport világába, ahol profi játékosokkal is összemérhetik tudásukat, de hogyha aggódó szülőkről beszélünk, és a digitális kultúrát szeretnénk hanyagolni, akkor ajánlom jó szívvel a kézműves foglalkozásainkat. Norigét lehet például készíteni, amit régebben a tradicionális ruhákra tettek rá, mint díszítő elem. Egyébként boldogságot, szerencsét lehet ezzel kívánni valakinek, hogyha egy ilyet készítünk, vagy ellátogathatunk a kalligráfia workshopunkra, ahol koreai karakterekkel leírhatjuk például a nevünket. Nekem nagyon szimpatikus a szorgalmuk, a kemény munka, hiszen annak meg is van az eredménye, illetve az, hogy egyszerre tudják a hagyományaikat megőrizni, tiszteletben tartani, továbbvinni, úgy, hogy mellette a legújabb innovációkkal, trendekkel is foglalkoznak, és azokat is folyamatosan egyébként előtérben tartják. És ez a fajta kettősség szerintem egy olyan kombináció, ami teljesen lenyűgöző. Ajánlom a családosoknak is, abszolút. Nekem van egy 7 éves lányom, ő is egyébként el fog látogatni erre a rendezvényre. Ugye mi ott vagyunk reggeltől estig, hogyha valaki úgy érzi, hogy egy picit a természetbe megpihenne, leül a fűbe, és csak hallgatja akár a színpadi produkciókat, vagy a koreai standunknál vásárolt ételt elfogyasztja a fűben, bátran ajánlom idősebbeknek, fiatalabbaknak. Ameddig a hölgyek a beauty részlegen nézelődnek, próbálgatnak, sminkelnek, szépségápolással kérdeznek, addig az urakat várja a gasztrostand, vagy lesznek olyan koreai vállalatok, akik biztosan felkeltik majd az érdeklődésüket.
1: Kristályszintér, 7. Korea on Koreai Kulturális Fesztivál, Pálfi Dórával beszélgethettem, mint szóvívővel. Keressék a finomságokat, a szépségeket, a hagyományt és a 21. századot a Margit-sziget közepén, vagyis Koreában.

0: Természetesen a reggeli Express főváros centrikus program ajánlatai között főszerepet foglal el a 97. ünnepi könyvhét. Ma indul, és várja egész hétvégén a látogatókat 170 kiállító, 3 helyszínen, és a legjobb, hogyha a betűk mellett most az élő simogatható, és megbeszélgethető és szelfizhető szerzőkkel foglalkoznak, akik közül a megnyitót például ma David Szalai tartja, aki ideiglenesen itthon állomásozik, és hozta a Test című kötetét, és erről egy rendkívül érdekes beszélgetést holnap délután 4-kor a Pesti Vigadó Sinkovics Imre Kamara színpadán. Siessenek, talán még be lehet férni az eseményre, ahol Dávid Szalaival Barabás András a regény fordítója beszél. És ha néha megpihennének az olvasás és a beszélgetés között, börzézzenek, kutakodjanak. Erre remek lehetőséget kínál szombaton a Marci, vagyis a Marcibányi téri művelődési központ, a jól bevált és bevezetett Bolha piacával, illetve hanglemez vásárával. A bogarászás kincsekért folyik, a fiatalabbak nem tudják, hogy milyen fontos a kazetták, a CD-k, a plakátok, esetleg pólók birtoklása, de vezessék be őket ebbe a gyönyörű hagyományba, ahol semmi sem felesleges, semmi sem haszontalan. A lemezbőrze már csak ilyen, ha otthon selejteztek, a Marcin minden kincsé válik. Bár egészségügyileg nem javaslom, de szombat este 8-kor mindenféleképpen kínálnék a családnak egy pikoló világost. Persze, hogy az 1955-ös Máriási Félix rendezte filmről van szó, a zene Vince Imrének és Horváth Jenőnek köszönhető, a filmjáték 1956-ban megnyerte a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál nagy díját, ami köszönhető egyrészt Bicskei Tibornak, másrészt pedig az abszolút főszereplő Rutkai Évának, hiszen a vetítés, ahová invitáltam önöket, nem másol, mint a Rutkai Éva Parkban lesz. És ez egy jó hagyomány, tehát minden szombat este 8-tól Rutka is filmek a Rutkai Éva Parkban. Bevallom őszintén, már régóta szemezek egy plakáttal a metrón, gyönyörű hölgy, gyönyörű külsővel és invitáló betűk. Tulipán és zsája, kertek, korok, népművészet, a Hagyományok háza Kallós Zoltán kiállító terében. Képzeljük el, hogy félre vonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat, az időfogalma lassan értelmét veszti, és jön a teljes belefeledkezés. Rousseau azt vallotta, vissza a természethez, itt pedig vissza a virág és növény ábrázolásokhoz. Az 5 évszázadot átívelő kiállítás mintegy 120 tárgyat vonultat fel, mind-mind a természet motívumaival. Ez egy gyógyító múzeum, ez egy nyugodt kiállítás, kerámiákkal, textilekkel, népviseleti darabokkal, hogy hölgyekkel vagy hölgyek nélkül, az önön múlik. Mi minden esetre minden programunkhoz jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürt Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Slavikovics Zitát, a Lidl Magyarország elnökét köszöntjük a stúdióban, aki felkerült a legbefolyásosabb magyar nők idei Forbes listájára, de nem sokára megkérdezzük tőle azt is, hogy milyenek itthon a vásárlási szokások. Jó reggelt, Zita!
2: Jó reggelt!
1: Bocsánat, hogy ilyen hosszú volt a bevezető, de én is a hallgatókhoz is beszéltem, meg önhöz is, és azért próbáltam kedvesen önre mosolyogni, mert tudom, hogy egyébként a Lidlben is vannak olyan termékek, és ez nem a reklám helye, amelyek alapvetően összefüggésbe hozhatók a világbajnoksággal. No, de először nézzük már meg tekintettel arra, hogy én itt megsúgtam az iménti zene alatt önnek, hogy beszélgettünk önről érintőlegesen két nappal ezelőtt, amikor itt voltak a hölgyek, akik a Forbes magazin legbefolyásosabb nőinek listáját állították össze, hogy ugye ön a 11. ezen a listán, jelent ez önnek bármit, vagy csak megerősíti önt abban, hogy az, amit csinál, azt jól teszi?
2: Mindenképp az utóbbi, főleg, hogy én nem vagyok az a különösen feltűnő, hangos, mindenhol szereplő személyiség. Nem azt célzom meg, hogy én egy ilyen listára felkerüljek. Nekem az a legfontosabb, hogy azokat az értékeket tudjam képviselni, amiket a vállalat is képvisel, és ezek nagyon jól összhangban vannak az én saját értékeimmel, úgyhogy nem olyan nehéz a feladat.
1: Egyébként

0: Amikor úgy visszagondol a pályájára, meg mondjuk a gyerekkorára, volt olyan pillanat, amikor azt gondolta, hogy egy több ezer embert foglalkoztató vállalat érére fog kerülni? Egyáltalán volt önben ilyen ambíció?
1: Nem. Meg se fordult a fejembe. Mindig szerettem emberekkel dolgozni, ez fontos is volt nekem akkor is, amikor Elidőnél elkezdtem dolgozni, de hát akkor 4 boltom volt, 125 kollégám, tehát hogy messze volt a mai számoktól mindenki.
0: Mert hogy most mennyi van?
1: Most 9500 munkatárs van, és van 500 magyar beszállítónk, hogy csak itt a helyi magyarországi csapatról beszéljek, úgyhogy ez egy jóval kiterjedtebb csapat és felelősség egyben.
0: Egyébként mi volt az a legfontosabb szakmai, vagy mondjuk inkább úgy, mert az talán, hogy mondjam, ilyen kedvesebbnek hangzik, hogy emberi tapasztalat, amely a legtöbbet segítette önt már akkor, amikor vezetővé vált?
1: Azt hiszem, hogy a külföldi tapasztalataim, tehát amikor Magyarországról Romániába váltottam, és nagyon sok előfeltevés volt, biztosan az én fejemben is, a kollégáimében abszolút, engem sajnáltak, hogy Romániába kell mennem. Elképesztő jó tapasztalatokat gyűjtöttem, tanultam egy új nyelvet, ráadásul egy olyan országban dolgoztam, ahol kisebbségben van a magyarság, ennek is megvolt egy ilyen nagyon szép extra értéke, igen, a mindennapi munkában. Néha nehézségeket is okozott, de nagyon jó csapatom volt, imádtam azokat a kollégákat, akik azért maradtak Romániában, mert szerettek ott élni, szerettek dolgozni, úgyhogy én abszolút cáfolom azt a sok előítéletet, ami sokszor a románokkal szemben Magyarországon is létezik. Nagyon sokat hozzátett az én személyes működésemhez is emberként is a külföldi munka. Románia után Dániába dolgoztam, azt követően pedig Szlovákiában, tehát hogy ez a három nagyon különböző ország, nagyon különböző kultúra, azt hiszem, hogy ez tett a legtöbbet.
0: De hogy csak leegyszerűsítsem, akkor ettől függetlenül, hogy említi itt Romániát, Dániát, meg Szlovéniát,
1: Szlovákiát,
0: bocsánat, meg ugye hát most Magyarországot, mint a magyarországi Lidl elnökeként köszöntjük itt, vagy üdvözöljük itt a stúdióban, hogy alapvetően ez picit ilyen franchise módon működik, tehát mindenhol a munkafolyamatok hasonlóak, mindenhol az építkezés hasonló, és mindenhol az egész rendszernek a felépítése ugyanolyan?
1: Ez így van, tehát nekünk egy nemzetközi keretrendszerünk van, ez a keretrendszer adott, és ezen belül adaptáljuk az ország specialitásaira az összes szabályunkat, előírásunkat, ugye azért mindenhol egy picit más feltételek vannak, jogszabályok, hogy erről ne beszéljünk. Ennek megfelelően kell az adott országhoz igazítani, az alap előírások ugyanazok.
0: Itt ül velem szemben egy végtelenül kedves, mosolygós nő, akivel még viccelődni is lehetett, vagy megengedtem magamnak, hogy amikor itt helyet foglalt a mikrofon közelében, akkor hogyan üljön le, és közben azon gondolkodom, hogy ön, mint elnök, azért elvileg erős kezű is kell, hogy legyen. Önt személy szerint mi motiválja inkább a számok, a folyamatok, vagy az emberek a munka közben?
1: Hát ez egy csomag szerintem. Tehát az emberek önmagában lehetnek kedvesek, engem egyébként inkább humánus, mint empatikus vezetőnek tartanak, mert hogy a számokat soha nem felejtem el. Tehát ez csak akkor tud jól működni, és hát én egy gazdasági társaságot vezetek, ne felejtsük el azt sem, hogy azért alapvetően mi pénzt szeretnénk keresni.
0: Persze, ez egy profitorientált dolog, hogy nem titok ez.
1: Így aztán a számokat soha nem tudom elfelejteni, nem is teszem ezt, és az is motivál, hogy egyre jobb számokat, mutató számokat érünk el. Ezzel egyébként meggyőződésem szerint a csapataimat is tudom motiválni, mert ők is rettentően büszkék. Tehát, hogyha csak egy rankingről beszélünk, egy rangsorról, amikor mondjuk az üzleteket sorba állítjuk valamilyen mutató szám alapján, és akik nyernek, elképesztő boldogak. Meghívjuk őket mondjuk egy esti bulira, az első három helyezettet, és úgy partiznak, mint aki még életében nem volt házon kívül. Ugye sokszor...
0: Remélem, hogy is beszáll.
1: Hogyne, ott vagyok én is. Úgyhogy ez egy csomag. Egymás nélkül nem működik.
0: Azt gondolja az ember, hogy mondjuk felső vezetőként Dániában könnyebb érvényesülni, mint mondjuk Romániában. De lehet, hogy ezek csak sztereotípiák. Azért kérdezem, hogy mennyire más ma ön szerint nőként felső vezetőnek lenni Magyarországon, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt volt?
1: Ez két teljesen különböző
0: csak
1: kérdés.
0: Csak ne azt mondja, hogy 10 évvel ezelőtt még nem tudom, mert nem voltam felső vezető.
1: Ezt nem fogom mondani. Az első kérdésre térve, Dániában nekem 20 direkt riportom, direkt kollégám volt, mind a 20 férfi. Egyetlen egy női kollégám sem volt ebben a csapatban.
0: Hozzáteszem, hogy én a befolyásos nőkről egyébként két nappal ezelőtt két nővel beszélgettem szemben egyedüli férfiként, úgyhogy értem azt, amiről beszél.
1: Ezzel szemben Romániában 50-50%-os felállás volt. Tehát azt gondolom, hogy a sztereotípia itt is hibás. Egyáltalán nem úgy működnek ezek az országok, mint gondoljuk. És én egyértelműen a vegyes felállásban hiszek, abban látom az előrelépést. Különbözőképpen gondolkodunk, más véleményünk van nagyon sok mindenről, és minél diverzebb, minél sokrétűbb egy csapat, annál hatékonyabban tud működni. Hogy mennyire lehet más ma a női vezetőnek lenni, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt, azt gondolom, hogy valamivel elfogadottabb, hogy valaki női vezetőként áll egy cég élén. Ezzel együtt mindig az eredmények számítanak. Én ezt gondoltam annak idején is, amikor a csapathoz csatlakoztam 2007-ben, az majdnem 20 éve volt, tehát hogyha erről beszélünk, én akkor területi értékesítési vezető voltam, és azért a felső vezetésben nem volt nő. A Lidl-nél sem. Tehát ez is sokat változott ezekben az években.
0: Azért azt meg kell kérdeznem, hogy találkozott-e a pályafutása során olyan helyzettel, amikor nőként határozottan többet kellett bizonyítania, mint ugyanabban a helyzetben egy férfi kollégának?
1: Találkoztam ilyen helyzettel, igen. Volt olyan felettesem Németországban, aki meg volt róla győződve, hogy egy vezető csak egy alfa lehet. És amint ezt valaki kimondja, hát az elég egyértelmű, hogy csak férfire gondolhatunk. Ugyanakkor én ettől nem rettentem meg, és el is mondtam neki, hogy jó, hát majd meglátjuk. Az eredmények pedig bebizonyították, hogy nem így van.
0: Zita azt mondta, hogy nem volt az álmai között az, hogy vezetői karriert fusson be, de mégis megkérdezném, hogy azoknak a fiatal nőknek mit tanácsolna, akik álmodnak vezetői karrierről, és bizonytalanok, hogy el tudnak-e jutni ilyen szempontból a csúcsra, hogy mit tegyenek, higgyenek magukban?
1: Ez nagyon fontos. Ezt láttuk egyébként sokszor, amikor elemeztük, hogy miért nem kerül annyi nő vezető pozícióba, mint férfi, hogy saját magukat a nők sokszor rosszabbul értékelik, mint az azonos tudású férfi kollégáik. Férfiak hajlamosak akár 120-130%-ra értékelni ugyanazt a teljesítményt, amit egy nő 80%-ra értékel, miközben a tudás, a kompetencia ott van, rendelkezésre áll, úgyhogy ez egy nagyon fontos elem. Emellett pedig legyenek nyitottak, tehát ne féljenek attól, hogy a következő feladat mit hoz magával, egyszerűen igent kell mondani, és aztán meg fogjátok oldani.
0: Egy kicsit a filozófiai szintről térjünk rá, mindennapok vagy a technikai megoldások szintjére, mert hogy ugye a vásárlók naponta találkoznak a Lidl üzleteivel, hát én is szembe jön 100 000 bármerre autózom, és nagyon szeretem egyébként, hogy a legtöbbnél van parkoló. Ez fontos, nekem fontos kényelmi szempont, de kevesen tudják, hogy hogyan működik egy ekkora szervezet. Mi az, ami leginkább meglepné az embereket a háttér folyamatokból, hogyha most kiemelné?
1: Talán az, hogy mennyire pontosan szervezett minden, ami a háttérben zajlik. Mert azzal a vevőszámmal...
0: Úgy érti, hogy precíz?
1: Precíz, folyamatorientált, és ténylegesen tervezett. Minden apró részlet meg van tervezve, és azért gondolom, hogy ez meglepő lehet, mert amikor vásárlóként valaki betér, akkor lehet, hogy egy kicsit kaotikus világot lát maga körül. Jönnek, mennek, szaladnak, sokszor a kollégáink ezt érzékeli egy vásárló. Jön, megy az áru, megy a takarítógép, csipognak a kasszák, tehát ez nem tűnik elsőre egy nagyon szervezett rendszernek, de ez nem működne másként. Tehát, hogyha nem lennénk ennyire tökéletesen struktúráltak, akkor nem lennénk ilyen sikeresek.
0: Mondjuk tegyük hozzá, hogy egyébként rendkívül kedvesek azok, akik a takarítógépet tolják, vagy akik a kasszában ülnek, és ez nagyon fontos, mert hogy én még soha nem tapasztaltam, ha bementem a Lidlbe, olyan helyzetet, hogy bárkit, akit egyébként ilyen egyenruhában, már mint hogy munkaruhában megszólítottam volna, ne kedvesen, mosolygósan válaszolt volna, és ne lett volna segítőkéz. Nyilvánvalóan ezek is nagyon fontos dolgok, ezt szűrőn keresztül tudják megtartani, mert hogy azért régen mi nem voltunk ehhez hozzászokva. Régen volt egy pofavágás, elnézést a kifejezésért, és nem nagyon akart segíteni az alkalmazott. Most nem úgy tűnik, hogy ne akarna segíteni.
1: Minden eszközzel igyekszünk erre törekedni. Nem tudom megígérni, hogy mindig minden kolléga mosolyogni fog minden egyes vásárlóra, mert ők is emberek. Tehát azt is tudnunk kell, hogy nekik is lehet rossz napjuk, lehet, hogy fáj a fejük. Ez benne van a pakliban, ezt nem tudjuk kizárni. Viszont, hogyha egy jó közeget teremtünk, egy kellemes szociális helyiség van, tudják, hogy mire számíthatnak, igyekszünk a háttérben is minden olyan segítséget megadni, ami az ő magánéletüket stabilizálja. Tehát ilyen apróságokra kell gondolni, hogy van például telefonos hotline-unk, ahol jogászt érnek el, pszichológust érnek el, hogy akár a magánéletükben valamilyen segítségre van szükségük, akkor szakemberek is rendelkezésre állnak, egyébként a belső szakembereken kívül. Tehát nekünk a cégen belül is vannak pszichológusaink, akik látogatják az üzleteket, beszélgetnek a kollégákkal, hogy egy-egy ilyen nehéz napon könnyebben túl tudjanak lendülni, bejöttek dolgozni, akkor mondjuk ne a 8 óra teljen el egy ilyen rossz kedvű, morcos állapotban, hanem mondjuk ez egy viszonylag gyorsan áthidalható probléma legyen.
0: Mondjuk ez nem tudom, hogy ez franchise módszer, de nekem nagyon nagyon tetszik, és én ezt minden munkahelyre elrendelném, ezt a pszichológiai vonatkozást, mondjuk a pszichológusok által tett segítséget, vagy ezt a vonatkozást, nekem ez nagyon tetszik. És mondja, egy átlagos napon hány ember és hány különböző, most így furcsánzik, folyamat dolgozik azon, hogy reggelente minden áru a megfelelő helyen legyen a polcokon, friss legyen a pékáru, tele legyenek a pultok, ne ilyen fokhias pultokat lásson a vásárló, amikor bemegy, akár reggel korán 7 órakor a boltba.
1: Hát ha már így rákérdezett.
0: Csak azért, mert említette azt a több, majdnem 10 000 főt, aki fölött ön diszponál.
1: Igen, hát csak az értékesítésben 780 folyamatunk van. Ezek csak az értékesítési folyamatok. Emögött van a logisztikai folyamat, az árugazdálkodási folyamat, tehát az, hogy a polcra kerüljön az a termék, kell egy jó árugazdálkodás, kell egy jó logisztika, és utána jönnek a boltban dolgozó kollégák. Ugye az árugazdálkodás és a logisztika is a mi csapatunk, tehát nem külsősökkel dolgozunk ebben az esetben, így tudjuk a kerek egészet biztosítani.
0: Most viccelni fogok, de érteni fogja Zita meg a hallgatók is. Én kifejlesztettem egy nagyon finom pékárut, amit otthon kísérletezés közben sütögettem magamnak, és kiderült, hogy nagyon finom. Na, én ezt a terméket szeretném elhelyezni önöknél. Természetesen nem, és nem sütögettem otthon pékárut, de szóval, hogy mi dönti el, hogy, vagy hogyan dől az el, hogy egy termék bekerülhet-e az önök üzleteinek kínálatába, vagy sem? Erről ki dönt?
1: Ez szintén egy elképesztően komplex folyamat, amit nem sokan gondolnak. Amellett, hogy a beszerző kollégák megnéznek minden beérkező javaslatot, amit mondjuk akár ön beküldene hozzánk, hogy ezt a pékárút szeretné nekünk beszállítani, mert
0: hát
1: hogy egyébként otthon...
0: Hát szabadalom, világfejlesztés,
1: van, így van, így van, miért is, ne? Emellett mi megnézzük a teljes piacot, megnézzük az összes versenytársunkat, megnézzük a piacon található termékeket. Tehát, hogyha mondjuk egyetlen példát veszünk, amit nagyon szoktak szeretni, mondjuk a jégkrém, vegyük a jégkrémet. Megvásároljuk a piacon kapható összes jégkrémet. Inkluzíve a sajátjainkat, ezeket kiállítjuk egy csarnokba. Letesszük az összes mutatószámmal, ami létezik, összetevőkkel, árral, belső tulajdonságokkal, tehát hogy mondjuk egy pálmaolaj van, vagy tejszín van, hogy ilyen egyszerű példát mondjak megint csak, végig kóstoljuk. Ez az első 50 jégkrémig egyébként még móka, utána már kínszenvedés, és összenézzük az összes számmal, és ezután megállapítjuk, hogy mi az, ami a mi szortimentünkből adott esetben hiányzik, más tudja biztosítani, hol kapunk inspirációt egy fejlesztésre, ilyenkor bejönnek azok a termékek is, amiket már közösen fejlesztünk a beszállítóinkkal, és itt hozzuk meg azt a döntést, hogy az adott terméket milyen értékesítési áron látjuk a mi szortimentünkben körülbelül mikor. Innentől ez még mindig lehet, hogy fél év, egy év, de akár 2 év is lehet, mire a polcra kerül az a termék, amiről döntést hoztunk.
0: A magyar beszállítókból mennyit tudnak bevonni ebbe a rendszerbe? Mert hogyha most itt éppen a jégkrémeket említi, azért azoknak a nagy része szerintem nem magyar beszállítótól érkezik, de most teljesen mindegy, mert a jégkrém egy tökéletes és plasztikus példa volt, főleg így nyár elején. De szóval magyar beszállító hogyan kerül bele a rendszerbe?
1: Egyébként magyar jégkrém beszállítónk is van. Egy kis manufaktúra, akik csodálatos minőséget produkálnak, és velük találkoztunk például élelmiszerkiállításon.
0: Majd a beszélgetés végén mondja meg a márkát, mert meg fogom kóstolni hazafelé, de most nem mondja. Jó, igen. Szóval a magyar beszállító hogy kerül be önökhöz?
1: Ugye velük találkoztunk egy élelmiszer kiállításon, és megkóstoltuk a terméküket. Rákérdeztünk, hogy megvan az összes tanúsításuk, auditjuk, amire nekünk szükségünk van. Nagyon szigorú audit rendszer kell ahhoz, hogy hozzánk valaki bekerülhessen beszállítónak. Tehát, hogyha ön a garázsba szeretne valamit sütni, onnan nem fog tudni nekünk beszállítani. Ez a beszállító készen állt, rá volt egy pár apróság, amit még ki kellett egészíteni, ezt ő megtette, és innentől kezdve egy kisebb tételben el tudott kezdeni szállítani nekünk. Ugye vannak ezek az akciós hetek, amiket az újságban láthat, ott megjelenik egy termék, és annak a fogyásából nekünk már van egy érzésünk arra vonatkozóan, persze nem csak érzés, hanem mutatószámok is, hogy belistázzuk ezt a terméket az állandó szortimentbe.
0: Itt említette, és nagyon izgalmas volt az a szűrő éppen a jégkrém példával élve, hogy ugye egy csarnokban kiállítják ezeket a dolgokat, végig kóstolják, és elhiszem, hogy az 50. után már nem olyan buli ez az egész, de nagyon érdekel engem, hogyha megfordítjuk a dolgot, és nem önök döntenek, hanem a vásárló. Hogy egy vásárló önök szerint nyilván ezt is tanulmányozzák, hogy mi alapján dönt, az ár alapján, a minőség alapján, hogy olyan nagy szót ne használjak már, hogy a fenntarthatóság alapján, szóval melyek azok a prioritások, amelyek a magyar vásárlóknál határozottan sokat nyomnak alatban.
1: Az ár és a minőség egyértelműen elől vannak, ez nem kérdéses. A fenntarthatóság tekintetében, ha megkérdezzük a vásárlót, azt mondja, hogy ez egy fontos szempont, de azt látjuk, hogy amint az ár és a minőség nem stimmel, a fenntarthatóság már nem számít. Tehát rögtön hátrasorolódik. A minőség megismeréséhez ki kell próbálni a terméket, ehhez pedig legtöbbször a jó ár az indikáció.
0: Ugye egy kicsit most már a vásárlási szokásokról, vagy vásárlói szokásokról is beszélgetünk, és azon gondolkodom, hogy vajon önök szerint milyen érdekes trendeket láthatnak a vásárlók. Pontosabban önök miket szűrnek le tanulságként a vásárlói adatokból? Például van olyan termék vagy kategória, amelynek a népszerűsége önöket is meglepte, tehát bevették a rendszerbe, de nem hitték, hogy ekkorát fog futni. Nyilván most márkanév megnevezés nélkül vannak olyan dolgok, amik ezer éve benne vannak, csinálják, és feltételezzük, hogy jó döntéseket hoznak, de mégis vannak olyan dolgok, hogy te úristen, jé, mit tudom, én most mondok valamit, a Izland megverte Argentinát, csak hogy futballvévés hasonlattal érjek, ami az egy meglepő dolog.
1: Igen, vannak teljesen adalékmentes húskészítményeink, és amikor ezeket bevezettük, akkor hát tudtuk, hogy azért drágábbak lesznek, mint a hagyományos termékek, mert ezeknek az előállítása alapvetően drágább, ugye csak húsból vannak, és hittünk a termékben, de azt nem gondoltuk, ami most arra bekövetkezett, hogy némely ezek közül a termékek közül már jobban fogy, mint az olcsóbb hagyományos társai.
0: Ugye a kereskedelem viszonylag gyorsan digitalizálódik, és új fizetési megoldások is megjelennek az üzletekben. Önöknél is lehet most már ugye pénztáros nélkül, vagy személy nélkül, élő ember nélkül fizetni. Ön szerint milyen lesz a bevásárlás élménye 5-10 év múlva? Egyáltalán, és most nehogy rosszul vegye a kérdést, szükség lesz még akkor olyan fajta szupermarketekre, amelyekbe bemegy a vásárló, és a kis bevásárló kocsijába beleteszi a káposztát, meg a fagyit, meg egyébként azt a hústerméket, amit említett?
1: Mindenképp. Mi azt látjuk, hogy az online kereskedelem alapvetően elérhető, a vásárló ettől függetlenül szeret bejönni az üzletbe, szereti maga levenni a polcról azt a terméket, amit kiválasztott. Lehet, hogy elolvassa az összetevő listát, de mondjuk egy zöldséggyümölcsnél azért a legtöbben még ragaszkodnak hozzá, hogy meg is forgassák azt az almát, és ne egy beszállító hozza oda az ő számára. Az optimalizálások, amit ön is említett, hogy mondjuk egy kasszás nélküli fizetési folyamat, az azt gondolom, hogy azért is szükséges, mert egy nagyobb szabadságot ad a vásárlónak, de mindenképpen óriási időnyereséget jelent, és hát az idő mindannyiunknak óriási kincs.
0: Szita, még egy kérdés így a végére, hogy ugye a Forbes lista után vagyunk, aminek rendkívül előkelő helyén tanyázik ön, hogy sportnyelven mondjam. Ugye a Lidl élén van, mint elnök, több ezer munkatársal és vásárlók millióival a háttérben. Azt gondolná az ember fiatalon, mosolygósan, hogy hát akkor most én hátradőlök, fölteszem a lábam az asztalra és kérek egy kávét. Szóval, hogy mi az a cél vagy kihívás, amely most leginkább motiválja önt a mindennapokban?
1: Hát a 9500 kollega önmagában mindig megadja a kihívásokat, nincs időnk unatkozni, és mindig újabb termékeket keresünk, mindig újabb üzleteket, üzleti lehetőségeket keresünk, ahol újabb potenciális vásárlókat tudunk elérni, akiket ma még nem érünk el, mert 220 boltunk 132 településen van, tehát még bőven van olyan település Magyarországon, ahova szeretnénk eljutni. De tegnapi napon például beszállítóknál jártam, akikkel arról beszélgettünk, hogy új üzemeket építenek, és ez kifejezetten arra a bizalomra építik, amit velünk közösen megalkottak, és hát abban hisznek, hogy majd a mi rendeléseink fogják teljesen kihasználni az ő új üzemüket. Ezek olyan emberi kapcsolatok amellett, hogy gazdasági kapcsolatok is, amelyek mindig energiával töltenek fel, és hát a jövőbe adnak egy olyan perspektívát, amiért érdemes dolgozni.
0: Hát akkor legyen így, ez nagyon szép végszó volt. Köszönöm szépen. Szlavikovics Zitával, a Lidl Magyarország elnökével beszélgettünk, aki felkerült a legbefolyásosabb magyar nők idei Forbes listájára, és ne felejts el, amikor elindítom a zenét, hogy azt a jégkrém márkát csúgja meg nekem, amelyik egyébként most önöknél elérhető, mert nyilvánvalóan nem fogjuk itt az adásban reklámozni, de meg fogom kóstolni. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm, hogy itt lettem.
2: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt, június 12-e van egészen pontosan fél hét. SMS számunk 0630-2010-909, a stúdióval pedig Suri Imre köszönti Önöket. Gyorsan végigszaladunk, hogy mi minden fog történni a mai adásban, de azok kedvéért, akik esetleg kicsit elaludtak, és nem tudták követni mondjuk éjszaka ezt a remek futballvilágbajnokság első két mérkőzését, gyorsan elmondom az eredményeket, tehát hogyha most valaki nem szeretné tudni, mert valamikor később szeretné megnézni, akkor az a kérésem, hogy picit vegye le a telefon, mondjuk, hogy a rádiókészüléket mondjuk nagyjából 15 másodpercet, tehát figyelem, jönnek az eredmények. Az első mérkőzésen kérem szépen Mexikó házigazda nyert dél-afrikai köztársaság ellen, illetve a második mérkőzésen Dél-Kóra meglepetéssel legyőzte Csehországot. Na, a pontos eredményt majd mondjuk beszélünk róla majd később, de gyorsan nézzük végig azt is, hogy mi minden történik a mai adásunkban, mert például itt van nekünk 7 óra után a Budapesti Festők Szemével című kiállításról beszélgetünk Molnos Péter művészet történésszel, aki egyébként a kiállítás kurátora, és egészen káprázatos gyűjteményt hoztak össze, mind magángyűjteményekből, mind pedig a Magyar Nemzeti Galéria hozzájárulásával, érdemes ezt rá odafigyelni. Aztán 7 óra 30 után témánk, hogy másodszor nyert világbajnoki címet egy magyar italmanufaktúra, ráadásul ugyanaz az italmanufaktúra. A részteket Szomba Bianca és Berice Zsolt, a Zimek Pálinka manufaktúra tulajdonosai mondják majd el. Én emlékszem, tavaly egy ginnel, illetve egy gin ilyen hosszú longdrinkkel nyertek, igen, és az idei évben pedig hát egy ilyen boros alapú aperitíffel nyertek, egészen elképesztő, hogy két éven belül két díjat hazahoznak. Én nem is tudom, ez olyan, mint hogyha egymást nem mondjuk kétszer megnyernénk a labdarúgó világbajnokságot, úgyis legalább ekkora felhozatal egy ilyen alkoholos versenyem. 8 óra után arról fogunk beszélni, a közlekedeti helyzetet elemezzük Csicsman László közlekedett szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával. Hát van miről beszélni, mert hogy folyamatosan változnak a dolgok, megtámadják, leállítják, megi háború van, de még sincs. Szóval, hogy elemezzük majd, hogy hol is tartunk majd. Ugye ez abból a szempontból érdekes számunkra, hogy ami történik a hormizi szorosban, az meglehetősen erősen befolyásolja az olaj világpiaci árát, ezáltal azt is, hogy mondjuk mennyire tankolunk az autókba. 8:30 után a közterületi reklámokat érintő új törvényjavaslat kapcsán Kenéz Andrással, a Horizont Reklám Kft. Ügyvezetőjével fogunk majd beszélgetni. Ugye nagyon-nagyon fontos, több szempont is van, ez a kormány most szeretne komoly szigorításokat hozni a közterülettel kapcsolatban. És egy kicsit olyan, mintha két autó ütközik, és akkor azt mondják, hogy soha többet ne autózzunk. Hát most valami ilyen álláspontra jutottak, mert szinte mindent tiltani akarnak, ami azért nem lenne szerencsés, több oka is van, hogy miért nem. De mondjuk gondoljuk el azt, hogy nagyjából 30 ezer ember érintett, ez 30 ezer munkahely, de mondjuk egy másik példát, hogy ez mind magyarországi cég, reklámcég, milliárdos bevételekkel, és hogyha mondjuk tegyük fel, hogy ez megszűnik, akkor ez a reklámpénz, ez vélhetően az interneten fog landolni külföldi kézben. Tehát innentől kezdve tessék elképzelni, hogy mi kiesés jelent ez a magyar gazdaságnak. Jó, 9-szor után gólpassz rovatunkban Juhász Roland volt válogatott labdarúgót várjuk, és a tegnap, illetve a mai meccsekről beszélgetünk. Hát, Rolival azt hiszem, hogy lesz miről beszélnünk, illetve 9:30 után az influencer marketinggel foglalkozunk majd, Veng Zsori Martin influencer manager. Szerintem csupa-csupa érdekes téma, nagyon változatos, köszönöm szépen a szerkesztőknek, és persze azt is, hogyha velünk tartanak. Egyelőre most jön a Hanky Crew és a Jungle Jig.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Business Class, a prémium gazdasági koktél.
1: Jó reggelt, 6.12. június 12-e van, 7:07, és akkor gyorsan nézzük a mai ünnepelteket. Ma vannak a névnaposok között a Villő, Cinella, Cinna, Cinnia, Eta, Etelka, János, Leo, Leon, Letta, Lionel, illetve Orfeusz névnapok. Isten éltesse őket. És akkor gyorsan emlékezzünk meg azokról a híresebb emberekről, vagy híres emberekről, akik szintén ma van a születésnapja. 1929-ben született Anne Frank, zsidó lány, hollandiai náci megszállítása elől rejtőzködve írt naplója tette őt világhírűvé. Aztán 1940-ben született Chick Corea, amerikai jazzmuzikus, billentyűs, 27-szeres Grammy-díjas zenész. Kérem szépen, egészen elképesztő, amit Chick bátyánk tud. Hát azért legyen egy személyes élményem is vele kapcsolatban. Jó néhány évvel ezelőtt Budapesten koncertezett Chick Corea, és kérem szépen is elmentem a koncertjére. Nem volt egy nagy terem, nagyjából olyan 300-al lehettünk a teremben. A koncert egyébként két részből állt, és Chick Corea úgy gondolta, hogy Bartók hazájában ő Bartókot fog játszani a magyar embereknek. Hát kérem, odáig fajult a dolog, hogy az első rész lement, a közönség udvariasan megtapsolt, de a második része, ha jól számoltam, akkor 17-en maradtunk a 300-ból. Annyira nem jött be az embereknek az, hogy Chick Corea Bartókot játszik, erről meg is emlékezett, hogy bocsánat, ő azt hitte, hogy ennél népszerűbb Bartók, és akkor ő elnézést kért azért, hogy a második részében egyébként a Return to Forever, illetve a saját zenéiből válogatott, és az igen jól sikerült. Na, tehát ma van a születésnapi, 1941-ben született a 27-szeres Grammy-díjas zenész Chick Corea. 1943-ban született Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar zenész, az Omega együttes tagja, aki 2020-ig volt velünk. Hozzá kapcsolatban is van történetem, kérek szépen, annak idején a Juventus Rádióban mi együtt dolgoztunk, a Laci is ott rendszeresen bejárt, neki is volt műsora, és végtelenül kedves, végtelenül szerény, és egy nagyon jó lelkű ember volt, csupa jó szívvel emlékszem a Benkő Lacira. Aztán itt van nekünk egy másik Laci, Gáspár Laci, magyar énekes és basszusgitáros. Gáspárcról azt érdemes tudni, hogy ugye ő egy ilyen tehetségkutatóval került a felszínre, de hát most jött két új felvétele, mind a kettő egészen zseniálisan komoly basszusgitár szólóval van. Nagyon-nagyon jazzy mind a kettő. Úgyhogy Gáspár Lacinak ezt is köszönjük szépen. 1981-ben született Adriana Lima, hát sajnos, ő brazil modell, sajnos vele nincs semmilyen kapcsolatom, pedig erről szívesen meséltem volna. Csak a feleségem meg ne tudja. Aztán, van ugye a hétvége, most jön a hétvége, és hát mondjuk szombaton, vagyis a holnapi nap lesz szintén egy születésnap, 1957-ben született Sonny Skip Martin III, amerikai funk, R&B jazz trombitás, vokalista és dalszerző, ő egyébként a Kool & the Gangnek az alapító tagja. Na, megyünk tovább, érkezik akkor egy Kool & the Gang felvétel.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Bizony, jó reggelt kívánok. Június 12-e van, egészen pontosan 3:47. A stúdióban Súr Imre köszönt önöket, SMS számunk 06302010909. Rövidesen jön majd egy kérdés is önök felé, méghozzá a labdarúgó világbajnokságról, hisz, mint azt jól tudjuk, tegnap elindult a sokadik labdarúgó világbajnokság. Egy kicsit azt gondolom, hogy érdemes történelmileg is visszatekinteni mindarra, hogy hogy is mi történt, és hogyan lett egyáltalán labdarúgó világbajnokság, úgyhogy erről hoztam egy rövid történetét, illetve a labdarúgó világbajnoki kupákról, mert hogy nem is egy van, ugye, hanem kettő. Na kérem szépen, a világbajnoki trófa története egészen 1930-ig nyúlik vissza. Ekkor rendezte ugyanis a FIFA az első labdarúgó világbajnokságot Uruguayban. Az akkori FIFA elnök Jules Rimet kitartó munkának köszönhetően született meg a világ legnagyobb labdarúgó tornája, ami természetesen egy különleges díj is dukált. Eredetileg egyszerűen csak győzelemnek, Victorinak nevezett trófeát Abel Lafleur, francia szobrász tervezte. Az alkotás Nikét, a görög mitológiai győzelemistennőjét ábrázolja, amit magasba emel egy serleget. A trófea aranyozott sterlingezüstből készült, később Jules Rimet tiszteletére a serleg felvette az elnök nevét, és Jules Rimet kupaként vonult be a sporttörténelembe. És amely hamarosan többlet egy eszű sportdíjnál, a nemzetközi labdarúgás szimbólumává vált. A 66-os világbajnokságon azonban néhány hónappal az angliai torna előtt ellopták egy nyilvános londoni kiállításról a kupát. A rendőrség hiába nyomozott, nem bukkantak a nyomára, akkor úgy tűnt, hogy a világ egyik legismertebb sporttrófeája örökre eltűnik. A történet azonban egy meseszerű fordulatot vett, egy Piklé nevű kutya dél-londoni sétája során egy bokorlat újságpapírba csomagolva találta meg a serleget. A négylábú hős nemzetközi sztárrá vált, a gazdája pedig jutalmat kapott, Brazília pedig végleg hazavihette. Ugyanis a FIFA eredeti szabályai szerint az a nemzet, amely háromszor megnyeri a világbajnokságot, véglegesen megtartja a Jules Rimet kupát. Erre először Brazília vált jogosultjá, amikor 1970-ben megszerezte a harmadik világbajnoki címét. 1983-ban újabb sokkoló esemény történt, a kupát ellopták a Brazil Labdarúgó Szövetség Rio de Janeiro-i székházából, és ezúttal hát nem jött ez a megmentő kutyus, úgyhogy sajnos ennek keresztet lehetett vetni. A FIFA pályázatot hirdetett, amelyet végül is egy olasz szobrász Silvio Gazzaniggiát nyert meg. Az általa tervezett serleg ma a világ legismertebb sporttrófeái közé tartozik. 36 cm magas és 18 karátos aranyból készült alkotás két emberi alakot ábrázol, akik diadalmasan emelik magasba a földgolyót. Állítólag a dizájn tökéletesen kifejezi a labdarúgás egyetemes célját, vagyis az, hogy kultúrákat, nemzeteket és embereket kapcsoljon össze. Az új trófeát először Nyugat-Németország emelte a magasba 1974-es világbajnokság megnyerését követően. A kérdés pedig fölmerülhet, hogy kié valójában a világbajnoki trófea. A jelenlegi szabályok szerint egyetlen válogatott sem tarthatja meg véglegesen az eredeti serleget, a világbajnok csapatok csak az ünneplés során kézbe vehetik a trófeát, később azonban csak annak aranyozott másolatát, a FIFA World Cup Winners trófit kapják meg. Az eredeti trófeát rendkívül szigorú szabályok védik, megérintésére csupán szűk kör jogosult, világbajnok játékosok, államfők, illetve a FIFA kijelölt tisztségviselői érhetnek csak hozzá. Na, hát ennyit előjáró van a világbajnokságról, most jön a Melody Maker-től egy medley, aztán majd jövünk vissza az információk után.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Szanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.szanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: 3,6 milliárdot költenek a kórházi klímákra. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, változékony időre készüljünk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagyni. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés-rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. Napközben 20-24, késő este 11 és 18 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Nincs jelentősebb forgalom, még csak ébredezik a város. Az M3-as bevezetőjén, a reptérre vezető úton befelé, és az 51-es úton Dunaharasztinál érzékelhető némi lassulás. Lezártak egy sávot a 8. kerületben a Fiumei úton, a Festetics-György utcánál. És időszakos és szakaszos sávlezárásra készüljenek Kőbányán, a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Kápolna utca és a Mádi utca között. További jó utat kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: Jó reggelt, június 12-dik van egészen pontosan reggel 7 óra. 0630 20 10 909, ez az SMS számunk, és azért mondom most ezt hangsúlyosabban, mert hogy várom majd az önök véleményét. A kérdésünk úgy szól, hogy tegnap elindult a labdarúgó világbajnokság, a kérdésünk úgy szól, hogy önök vajon mennyire nézik. Ezt a mennyire néziket, ezt úgy tessenek érteni, hogy van, aki feketeöves, és ott ül minden nap, minden meccset végignéz, és élvezze a meccseket, élvezze a hangulatát, megtippeli az eredményeket, figyeli a játékosokat, szóval akit így teljesen elborít a labdarúgó világbajnokság, és végig fogja nézni mind a több mint 100 mérkőzést. De vannak önök, akik azt mondják, hogy jó, nem tudom végignézni az összeset, hisz ez rengeteg idő, rengeteg energia, rengeteg, nincs is ennyi időm, meg különös éjszaka fönn kéne maradni, akkor holnap vagy másnap hogy teljesítek a munkahelyemen, de azért a fontosabb meccseket, vagy az általam favorizált válogatottak meccseit, az biztos, hogy végig fogom nézni. És akkor van, aki azt mondja, hogy micsoda a labdarúgó világbajnokság? Kinek kell az? Hát én biztos nem fogom nézni, gondolják így sokan. Szóval írják meg nekünk. Foglalkoznak, nézik a labdarúgó bajnokságot, kicsit, vagy nagyon, vagy egyáltalán nem. SMS számunk 0630 20 10 909, és hogy gyorsan beszéljünk két szót a nyitó mérkőzésről, tehát az elmúlt 24 óra történéseiről. A nyitó mérkőzésen Mexikó, mint házigazda, megverte a Dél-Afrikai Köztársaságot 2-0. Kérem, volt a mérkőzésen három kiállítás is. Addig, amíg Mexikó nem szerezett gólt, addig úgy játszottak, mint Zorro a legjobb pillanataiban, tehát valami egészen elképesztően mentek előre, és alakították ki a helyzeteket. Aztán, amikor 1-0 már vezetek, akkor egy kicsit rájöttek az eredményre, ami nem tett jót a mérkőzésnek, tehát olvastam olyan kommentet is, hogy na mindegy, nem is mondom meg, mert ebben már lenne egy kis politika, minden esetre a szemkirevítésről volt benne szó, de utána jött a másik fele, és akkor utána egy kicsit összevették magukat a mexikóiak, és utána rúgtak még egy gólt. Szerintem ez egy elég egyértelmű mérkőzés volt. Na, ennél sokkal izgalmasabb volt a második mérkőzés, ahol Csehország játszott Dél-Koreával. Dél-Korea jelen pillanatban, hogyha jól emlékszem, 25. a FIFA világranglistán, Csehország pedig pont egy helyen van mögöttünk, a 40. helyen. Most ehhez képest ugye mindig úgy gondoljuk, hogy az ázsiai futball, hát az ott tart, ahol tart, de hát Dél-Korea azért lett egyszer csak a legjobb négy között a világbajnokságon, már hogy pont Dél-Koreában rendezték 2002-ben ugye a világbajnokságot. Egyébként nagy eredmények nem voltak. Na most ehhez képest én azt vártam, hogy majd Csehország egy jó, okos európai futballal le fogja győzni Dél-Koreát. Hát nem így történt, kérem, bár a csehek megszerezték a vezetést, ettől függetlenül Dél-Korea finoman szóval lefociszta Csehországot. Valami egészen elképesztő fizikális, illetve sebességbeli fölényben voltak, és teljesen megérdemelten fordították meg a meccset, és nyertek 2-1-re. Úgyhogy szerintem nem is az volt a meglepetés, hogy Dél-Korea nyert, hanem az, hogy milyen játékkal és hogyan verte a cseheket. Hogyha valaki szeretné esetleg egy jót szórakozni, mert ez egy nagyon szórakoztató mérkőzés volt, tehát hogyha valaki szeretne jól szórakozni, az nézze vissza a Csehország Dél-Korea mérkőzést. Na, innen folytatjuk majd tovább. I Want to Be Your Friend, ez a következő felvétel címe, és hamarosan érkezik majd hozzánk Molnos Péter művészet történész, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen Budapest a festők szemével. Ő a kurátora, ő szervezte ezt a kiállítást, úgyhogy tartsanak továbbra is velünk.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Business Class, ahol exkluzív gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Jó reggelt, június 12-e van 7 óra és 7 perc, stúdiónk vendége Molnás Péter, művészet történész, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Na, történt, hogy Budapest a festők szemével nagyszabású művészeti projekt és album, az album is itt áll előttem, 4-4,5 kiló nagyságrendileg, tehát van súlya, ez egy fajsúlyos könyv lett, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy tulajdonképpen egy óriási munkára vállalkoztál, összeszedni a Budapestről szóló olyan alkotásokat, amelyeknek van súlya. És egy kicsit menjünk bele, kezdjük az elején, honnan jut az ötlet?
2: Én már régóta kacérkodtam ezzel az ötlettel, mert hát ugye mindannyian itt élünk, én is itt születtem Budapesten, tehát a gyerekkorom óta Budapest utcáit járom meg, tereit, és én amióta művészettörténész vagyok, vadászom azokra az ötletekre, azokra interpretációs formákra, amikkel a művészetet, a festészetet közel lehet hozni az emberekhez. Mert hogy nem mindenki olyan, mondjuk, mint én, hogy egy festményére, a formáért, a színéért, a ritmusért, a kompozícióért is tud rajongani, hanem sokszor a témán keresztül kell közel hozni az emberekhez a művészetet. Ilyen volt a Festők múzsák szerelmek című kötetem, vagy a Csábítás fegyver, ahol a divat szemszögéből próbáltam bemutatni a 20. századi magyar festészetet, és itt pedig arra gondoltam, és ez körülbelül a 4-5 évvel ezelőtti ötlet, hogy Budapest lesz az a szabad vegyérték, amire rá lehet csatlakozni azoknak, akiknek a festészet nem olyan fontos, de ezen keresztül beléphetnek ebbe az izgalmas világba.
1: Mekkora időszakot ölelünk fel?
2: Ez körülbelül 150 év, tehát 1870-es évektől, sőt nem, mert ugye Rudolf Altis szerepel a kötetben, aki az osztrák festészetnek egy kiugró alakja, és az akvarell festészetnek világviszonylatban is az egyik legjelentősebb alkotója, és ő 1830-tól legalább háromszor volt Budapesten, és festett egy remek akvarell sorozatot, amiből készült több litográf sorozat is, amelyek bemutatták Budapest frekventált pontjait, az akadémiát, a Dunára egy nagy látkép, stb. Tehát legalább 30 ilyen akvarell és litográfia született, és ez gyakorlatilag a kronológiában az első etap.
1: És melyik az utolsó?
2: Az utolsó az Mácsai Pál és Czene Béla, illetve mindig Mácsai Pált mondok, mert a színész neve mindenkinek rögtön beugrik, Mácsai István és Czene Béla alkotásai, 1970-es évek vége.
1: Hát ez egy szép nagy időszak, de mondjuk úgy, hogy mondjuk több mint 100 év. Mondjuk a kor, tehát a fő rész az is 100 év. Jó, kezdjük el szemezgetni a művészekből, mert szerintem a legtöbb embernek azt fogja megadni, hogy érdekli őt a kiállítás, vagy sem, hogy ott van a kedvence közötte, vagy sem.
2: Hát most hirtelen az jut eszem, hogy akkor menjünk a címlapok felől, mert hogy 5 címlap készült a kötethez, mert ez már a régi szokásunk a Kízaba galériában, hogy a köteteket nem egy címlappal adjuk ki, és ezt egyébként nem én találtam ki, mindig szoktak hivatkozni rá, hogy miért kell több címlap. Az egyik kedvenc szerzőm a 20. században, Petrovics Elek, a Szépművészeti Múzeum volt igazgatója, ő a monográfiáit mindig nem is 5, hanem 8-10 borítóval adta ki, a Ripper óráiról szólott mindenképpen. Úgyhogy talán a legnépszerűbb borító az a Vasari Jánosnak a Korzó, Dunaparti Korzó című képével készült. Ugye Vasari szinte programszerűen festette Budapestet, Budapestnek azokat a pontjait, amit szinte ilyen reklám szempontból a külföldiek elé lehetett tárni, hogy na itt van Budapest legszebb arca. Uh-huh. Ez volt a Korzó, ami Vasari szempontjából azért volt lényeges, mert ott volt minden, ami az ő festészetét izgatta, leginkább a szép nők. Tehát annak idején lehetett tudni, a 20-30-as években a Dunakorzó az gyakorlatilag egy ilyen manökken felvonuló hely volt, ahol a hölgyek az új toalettjüket, az új ruháikat bemutatták. A bukvalt székeken ültek a férfiak, nők vegyesen, de a férfiak nyilván érdeklődőbben nézték ezt a felvonulást, és erről a helyről legalább 8-10 festményt készített Vasari, és a legszebbek ott vannak a kiállításon. Van egy külön Vasari terem. Talán ez a legértékesebb. Volt, itt van előttem például a könyvnek a Kontuli Béla által festett címlapú példánya. Kontuli pedig a Rózsadom szélén, Óbuda környékén, Óbuda és a Rózsadom határán lakott, egy magaslati ponton, és rálátott Budapestre, és ezért legalább 10-15 olyan festmény készült, amely a Margit-sziget felé a kilátást, a hidak felé, a Dunahidak felé a kilátást mutatja. Ő is kapott egy külön termet a kiállításon, és egy külön fejezetet a könyvben. könyvben. És mondjuk megemlíthetem még Perlott Csaba Vilmos képeit, ő egy friss felfedezés ebből a szempontból, mert olyan 10 évvel ezelőttig nem gondoltuk, hogy ő szisztematikusan festette Budapestet, viszont érdekes módon az utóbbi időben előkerült 3 nagyszabású, több mint 1 méter magas festménye, amely a nyugati pályaudvart, a Lánchidat, illetve a Rókus Kápolna környékén a Rákóczi utat ábrázolja. Ezek programszerű nagy múzeumi rangú képek, amelyek nem tudjuk ma még, hogy milyen megrendelésre készültek, de előkerültek, lehet, hogy még van belőlük több is. Ebből a 3-on mindegyik ott van a kiállításon, és egy külön fejezet foglalkozik az ő titokzatos budapesti képeivel a könyvben is.
1: Péter, említetted, hogy előkerültek képek. Egy kicsit akkor menjünk annak is utána, hogy honnan kerültek elő ezek a képek. Én úgy tudom, hogy több magángaléria, sőt, talán a Magyar Tudományos, vagy a Magyar Nemzeti Galéria is adott képeket nektek.
2: Így van, hát a kiállításon a könyvek zöme az magántulajdonból, képek zömét a magántulajdonból kértük, de a Kisceli Múzeum, amely a budapesti témájú képeknek a legnagyobb gyűjtőhelye már évtizedek óta, tőlük is kaptunk gyönyörű Mácsai István képeket, és a Magyar Nemzeti Galériától is, tehát ez a két közintézmény és magángyűjtők adták, és ami nekem nagyon nagy felismerés volt, hogy körülbelül 100-120 éve folyamatosan az van a diskurzusban, főleg a műkritikában, a budapesti sajtóban, hogy a magyar festők nem szeretik Budapestet. Sokkal inkább festették Nagybányát, Szentendrét, Kecskemétet, ahol művésztelepek voltak, valahogy hűtlenek voltak. Tehát Budapesten laktak, de elmentek Párizsba, Berlinbe, Nagybányára, és azt a várost festették.
1: Most ehhez képest?
2: És számtalan ilyen kritika született, hogy miért van az, hogy a külföldiek imádják Budapestet, a pesti polgár lefitymálja, a pesti festő pedig ügyet sem vett rá, és ez a toposz, ez elterjedt egészen a közelmúltig a művészet történetben, és pont ennek a könyvnek a kutatása kapcsán jött elő, hogy mennyi budapesti témájú kép van, csak valahogy sporadikusan szétszóródtak a magánygyűjteményekbe, és ez az első eset, hogy így egyben láthatjuk, úgyhogy én azt remélem, hogy ez a könyv ez egy ilyen paradigmaváltást is fog hozni, hogy ezt a szemléletet, hogy a festők nem szerették Budapestet, ezt megcáfolja.
1: Na jó, akkor még kezdjünk bele, még mélyebben. Összesen hány terem van, és összesen hány mű van?
2: Ha jól számolom, akkor 6 terem van a kiállításon, közel 195, ha jól emlékszem, festmény került a kiállításra, és ez már egy nagyon szűk válogatott, hogy úgy mondjam, aranycsapat.
1: Gondolom, ennyi fért bele a
2: kiállításra, mert a könyvben van 550 mű. Tehát ez
1: még nem mondtuk el, hogy ez a Kizelbach galériában van.
2: Kizelbach galériában nyílt tegnap, egy fantasztikus megnyitó volt.
1: Szent István körút eleje.
2: Így van, Szent István körút és a Falk Miksa utca sarka. És tegnap volt a megnyitó, ami nekem még eddig a pillanatig is melegíti a szívemet, mert sikerült Mácsai Pált elhívni, nyilván az előző...
1: Mácsai István?
2: Nem, Mácsai Pál. Tehát, ugye a festő a Mácsai István, és neki a fia a Mácsai Pál színész, akit sikerült... Nem volt nehéz, mert gyakorlatilag az első e-mailre rábólintott, mert az édesapja művészetét szereti, hát hogy is mondjam, megismertetni a közönséggel. Uh-huh. És eljött Bereményi Géza is, ugye Budapestnek egy ikonikus írója és dalszerzője, és eljött Másik János, aki elénekelte, eljátszott a híres, ikonikus Budapest című számot, amit Cseh Tamás, Bereményi Géza és Másik János írt. Úgyhogy egy fergeteges este volt, gyakorlatilag egy tűt nem lehetett lejteni a Kizeba galériába, úgyhogy én még mindig a hatása alatt vagyok, azon túl, hogy persze keveset is aludtam, de az érzés az melengeti a szívemet.
1: Na jó. Meddig látható a kiállítás?
2: A kiállítás biztos, hogy egy hónapig nyitva van, azért nem mondok pontos dátumot, mert általában a kiállításaink úgy jönnek, hogy elhatározzuk, hogy egy hónapig van nyitva, de az érdeklődés olyan nagy, hogy mindig ráhúzunk egy-két hetet. Tehát azt mondom, hogy július végéig biztosan nyitva lesz a kiállítás.
1: Péter, belépőhöz kötött a kiállítás?
2: Nem, ez teljesen ingyenes, tehát ez a Kizelbach Tamásnak egy missziója, egy vállalása, hogy a művészetet úgy támogatja, vagy a művészet megismerését úgy támogatja, hogy ezeket a kiállításokat mindenki számára elérhetővé teszi.
1: Szerintem sokat érdekel az is, hogy ezek a képek, ezek oké, megnézhetők, de meg is vásárolhatók akár? Vagy van köztük olyan, amelyik megvásárolható?
2: Ezt nem tudjuk, mert lehet, hogy egy magángyűjtő úgy dönt, hogy a kiállítás közben eladja, de ez kiállítás, nem pedig eladásos kiállítás.
1: Nem aukció, vagy is.
2: Nem aukció, tehát ezek a kiállítás végén becsomagolásra kerülnek és mennek a tulajdonoshoz, úgyhogy nyilván nem örülnének, ha éppen egy új tulajdonoshoz bennének.
1: Beszéltünk arról, hogy számos műfaj, illetve számos festőművész jelent meg ezen a kiállításon, jelenik meg ezen a kiállításon. Egy kicsit még abban menjünk bele, hogy milyen stílusokat, milyen stílusok anyagból vannak a művek.
2: Ez, mivel a 19. század 70-es éveitől indul a kiállítás, ezért az akadémizmus, a historizmus, tehát a 19. századi klasszikus stílusok jelen vannak. Tehát van itt egy gyönyörű Mialik Dániel hatalmas Budapest panoráma, ami előtt láttam tegnap a megnyitón, nagyon sokan megállnak, minden egyes ház felismerhető, ami túlélte a II. Világháborús bombázásokat. De van itt egy Stérió Károly 1860-as évekből egy gyönyörű budai vagy dunai panoráma, és egészen eljut a fóvizmus, a vadak művészetén, a nyolcak, a művészetén keresztül, az École de Paris, tehát a párizsi iskola vasszari képein keresztül eljutunk Mácsai Istvánig és Szene Béláig, akiknek a művészet egy ilyen fura, kicsit mágikus, kicsit szürreális realizmus, de egy teljesen a figuratív festészet az 1970-es évekből.
1: Na jó, akkor végezetünk már csak foglaljuk össze, akkor tehát, hogy van egy kiállításunk Kizába galériában, ez ugye a Szent István körült és a Falk Miksa utca sarkán van. A kiállítás az mettől meddig látható egyébként naponta?
2: Kiállítás az ugye tegnap nyílt, és egészen mondjuk július végéig tart. Én szerintem egy idő után nem csak hétköznap, hanem hétvégén is látogatható lesz. A mostani hétvégét nem tudom, mindenkinek ajánlom, hogy a Kizába Galéria Facebook oldalát nézze meg, mert akkora munka volt az előkészítés, hogy lehet, hogy ez a hétvége a pihenéssel fog telni a galéria munkatársai szempontjából is, de utána nyitva lesz hétvégén is. És van a könyv, ami megvásárolható a galériába, és szerintem tényleg érdemes megvenni. Eddig minden kiállításunknál az volt, hogy a harmadik héten sajnos elfogyott a kötet. Tehát én azt ajánlom mindenkinek, hogy viszonylag korán rohamozza meg a Kizába galériát.
1: Molnás Péter művészettörténésszel beszélgettünk a kiállítás kurátorával. Köszönjük szépen, hogy itt
2: voltál. Köszönöm szépen. Jesse.
3: Stronger. Sometimes you have to rise above your circumstances.

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
2: Yeah.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban baleset történt a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a Késmárk utca közelében. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Lezárják szombatra a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között a rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egy irányú. A 99-es autóbusz Blaha Lujza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a Héte autóbusz megállójába. Hétvégén az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Németh Luca, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A gasztronómia aktualitásai, érdekességei, az egészséges életmódtól a legextrémebb fogásokig. Ez a Gasztroterminál. Itt a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt, június 12-e van, 7:30, most 2 perces stúdiónk, Fenger, Comba, Bianca, illetve Belécai Zsolt, az Imec Pánika Manufaktúra tulajdonosai. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na kérem szépen, voltak már nálam, a fiatal úr már volt nálam, Biancával most ismerkedtünk meg, viszont vele is beszéltem már többször telefonon, mert hogy nem akármilyen apropóban vannak itt, nyertek. Nem is akárhol, és nem is akármit. De kezdjük a múlttal. Volt kérem szépen egy ilyen Carly's Gin Tonic, és mutatom a közönségnek is, mert hogy most éppen videóadásban is vagyunk. Szóval volt egy ilyen Carly's Gin Tonic, ami megnyerte az első helyet, vagy legnagyobb díjat, vagy hogy mi volt a pontos megnevezése?
2: Ez World's Best díjnak hívják. World's Best. A World Drinks Awards az a világ egyik legnagyobb párlatverseny, amit Londonban rendeznek meg minden évben. Körülbelül 60-80 országból érkeznek gyártók, több mint 1500-2000 tételt bírálnak, és hirdetnek ki.
1: 1500-2000 tételből, úgyhogy a világ mindenki ott van.
2: Igen, igen, de itt rengeteg kategória van. Tehát van kb. 80 kategória. Tehát itt, amikor
1: abból is azért jó elhozni egyet.
2: Abszolút, abszolút, persze. Tehát kategória győzelmet elérni, főleg úgy azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon kevés magyar, vagy ha egyáltalán volt előttünk magyar, tehát majd, hogy nem első magyar gyártók.
1: Ezen egyébként a nagy cégek is indulnak, tehát ezek azok a gyárak, akik kvázi nagy mennyiségben gyártanak, és ilyen híres termékekkel bírnak, tehát ők is indulnak?
2: Ők is indulnak, de nem meglepő módon azért hatalmas eredményt nem ők érnek el, hanem általában azok a kisebb gyártók, akik a minőségre mennek, és nem annyira a mennyiségre, cserébe itthon például nem is találkozunk velük, tehát rengeteg olyan gyártó termékét láttuk, amiről itthon hallani se lehet, mint ahogy mi sem vagyunk bent, mondjuk például a pálinkáinkkal nagy multik polcain, pedig az egyik legjobbat gyártjuk az országban, de nem tudsz bejutni. Uh-huh. És ugyanígy vannak ők is.
1: Na jó, erre még vissza fogunk térni, hogy mi kell az, hogy az ember bejusson, de egy kicsit menjünk rá erre, mert hogy gyönyörű lila, mondom még egyszer, vagy mutatom még egyszer, gyönyörű lila kannában van. És rá van írva, hogy boomer free. És én ezt kikérem magamnak, mert hogy én ugye a boomer generációhoz tartozom, a baby boom generációhoz tartozom. Mi ez?
2: Hát ez alapvetően a mindsetnek szól, tehát ahhoz, annak a hozzáállásnak, ami nem a kort akartuk ezzel semmiképpen sem kizárni a fogyasztói körben, abszolút arról szól, hogy legyen egy olyan nyitottság a gondolkodásmódban, hogy el tud fogadni, hogy gin tonicot így is lehet fogyasztani. Ugyanez egy 4,9-es alkoholtartalommal rendelkezik, aludobozban van, nem olyan, mint hogyha bemész egy vendéglátóhelyre és 15%-os alkoholtartalommal fogyasztasz egy gin tonicot.
1: És ez kicsit könnyebb akkor ezek szerint.
2: Így van, így van.
1: Na jó, megyünk át az idei évre. Bia, egy kicsit kérlek, hogy húzd közelebb magadhoz a mikrofont, vagy te húzd úgy közelebb a mikrofonhoz, úgy talán még egyszerűbb. A mostani versenyen indultatok egy olyan ital, aminek az a neve, hogy aperitívó spritz, és ezt is mutattam mindenkinek, tehát aperitívó spritz. Mi ez? Milyen összetevői vannak?
3: Az aperol spritzhez hasonlít nyilván, de ugye ez egy levédett név, ezt nem lehet használni. Próbáltunk egy olyan nevet találni neki, ami minél jobban emlékezteti az embereket, hogy ez egy hasonló ital.
1: Mi az alapanyaga?
3: Az alapanyaga bor egyébként. Nyilván proszekkót nem tudsz önteni egy ilyen dobozba, mert korlátos a gyártása, tehát csak szénsavmentes dolgokat lehet először belerakni, és akkor utána adják hozzá a szénsavat. Én próbáltam azt a fajta magyar szőlőfajtát megtalálni, amelyik a legjobban hasonlít a proszekkóhoz. Tehát ez azért...
1: És ez melyik szőlőfajta volt?
3: Nem fogom elárulni.
1: Jó, értem. Ez már a titok
3: ez
1: része.
3: Ez
1: már a titok része. Jó, oké.
3: Aki szereti, az nyugodtan, ő is keressen utána, de nem kevés kutató munkába került ez, és sok kóstolásba, hogy megtaláljuk azt, amelyik ez a legjobban hasonlít.
1: A sok kóstolás mondjuk nem látszik rajtatok, de jól titkoljátok. Oké. Tehát akkor ez tulajdonképpen egy bor párlat, vagy miért? Nem is párlat,
3: nem,
1: mert ez nem párlat.
3: Bor alapú ital.
1: Bor alapú ital, akkor fröccs? Vagy olyan, mint egy bor, föl van dusítva szénsavval?
3: Igen, fel van abszolút, dusítva szénsavval, és ugye ez egy ilyen aperolos béz van hozzátéve.
1: Aha. Milyen ízt bír még a boron kívül? Mert itt látok rajta valamilyen gyümölcsöt.
3: Narancs. Tehát ugye az aperol az egy ilyen narancslikőr, annak az alapja, és ebben is az.
1: Aha, tehát akkor ez szőlő és narancs
3: szőlő
1: tulajdonképpen.
3: És narancs. Uh-huh.
1: Jó.
3: Kóstold meg.
1: Mindenféleképpen. De majd csak a műsorvezetés után értelemszerűen, hogy ebben a kategóriában egyébként hány termék indult?
2: Hát alapvetően a premixeknél 6 alkategória is van. Nagyjából mi csak azt tudjuk, hogy kik azok, akik díjat kaptak, mert azt nem mondják el, hogy hányan neveztek. De még nagyjából ilyen 40-50 díjat adtak át ebben a 6 kategóriában. Ha most azt vesszük, hogy mondjuk az 50% kap díjat, akkor alsó hangon legalább 100-120 gyártó termékei indultak, és azt néztem, hogy a világ 11 országából való gyártók kaptak díjat, de hát összességében 60-70 országból indulnak gyártók, tehát sok, tehát azt lehet mondani, hogy sok. Azt látni kell, hogy az az RTD-t, az a Ready to Drink kategória, azért ez még a gyermekcipőben jár jelen pillanatban. Most mi indultunk például a IVSC-n is, az International Wine and Spirit Competition-on, az azért egy sokkal nagyobb, ott 11 ezer tételt bírálnak, tehát ez egy eredekebb. Ott is minden termékkel érmet nyertünk. Ott
1: de lerohanjunk tovább.
2: Ne, csak azért ott kb. 500-600 termék volt csak az RTD-ből. Tehát ez egy nagyobb volumenű történet, de szakmailag mind a kettő borzasztóan szigorú.
1: Ott milyen díjakat nyertetek?
2: Ott 2 ezüstérem és 2 bronzérem volt.
1: Ezekkel szintén?
2: Ezekkel, meg más termékekkel is, igen. Tehát általában ilyen 4 terméket indítunk.
1: Jól gondolom, ez mind a kettő európai megmérettetés?
2: Hát Európában rendezik, tehát az IVSC-t is Londonban rendezik, de hát ugyanúgy a világ 60-80 országából. Tehát brutálisan sok gyárt. És mondom, olyanok jelennek meg, hogy nem is hallasz róla. Legalábbis itthon nem hallasz róla.
3: De prémium minőséget
1: Mi a helyzet mondjuk az óceán túlsó felével? Tehát Amerikába érdemes átmozdulni? Ott is vannak, gondolom, hasonló megmérettetések.
2: Hát most pontosan ezen gondolkodunk, de hát ez Bius szervezi és gondolkodik ezeken.
3: Igen, jövőre most már szeretnék elindulni az egyik legnagyobb versenyen. Ez egy észak-amerikai verseny.
1: Nagyon szerényen beszélsz, egy kicsit ki kell engedned a hangodat, hogy
3: bocsánat,
1: mindenki hallja.
3: Bocsánat, kicsit fáj a torkom.
1: Oké, bocsánat.
3: Semmi. Hogy szóval jövőre szeretnék elindulni az észak-amerikai versenyeken is, hiszen ugye ezek az RTD premix italoknak az a bölcsője, mondjuk így, ott ennek most már sokkal nagyobb kultúrája van, és szeretném, ha megmérettetnénk magunkat ott is, hogy tényleg elférünk azokon a polcokon, mert igazából a tavalyi verseny után mi kaptunk megkeresést Amerikából, és a Zsolti beszélt egy New York-i attaséval is, és ő is azt mondta, hogy teljesen el tudják képzelni ezeket a termékeket az amerikai polcokon, tehát ránéznek, és nem az jut eszükbe, hogy ez egy magyar termék, nyilván szándékosan nemzetközi brendet kezdtünk el egyből építeni.
1: Na, akkor kanyarodjunk is rá mindjárt erre, tehát hogy gyakorlatilag tavaly nyertetek egy nem akármilyen, hanem első helyet nagy díjat. Ezzel meddig lehetett eljutni mondjuk egy év alatt?
2: Hát ezzel mondjuk föl tudtad hívni magadra a figyelmet mondjuk a hazai multik környezetében. Tehát volt olyan nagy multi, olyan multi, aki ennek hatására rendelte be az egész portfóliót például. Aha. És egyébként idén is bent vagyunk náluk. Óvatoskodás jellemzi azért őket, mert nyilván mi ezt 3 éve kezdtünk el, mi voltunk gyakorlatilag a pionírok itthon Magyarországon, tehát az első magyar gyártó voltunk praktikusan ebben az RTD-ben. Hát érdekes módon azóta azért jó sokan megjelentek, ilyen-olyan minőségű.
1: Hát inspiráltátok őket.
2: Abszolút, és e tekintetben ez nem is idegen a cégtől, mert Címek Roland, aki anno ezt a Címek Pálinka házat kitalálta, hát ő is az úttörők között volt, és aztán nagyon sokan azt gondolták, hogy majd ők is ugyanezt meg tudják csinálni. Úgyhogy ezt azt lehet mondani, hogy a hagyományokat folytatjuk, de azt azért látni kell, hogy nagyon-nagyon nehéz bekerülni a multik polcára. Iszonyatos verseny van, nyilván az elmúlt éveknek a gazdasági helyzete azért az nem segített ezen a történeten, nyilván most mindenki bízik abban, hogy lesz változás, és más irányba fognak menni a dolgok, de azért az embereknél lévő diszkrecionális jövedelem azért az most nem verdesi az egeket, úgyhogy, úgyhogy azért mindenki megnézi, mire költ, úgyhogy azért van verseny, az biztos, hogy föl tudtuk magunkra hívni a figyelmet, illetve hát ami nekünk szempont az export, mert nagyon kicsi ez a hazai piac.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy erre mi esélyetek van? Hát honnan jöttek már megkeresések?
2: Volt megkeresés, tehát amiről Bius is az előbb beszélt, tehát Miami-ból kaptunk megkeresést ennek a díjnak a hatására, de ott például azt mondták, hogy amíg ez a zseniális regnálás van ott, hogy nem tudják, hogy egyik nap mennyi lesz az áfa, meg, vagy a vámtarifa, meg másnap mennyi lesz a vámtarifa, addig mondták, hogy kicsit behúznák a kéziféket, nem zárkóznak el, de hogy ezt ők se tudják, hogy holnap
1: köszönjük,
2: lesz.
1: Köszönjük, Mr. Trump.
2: Most ezt nem akartam, de hogy így azért nehéz dolgozni, nem tudod, hogy másnap mi lesz.
1: Ezt világos.
2: Átéltük mi is itt, szóval hogy ez nem egy egyszerű.
1: És Európa felé?
3: Volt az is, mert ezeket én intéztem, csak nem biztos. Hogy szlovák és horvát megkeresés is volt már. Hát elindultak, kaptak mintát, nagyon ízlett nekik, de ezek nagyon lassú folyamatok, tehát ez lehet, hogy már csak jövőre lesz belőle.
2: Igen, azt szoktuk mondani, hogy ha itthon valamit el tudsz intézni másfél év alatt, mondjuk egy multiba való bekerülés, kb. 1,5-2 év, akkor szoroz meg 3 makrobe az export. Aha. Most az a kérdés, hogy ezekkel a nemzetközi díjakkal, ezen
1: mennyire
2: tudsz
1: felgyorsítani.
2: Így, ahogy mondod, ezért is szeretnénk a tengeren túra is elmenni, mert nyilván azért nem dédelgetünk álmokat, hogy jövőre oda fogunk szállítani, de az, hogy egyáltalán egy ilyen versenyen megmutasd magad, ott fölfigyeljen egy-két importőr, vagy egy-két beszerző, arra mondjuk pont tökéletes.
1: Mennyire lehet ez anyagilag bírni? Tehát most valaki ide jön hozzátok, mondjuk egy kínai megrendelő, és azt mondja, hogy hát ez neki nagyon tetszik, hogy ezt elvinni Kínába, kérek szépen elsőre mondjuk 10 millió dobozzal ebből az italból. Ilyeneket lehetne bírni?
2: Hát elsőre biztos, hogy nem, tehát ehhez mi azért kicsi manufaktúra vagyunk, de vannak, van befektetőnk, és általában keresünk is mindig plusz befektetést a tekintetben, hogy tovább tudjunk lépni, hiszen itt pontosan, amit te is mondasz, a sebesség az egy nagyon-nagyon fontos faktor. Tehát ha ide jön valaki, és azt mondja, hogy de már pedig nagyon sokat szeretne, mi meg azt mondjuk, hogy hát bocsi, majd 2 év, akkor keresni fog mást. Tehát, hogy ez nem. Tehát ezt mi régen vendéglátoztunk, és akkor mindig az volt a vendéglátásban, hogy úgy is megoldjuk, tehát, hogy mi ezzel a mindsettel vagyunk, hogy tök mindegy, mi történik, meg fogjuk oldani, de persze ez bírni kell anyagilag, ez nem könnyű. Ez nem könnyű. Ez
3: de egyébként nem olyan korlátos, mint mondjuk a pálinka, mert ugye gint és vodkát egész évben tudsz főzni. Tehát igazából meg tudnánk oldani, nem lenne akkor a probléma.
1: Na jó, akkor egy kicsit nézzünk előre. Hova fejlődhet mindez? Tehát hányféle terméket tudtok most gyártani jelen pillanatban?
2: Hát jelen pillanatban az RTD portfólióban 9 darab termékünk van, ezen kívül van ugye az üveges gin meg a vodka, és hát van...
1: Még egyszer mondom, ez a Ready for the Drink, tehát ez a kész termék, tehát ami már egy bekevert, ugye?
2: Abszolút, igen, abszolút. Az RTD ez a Ready to Drink, tehát ez a, amit gyakorlatilag fogod, fölpatintod és tudod inni, tehát nem kell hozzá se pohár.
1: Ebből van 9 féle.
2: Ebből van 9 féle, és hát van még egy termékcsalád, amin bius erőteljesen gondolkodik már nagyjából 2 éve, én húzom vissza az agarakat, hogy ez egy kicsit óvatosabban, mert azért a büdzsé sem bír el mindent. Ugye van még egy termékcsalád, amin gondolkodunk, azt meglátjuk, hogy hogyan tudjuk mondjuk jövőre nagyjából elkészíteni, hogy és akkor nagyjából szerintem készen leszünk egy jó darabig.
1: Készen a portfólió.
2: Igen.
1: Na jó, azt látjuk, hogy nem, azt még nem is láttuk. Mutassuk meg kérlek a díjat, mert hogy egy kicsit emelt fel, hogy lássák. Igen.
2: Akkor így.
1: És ott van rajta a díja, nem tudom, hogy el lehet-e olvasni a kamerák után, hogy World Best Wine Cocktail 2026.
2: Így van.
1: Úgyhogy ez egy csodaszép kis
2: díj. Így van, tehát most ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ugye angol nyelven van a back-to-back world champion díjat értünk el a tekintetben, hogy tavaly is, meg idén is, tehát zsinórban 2. Én ezt megnézettem, hát mondjuk az AI-jal, tehát kicsit azért használtam, tehát feltöltöttem az
1: eredményt. Muszáj, igen?
2: Muszáj, mert nagyon sokat könnyít, és azt hoztuk ki, hogy 2015 óta van a Premix Italok díjazva ezen a londoni World Drinks Award versenyen, és 2015 óta mi vagyunk a harmadik gyártó, aki két különböző termékkel back-to-back-et tudott csinálni. Ugyanis tavaly ugye tonik volt.
1: Gratulálok hozzá.
2: Nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy óriási dolog, és hát nyilván a triplázás ilyenkor rögtön előjön. Tehát már azon gondolkodtunk ott Londonban este, hogy akkor jövőre mit nevezünk. Úgyhogy hát ezen majd fogunk
1: vagyalni. Na jó, akkor most csak egy utolsó kérdés. Ki az, aki az ízeket kitalálja?
2: A bius. Szigorúan.
1: Szigorúan. Neked, de ez van végzettséged is? Tehát mondjuk te koktéloztál korábban, és akkor kitaláltad, hogy milyen ízek, vagy ez nem, saját megérzéseid?
3: Nem, csak van egy nagyon érzékeny orrom, és mindent kiszagolok.
1: Oké. Hát ez az üzlet is sikerült. Nagyon jó. Szóval Bianca és Berice és Zsoltra, az Imek Pálinka Manufaktúra tulajdonosaival beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.
2: Köszönjük szépen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: the groove extraordinaire, baby. Just funkin' with you inside of your mind. Down to your soul.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Sólyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordul az eltávolítását célzó módosítás miatt. Meghosszabbítják a jelzálók hitelek referencia kamatstopját, változékony időre kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sólyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója vénelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálók hitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormánytörvény javaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulóknál már tényleges segítséget fognak kidolgozni. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönni alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Visszavonták az intézkedést a többi közt a fővárosban, Békésben, Hajdúbiharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában is. Nem mindenhol hullott azonban elegendő csapadék, így 6 vármegyében továbbra is érvényes a korlátozás. Ezeken a területeken továbbra is tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket. A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
4: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Élénk a reggeli forgalom, és az M3-as autópályán Budapest felé baleset is történt. Bag és 60 között 3 személyautó ütközött. A kialakult torlódás meghaladta az 5 kilométert. Szintén baleset történt a 16. kerületben, a Rákospalotai határúton, a Rákóczi út közelében. A városban a körútak megszokott csomópontok környéke telített. Lezárták Kőbányán a Sörgyár utcát, a Kada utca és a Bodza utca között. További szép napot kívánok Önöknek!
4: A közlekedési hírek együttműködő partnere a hétvégén a MOM Sportban megrendezésre kerülő 21. lelkes ásványbőrze szervezője, a Gemmin BT. www.ásványbőrze.hu.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt, június 12-e van, 8 óra múlt 3 perces, stúdiónk vendége Csicsman László, közel-kelet szakértő, Budapesti Cornelius Egyetem professzora. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
1: A témánk pedig továbbra is a közel-kelet, a hormuzi szoros, mert hogy hát egy kicsit ilyen, mintha összevisszaság lenne. Egyik nap arról jönnek a hírek, hogy akkor most javul a helyzet, a másnap arról, hogy megint megtámadták egymást. Hol tartunk most?
2: Igen, hát ez egy valós kép. Itt az elmúlt 10 napban, 2 hétben egy eszkalációs szakaszt láttunk, hogy április 8-a óta van tűzszünet, de ez olyan közel-keleti tűzszünet, tehát megsértik rendszeresen a felek. És a héten először történt meg, hogy újra a közvetlen iráni-izraeli csapásokra került sor. Ugye először Irán küldte a rakétákat, elsősorban izrael-libanoni tevékenysége miatt, amelyre Izrael válaszolt. Trump aztán próbált rendet tenni, és aztán meg maga támadott, hogy egy helikoptert az irániak.
1: Egy apas helikoptert
2: lelőttek, és ennek hatására az Egyesült Államok 2 napon keresztül déliráni célpontokat bombázott, és csütörtökön bejelentette, hogy alapvetően a harmadik napon már nem folytatják, mert hogy közel áll a megállapodás, amelyet először az iráni sajtó sem cáfolt. Tehát, hogy van némi optimizmusra ok. És ez egy Trumpnak egy jó végiggondolt stratégiája, tehát azért eszkalálunk, ugye fenyegetjük a másik oldalt a katonai erő alkalmazásával, hogy ezt követően deeszkalálhassunk és megállapodhassunk. Ennek ellenére azért én sok mindenben szkeptikus vagyok, de talán eljutunk arra a pontra, hogy lesz valami a hétvégén.
1: Mert hogy érdeke egyébként az Egyesült Államoknak, hogy a háború véget érjen, vagy csak azt mondjuk, hogy ez most egy ideiglenes, mondjuk a Trump tudjon lobogtatni egy papírt, hogy tessék, elhoztuk a békét, itt van minden, aztán valamilyen szinten meg majd folytatódik tovább.
2: Abszolút érdeke az Egyesült Államoknak kiszállni ebből a háborúból, hiszen február 28-a óta tart, ugye egy globális energiaválság alakult ki, amely szerintem velünk marad az elkövetkezendő hónapokban. Az energiárak az Egyesült Államokban is emelkedtek, Trump népszerűsége jelentősen csökkent, ugye félidős választásokra készült, és hát igazából hiába van egy katonai erőfölény az Egyesült Államok és Izrael részéről, ez politikailag nem sikerül.

0: átváltani a tárgyalóasztalnál. Ugye Trumpnak a célja nem változott, nevezetesen, hogy megelőzze Iránnak a katonai célú nukleáris programját, azonban hát közbe jött ez a Hormuzi szorosnak a blokkádja, amelyet mindkét fél blokkád alatt tart jelenleg. Ez úgy tűnik, hogy ez sokkal nagyobb ütőerő Irán kezében, mint maga a nukleáris fegyver. És ez egy újabb cél lett a háborúban, ami nem volt február 28-án, megnyitni a Hormuzi szorost.
1: Uh-huh. Na, akkor egy kicsit menjünk bele. Ugye Irán, nem, az Egyesült Államok azt szeretne, hogyha Irán a nukleáris fegyvereit, vagy nukleáris képességét leszerelni. Jelen pillanatban 60%-on tart az urándúsítás, és most Irán azt tűzte ki, hogy 90%-os legyen. Ugye hát egyik se a polgári célokat szolgálja, vagy az ipari célokat szolgálja, ez mind a kettő azért, mert fegyvernek minősül. Akkor innentől kezdve mondhatnánk azt, hogy Trumpiknak tulajdonképpen igaza volt.
0: Igen, hát ezt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is mondja a jelentésébe, tehát nem csak Trump, hogy van 440 kg 60%-ra dúsított urán, és pont egy pár napja fogadtak el egy olyan határozatot, amelyben felszólítják Iránt, hogy mondja már el, hogy hol vannak ezek a készletek, ugyanis nincsen nemzetközi ellenőrzés lényegében tavaly május óta, így nem igazán tudjuk, hogy mi történik az iráni nukleáris program kapcsán, és ugye fenyegetéseket látunk, ez egy parlamenti képviselőnek volt a fenyegetése, hogy akár 90%-ra is dúsíthatjuk. Legyünk őszinték, ez a technológia megvan Iránnak, most hiába lassítja le egy katonai támadás, hiába találnak el nukleáris célpontokat, vagy lőnek ki atomtudósokat, de ez a technológia nem vészel, tehát Irán alapvetően képes ennek a folytatására, és ezért lenne nagyon fontos a nemzetközi ellenőrzés. Tehát ebben az értelemben Trumpnak igaza van, nyilván az, hogy Irán nem rendelkezik még nukleáris fegyverekkel, de nagyon könnyen ugye el lehet jutni abba a státuszba, és hát Észak-Korea kapcsán láttuk, hogy ebből viszont nincs visszaút.
1: Na akkor egy kicsit menjünk tovább. Mondtad, hogy jó lenne, hogyha nemzetközi egyetértés lenne abban, hogy akkor Iránnak ebbe ezt le kell szerelni. Hol tart most ez nemzetközileg? Mennyire állnak az Egyesült Államok és Izrael mellett más fejlett országok?
0: Hát abban a kérdésben mindenképpen, hiszen ezt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség határozatot európai államok is kezdeményezték, tehát ebben egy széleskörű egyetértés van egyébként nemzetközileg. Azt lehet mondani.
1: Bocsáss meg, van olyan, aki egyébként Irán pártját fogja, és azt mondja, hogy Iránnak ez joga van?
0: Hát attól függ, hogy mihez, az urándúsításhoz joga van, de milyen szintig, tehát nem 60%-ig. Ugye, ha visszanézünk 10 évvel ezelőtt, született Obama alatt egy nukleáris megállapodás, egy nemzetközi keretben, ugye alapvetően az 5%-át szokták egy olyan határnak mondani, hogy 5% alatt civil célokat szolgál, a fölött azonban már ugye átlépünk egy olyan szintet, ami és a fegyver minőséghez 90%-os kell. Na most így az Irán kettő között van jelen pillanatban, és azt a 10 évvel ezelőtti, vagy 11 évvel ezelőtti megállapodást értelemszerűen már rég meghaladta a kor. Na most az fontos látni, hogy itt nem multilaterális tárgyalások zajlanak, az Egyesült Államok közvetítőkön keresztül egyeztet Iránnal, de csak arról, hogy Irán majd hajlandó lesz tovább folytatni a tárgyalásokat a nukleáris kérdésben. Tehát itt egy egyoldalas dokumentumról beszélgetünk most, amelyben nem sikerül meg állapodni, és hogyha ebben sikerülne a hétvégén előre lépni, akkor azt érjük el, hogy meghosszabbítják a tűzszünetet, és elkezdenek tárgyalni. Ugye 15-ben, amikor ez multilaterális keretek között zajlott, ez 3 évet vett igénybe, és ez egy nagyon részletes dokumentum, mert itt ugye nem lehet egy sorban leírni, hogy pontosan mit jelent az, hogy korlátozza Irán a nukleáris programját. Ott pontosan megmondták, hogy hány centrifugát kell bezárni, hány lehet, hogy néz ki a nemzetközi ellenőrzés. Na most ez előttünk van, tehát optimisták lehetünk abban, hogyha hétvégén esetleg lesz egy bármilyen egyoldalas megállapodás, akkor az a tűzszünet meghosszabbítását jelenti, de ugyanakkor azért szkeptikus vagyok abban, hogy a részleteket illetően az elkövetkezendő hetekben megállapodjanak, és elsősorban azért, mert nulla a bizalom a felek között. Na most bizalom nélkül diplomáciai egyeztetéseket nagyon nehéz sikerre vinni. Az irániak ma is azt mondják, hogy ők nem biztosak abban, hogy tényleg meg akar állapodni az Egyesült Államok, hiszen bármikor, amikor leültek tárgyalni az elmúlt 2 évben, mi lett a vége? Katonai beavatkozás. De elfogyott Trump türelme.
1: Laci, van azért még valami. Tehát hiába akar megállapodni az Egyesült Államok Iránnal, azért ott a háttérben még ott van egy Izrael, aki meg teljesen másban érdekelt.
0: Ugye kezdetben azt lehet mondani, hogy a célok azonosak voltak. Ugye mindkét állam hangoztatta ezt a rezsimváltás dolgot. Ugye az amerikai diplomácia...
1: Ami nem jött össze.
0: És de ugyanakkor ez Izrael nem érdekelt abban, hogy az Egyesült Államok megállapodjon ezzel a rezsimmel, mert Izraelnek az az álláspontja, és ez igazából mindegy, hogy ki a miniszterelnök Izraelben, én úgy látom, hogy ebben teljes egyetértés van, hogy ezzel ez a rezsim majd fel fogja használni ezt a megállapodást arra, hogy kijátsz, és előbb vagy utóbb tovább folytatja a katonai célú nukleáris programját. Ugye 15-ben is a legnagyobb ellenzője a nukleáris megállapodásnak Izrael volt. Véleményem szerint ez nem fog változni. Izrael, a különösen Netanyahu miniszterelnök most a háborúnak a tovább folytatásában lenne érdekelt, hiszen választások jönnek, és bizonyos értelemben ez elősegítené a pozícióját a belpolitikába, de ezt ugye korai megmondani, hogy mi lesz az izraeli választások eredménye.
1: Idézek tőled, borítékolható, hogy folyton kívül majd a konfliktus Iránban. Ezt mire alapoztuk?
0: Ezt arra alapozom, hogy alapvetően pontosan az utolsó gondolatra, mivel Izrael nem érte el a célját, és Izrael alapvetően át akarja alakítani a regionális rendet. Ugye 2023-ban egy sős terrortámadás érte, kezdetben ugye alapvetően nyilván erre próbált válaszolni, viszont megragadt annak a lehetőségét, hogy átalakítsa a Közel-Keletet, és ebben Irán jelenti ugye Izrael szempontjából a legnagyobb veszélyt. Én azt gondolom, hogy még ha az Egyesült Államok nem is érdekelt egy háború kiújulásában, de én azt gondolom, hogy Izrael részéről ez rendszeressé válhat akár. És ha visszanézzük az elmúlt egy-két évet, tavaly júniusban volt ugye egy háború, most februárban, ha most megállapodnak, annak egyelőre Izrael és a közel-keleti államok, amelyek kaptak rakétákat, nem ülnek ott a tárgyalóasztalnál, tehát majd meglátjuk, hogy hogyan sikerül tovább folytatni ezeket a tárgyalásokat, és én borítékolom azt, hogy ez folytatódni fog, és sajnos precedens teremtett, hogy kialakult már egy közvetlen háború ugye többször a két állam között, amelyre ugye korábban azt mondtuk volna, hogy ilyen nem lesz, és lett.
1: Magyarország számára nagyon fontos a hormuzi szoros, nem csak Magyarország, de szinte minden államnak, ugye mert hogy jelentősen befolyásolja az olajárát. Elképzelhető egy olyan variáció egyébként, hogy megállapodás születik az Egyesült Államok és Irán között, a hormuzi szoros, ahogy most is meg van nyitva, tulajdonképpen működik tovább, tehát az olajellátással nem lesz probléma, de ettől még a háború folytatódik, akár Izrael és az Egyesült Államok versus Irán között, akár csak mondjuk Izrael és az iráni csapatok között.
0: Ezt nem tudom elképzelni, tehát az a helyzet, azt látjuk most, hogy bármilyen katonai csapásra sor kerül, ugye tegnap előtt is Irán átmenetileg lezárta a hormuzi szorost. Tehát de facto jelen pillanatban Irán ellenőrzi. Számomra az is nagy kérdés, ha megállapodnak arról, hogy holnap mondjuk megnyitják a hormuzi szorost, valószínűleg az lesz a dokumentumban, hogy 30 napon belül helyreállítják a hajóforgalmat, akkor is azért de facto az irániak ellenőrizték ezt most így az elmúlt hetekben, hogy bármilyen esemény történik, azonnal lezárják, és azonnal elzárják a hajóknak a közlekedését, sőt, ugye két napja még hajókat újra támadtak. Ugye azt is látni kell, hogy nem tudjuk, hogy hány tengeri akna található a hormuzi szoroson, nincsen erre bizonyítékok, az irániak ugye újabb útvonalakon kísérik ki a hajókat, védelmi pénzeket szednek jelenleg, ami állítólag másfél-két millió dollár hajónként, ami egyébként elenyésző ahhoz a veszteséghez képest, amit az okoz, hogyha a hajó beragad, és ugye nem jut el a célpontjára, tehát viszont ez ugye Iránnak egy pótlólagos bevétel, úgyhogy Irán fel fogja használni a hormuzi szorost minden esetben, hogy egy ilyen nyomásgyakorló eszköz, és én úgy látom, hogy ez most már így fontosabbá vált az irániak kezében, mint maga a nukleáris program.
1: Mennyire befolyás egyébként, tehát Iránnak is érdeke volna, nem, hogy eljuttassa az olaját mindenhol máshova. Tehát ez egy kicsit nem ilyen lábólövés is? Tehát hogy oké, hogy az összes többi országot is ezzel térdre kényszerítjük, de egy kicsit azért őket is érinti, vagy nem is kicsit?
0: Nagyon-nagyon érinti. Ez napi 139 millió dolláros kiesés az iráni gazdaságnak, annak az iráni gazdaságnak, ami egy súlyos válságát éli jelen pillanatban. Ugye ne felejtsük el, hogy a háború első heteiben nem volt a dél-amerikai blokkád a Hormuzi szoroson, tehát az iráni tankerhajók szabadon mentek április 13-áig. Április 13-a óta van amerikai blokkád, azóta áll le ez az olajkereskedelem. Ennek 90%-a Kínába megy, ez szárazföldi útra nem nagyon lehet áthelyezni, tehát az a helyzet, hogy gazdaságilag, de ez nem úgy van, hogy holnap építünk egy olajvezetéket és eljuttatjuk valahova, ez egy nagyon precíz, a globális ellátási lánc, ez egy precízen kitalált valami, amely, hogyha megakad, akkor valahol gond keletkezik. Tehát itt ez a helyzet, hogy Iránnak is kiesnek ezek a bevételek, ezért próbálják ugye pótolni ezt a védelmi pénzeknek a szedésével, ami hát ugye nemzetközi jogilag teljesen illegitim, de hát maga ugye a katonai beavatkozás is kérdés, hogy nemzetközi jogilag mennyire legitim. Na most minden esetre szerintem az egy nagy kérdés, hogy majd ha elkezdenek tárgyalni, vagy tovább folytatják a tárgyalást, az irániak szeretnék elérni, hogy az Egyesült Államok elismeri az iráni szuverenitást a Hormuzi szoros felett. Ez kétlem, hogy ilyenbe meg tudnának állapodni, és hát az irániak azt is követelik, hogy a befagyasztott pénzeket az amerikaiak adják oda, ugye ez segíteni a rezsimnek a túlélését. Az amerikaiak ebbe automatikusan nem fognak belemenni, azt fogják mondani, hogy ha a nukleáris tárgyalások előre haladnak, akkor majd megfontoljuk ezeknek a pénzeszközöknek a felszabadítását.
1: Na, akkor meddig tarthat ki az iráni rezsim? Most már annyit beszéltünk róla, hogy mekkora bajban vannak. Ez szerintem egy jogos kérdés.
0: Nem lehet rá válaszolni. Azt látjuk, hogy túlélte ezt a háborút. Ettől a válság sem politikailag, sem gazdaságilag nem oldódik meg. De kétségtelenül, hogy a háború azért egyfajta legitimációs forrássá vált, hiszen van egy erős patriotizmus Iránban, amit talán nem értünk meg minden Európából. Irán kevés államok egyike a Közel-Keleten, amely egy valós nemzetállamnak tekinthető, és még azok a kisebbségek, amelyekre egyébként Washington úgy gondolt, hogy na majd ők megdöntik a rendszert, legyenek a kurdok, ugye nyugaton, vagy a belludzsi kisebbség a másik felén az országnak, hát ők is az egységre szólítottak fel, és amikor támadás érte az országot, ez egy összezárást hozott. Ha véget fog érni a háború, akkor én garantálom azt, hogy újra jelentkeznek a problémák, különösen gazdaságilag nagyon súlyos a helyzet, az infláció éves szinten 84%-os, élelmiszereknél 120%-os, csak hogy mondjak egy adatot, egy havi nyugdíj az nagyon-nagyon alacsony, tehát az emberek $100 alatti havi jövedelemből élnek.
1: Próbálnak megélni,
0: és hát nyilván az árak ott sem olcsóak, úgyhogy van egy abszolút lecsúszás az életszínvonalban.
1: És ez nem hozott forradalmat Iránban? Annyira mégis összezárnak?
0: Az a helyzet, hogy nem látszik egy olyan csoport, vagy egy olyan személy, aki mögé be lehetne állni. Én inkább azt gondolom, hogy egy átalakulás zajlik most az iráni politikában, ami látható, ez a vallási réteg, ez háttérbe szorul, és mintha a katonák, tehát egy katonai diktatúra felé menne el a rezsim, ezt mondjuk a háború felerősíti, mert egy háború alatt értelemszerűen inkább a katonák hozzák a döntést, de mostában Hamenei, akinek ugye az édesapját megölték, és kázi megörökölte ezt a legfőbb vezetői posztot, nem játszik olyan nagy szerepet, és az édesapja is az elmúlt egy-két évben nem nagyon láttuk, hallottuk. Hát hallottuk többször, de szerepe mindenképpen ennek a vallási rétegnek háttérbe szorult, és én szerintem egyfajta katonai diktatúra irányába halad ez az iráni rezsim, és azt, hogy hát lesz-e majd egy ilyen csoport, szóval a diaszporában vannak ugye irániak nagyon sokan, Európában is, ők részben próbálják a Pahlavi fiát, a korábbi dinasztia uralkodójának a fiát támogatni, de hát Iránban ő semmilyen befolyással nem. Ő nem tudja megszólítani az iráni embereket. És Iránon belül pedig ugye, mivel egy elnyomó rendszer, így nem rajzolódik ki egy olyan ellenzék vagy személy, akit támogatni lehetne. Így lehet, hogy a rezsimen belülről jön majd a változás.
1: Az, amit elmondtál, így az elmúlt most már több mint negyed órában, számomra azt jelenti, vagy azt jelzi, hogy itt még sokáig nem lesz béke. Ami azt jelenti, hogy sokáig az olajár az magasabban lesz, mint ami jó lenne. Ez... ami megszokott, ami azt jelentheti, hogy egy akár elhozhat egy gazdasági világválságot is ismételten az energiaárak válsága miatt?
0: Hát az, hogy gazdasági világválság, ezt korai kijelenteni, de az, hogy tartósabb, magasabban maradnak az olajárak, mint a háború előtt, ez szinte biztos. Ne felejtsük el, itt azért olyan károk keletkeztek létesítményekben, amelyek kijavítása akár egy-két évbe telik. Tehát Iraknak ugye a teljes olajtermelése leállt, Katárban ugye a gáztermelése állt le, és ezeket találatok érték, ezek kijavítása az időbe telik, és...
1: Bocsánat, ezek az államok, amik, ahol egyébként ilyen találatok voltak, Katar, Irak, ők nem akartak egyébként bevonulni a háború, vagy nem akartak aktív résztvevői lenni a háborúnak?
0: Hát pont ez az, hogy szeretnék elkerülni, egyetlen állam volt, amely részt vett benne, és erre is most derült úgy fény, az Egyesült Arab Emírségek katonailag több akciót hajtott végre iráni célpontokkal szemben, és próbálta meggyőzni a térségnek a többi arab államát, Szaúd-Arábiát és a többieket, hogy ők csatlakozzanak, de eszük ágában nincs, hiszen minden nap egy veszteség ebben a konfliktusban, és pontosan tudják...
1: Abban érdekeltek, hogy ne legyen háború.
0: Ne legyen, és visszajön a bizalom, ugye az a kép, hogy ez a térség biztonságos, mert ugye erre épültek az elmúlt évek, ha azt mondjuk, hogy Dubáj vagy Abu Dhabi, világ legbiztonságosabb helye, ide lehet jönni turistának, befektetőnek, ingatlant vásárolni, és ez a, hát ez egy illúzió volt, úgy tűnik, ezt helyreállítani nem lesz két nap. Most, ha beszállnak a háborúba, mit nyernek? Nagyon semmit. Ha megdől az iráni rezsim, az se jó, mert ha káosz van, az rájuk fog visszaütni a káosz is. Tehát igazából ezzel a rezsimmel kell együtt élni, viszont meg kell találni azt, hogy ez ne történjen meg újra.
1: Csizsman Lászlóval, közel-kelet szakértővel, a Budapesti Kornincz Egyetem professzorával beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Jazzy.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban baleset történt a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható burkolatjavítás miatt. A 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, illetve a Levelde téren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízvezeték javítása miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aki kíváncsi a közéletre, de a kemény politika nem a világa, annak már is becsengettek. Indul a Magyar Óra itt a Business Classban. A hazai közélet érthető, égető és aktuális kérdései.
1: Jó reggelt, június 12-e van, egy perc múlva lesz 8:30, és vendégünk a stúdióban Kenéz András, Horizont Reklám Kft. Ügyvezetője, a témánk pedig ez a kültéri reklám, ami benne van az óriás plakát, az óriás háló, meg egy csomó minden. Kezdjük el, ugye most a beszélgetés apropóját az adja, hogy kijött egy törvényjavaslat, mely szerint meg szeretnék változtatni a kültéri vagy köztéri reklámfelületeknek a mennyiségét, minőségét, számát és egy csomó minden mást. Milyen felületeket érint ez?
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást. Én hát azzal kezdeném, hogy először is tegyünk egy kicsit tisztában mindent itt a köztéri reklámokkal kapcsolatban. Tehát a köztéri reklámok között vannak a standardizált méretek, óriás plakát, city light, és vannak a nem standardizált méretek, tűzfalak, óriás táblák autópálya mellett, tetőneonok, építési reklámhálók, és mondjuk feszített reklámok. Ezek mindegyik méretében, anyagában, szerkezetében, és a mögöttes ideológiájában is eltér. Uh-huh. Ugye egy társasháznak a reklám bevétele, az ki lehet maximalizálni azzal, hogyha minél hosszabb ideig, minél tovább tudunk kintartani egy reklámhálót, és annak a bevételével újítjuk fel a homlokzatát. Uh-huh. Ez lényegesen eltér attól, hogyha mondjuk egy autópálya mellett egy táblát látunk.
1: Világos. Na, mi a probléma ezekkel? Vagy mit gondol a mostani kormányzat, hogy ezt szeretné megváltoztatni? Mi a fő érv, hogy ezeket valahogy át kéne struktúrálni, vagy szerkeszteni, vagy meg kéne szüntetni, nagy Isten?
2: Mi most azt látjuk, hogy ezeket teljesen összemossa a törvény, és egy nagyon erős tiltást, illetve a törvénymódosítás, és egy nagyon erős tiltást akar bevezetni a köztéri reklámoknál. Uh-huh. A tervezet szerint kizárólag utcabútoron, hirdetőoszlopon és villanyoszlopon és tetőszerkezeten rögzített reklám lehetőségek maradnak, és itt is a 15 négyzetméteres maximum méretben. Ez tulajdonképpen a köztéri reklámot ellehetetleníti.
1: Uh-huh. Ha nagyon őszintén akarunk lenni, ugye tudnánk egy csomó érvet mondani, vagy mondtak egy csomó érvet, inkább így mondom, főleg politikusok arra vonatkozólag, hogy miért nem jó ez a közterületi reklám. De egy kicsit olyan érzésem van, mint amikor két autó összeütközik, és akkor ez már tiltsuk be az autózást. Tehát értem, hogy voltak tartalmi kifogások, óriás plakát, óriás hála, és egy csomó minden más tartalom ellen, de ez nem azt jelenti, hogy maga az eszköz a rossz. Tehát ugye nem a fegyvere hibás, hogyha valaki meghúzza a ravaszt.
2: Tehát mi az egyedi közteleti reklámokkal nem vettünk részt semmilyen gyűlöletkeltő kampányban. Tehát nálunk ezek a hirdetések nem jelentek meg. De most tudna az állam kommunikálni pozitívan is. Tehát például arra, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy járjon el szűrővizsgálatra, vagy szokjon le a dohányzásról, ez most pozitív reklámként megjelenhetne. Uh-huh. Ugye mi a előző rendszerben nem kaptunk megrendeléseket állami szintről. Most pont kinyílhatna annak a lehetősége, hogy ezt pozitívan kommunikálva eljutassuk az emberekhez.
1: Uh-huh. Értem. Bocsánat, csak közben igazítok a mikrofonon, mert összeér a kamerával, és akkor a kettő néha egy kicsit belemeg. Na jó, menjünk végig. Mi történik akkor, hogyha ez a törvény az életbe lép október 1-től? Akkor eltűnik az összes háló, eltűnik az összes... Mik tűnnek el a városból?
2: Hát őszintén szóval nem tudom jelen pillanatban megmondani, mert ez egy nagyon nagy terhet róna a közteleti reklám szakmára. Itt át kéne alakítani, le kéne bontani, ez egy sok milliárd forintos beruházás. Tehát nem tudom jelen pillanat azt megmondani, hogy hogyan indulna el.
1: Képesek lennének erre? Tehát egyik kérdés, ami képes, a másik pedig, hogy jogilag ez rendben van-e? Mert amennyire én tudom, itt azért sok éves szerződések vannak. Tehát itt egyértelműen ugye érvényes szerződésekkel rendelkeznek, jóváhagyások vannak az eddigi szabályozott testületektől. Tehát mi alapján lehet ezt jogilag mondjuk eltüntetni?
2: Korábban építési engedélyek, nemzeti média és hírközlési hatósági számok alapján, tudomásulvételi eljárások alapján ruháztunk be, helyeztünk ki eszközöket. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen jogi eljárás is megindulhatna sok esetben, hiszen mi ezek alapján mi ezeket az eszközöket értékesítettük. Uh-huh. Tehát vannak olyan...
1: Ti jogszerűen jártatok el magyarul?
2: Igen. Uh-huh. Vannak olyan reklám eszközök, amiket évekre értékesítettünk előre. Na most itt egy olyan jogi helyzet alakulhat ki, amiben mi kártérítést kérünk az államtól adott esetben, és én azt gondolom, hogy ez egyikünknek sem érdeke. Tehát mi számos javaslatot dolgoztunk ki azért, hogy induljon meg egy kommunikáció a jogalkotó és a egyedi reklámosok között. Uh-huh. Önszabályozásra is javaslatot tettünk, az egyes eszközök közötti távolságra is javaslatot tettünk. Igaz, hogy ezt az eltelt napokban tudtuk eljuttatni, és én nem tudom, hogy eljutottam megfelelő helyre, de azt szeretném, ha látná mindenki, hogy a párbeszéd az tőlünk megindult, és mi keressük a lehetőséget, hogy elmondjuk az érveinket.
1: Jó.
2: Mert nyilván itt most a jogi hercehurcán túl azért itt emberi életekről is szó van.
1: Mennyi embert érint szerinted egyébként? Tehát mennyi ember kapcsolódhat ehhez a kültéri vagy köztéri reklám szakmához?
2: Hát közvetlenül azt gondolom, hogy olyan 1000 ember, aki dolgozik most ezekben a kis magyar vállalkozásokban, de átéte...
1: Bocsánat, mindegyik magyar vállalkozás, vagy
2: túlnyomó többségében?
1: Túlnyomó többségében. Oké, okay, tehát magyar vállalkozásokról beszélünk.
2: Igen, nyilván vannak nemzetközi cégek is itt.
1: Okay.
2: De túlnyomó többségében ez a magyar kis vállalkozások, és hát nagyjából mi 1000 embernek adunk munkát közvetlenül. De közvetve, tehát az alvállalkozói hálózaton keresztül ez 10 000-es.
1: A plakátragasztók, grafikusok, és még lehetne sorolni.
2: Ügynökségek,
1: igen.
2: Villanyszerelők, tehát itt
1: ez
2: számos.
1: Ez több 10 000-es.
2: Uh-huh. Ez, hát ha azt is nézzük, hogy ez a rendelet, vagy bocsánat, törvénymódosítás megszünteti a reklámbevételt a társasházaknak is, és több ezer eszköz van egyébként országosan kint, akkor ez... Hát több 10 000 embert érint, mert ott a reklámbevétel is megszűnik.
1: Mert ugye azt is el kell mondanunk, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek a bevételek, amik egy-egy ilyen házra, társasházra vonatkoznak, akkor ez a bevétel tulajdonképpen ebből tudnak megoldani felújításokat, korszerűsítéseket, lifteket szerelhetnek be, és így tovább. Tehát van egy csomó felhasználási módja. Enélkül, a bevétel nélkül rengeteg ház, társasház nem volna képes ezeket elvégezni.
2: Pontosan. Uh-huh. Tökéletesen összefoglaltad. Tehát itt konkrét életveszélyes társasházaknak a felújítási munkálata is ebből tudtak megtörténni.
1: Akár statikailag is.
2: Igen, volt erre is példa. Tehát uh-huh. itt nem csak külső homlokzatú felújítások, hanem belső felújítás, gáz, lift, egyéb. Ez uh-huh. most teljesen megszűnik. Tehát itt a társasházaknak ez a bevételi forrása, ez... Nulla.
1: Hova mehetnek át ezek? Tehát, hogy most tegyük föl, hogy ez az egész reklámpiac megszűnne, úgy, ahogy most tervezik, vagy ebben a törvénymódosításban benne van. Hova fog áttevődni ez a fajta reklám?
2: Én azt gondolom, hogy leginkább az online térbe.
1: Az online térrel ugye az a baj elsősorban, hogy az online térben, ezt tudom ugye a különböző rádiós szakmai konferenciákról, lenni a probléma, hogy ott a multik tarolnak, tehát ott gyakorlatilag, hogyha az áttevődik oda, akkor az a bevétel, amit jelen pillanatban még a magyar kisvállalkozások, középvállalkozások kezelnek, az át fog kerülni a multikhoz, gyakorlatilag majdnem teljes egészében.
2: Én azt gondolom, hogy igen. Egyébként körülbelül a közterületi reklámpiac egész az ilyen 38 milliárd forintos éves uh-huh. forgalom. És ebből az egyedi köztet reklámok az olyan 6 milliárd forintos forgalom. Uh-huh. Tehát, ha most ezt össznemzetgazdasági szinten nézzük, akkor ez valóban nem tűnik nagy számnak, de ha nézzük a mögöttes családokat és ezeket a sorsokat,
1: igen.
2: akkor viszont jelentős.
1: Uh-huh. Értem, teljesen értem, és egy kicsit inkább próbálok előrefele nézni, hogy hogyan, tehát mivel lehetne ezt úgy beszabályozni, és akkor menjünk rá most erre a részre, hogy milyen javaslatokat tettetek ki, tehát hogy mik voltak a kifogások, mondjuk ellenetek, már hogy a közterület és az egyedi méretű felületek ellen, és hogy tulajdonképpen hogy lehetne ezt jobbá tenni, vagy hogy lehetne ezt jobban szabályozni? Mondtad azt is, hogy ugye akár önszabályozós rendszert alakítotok ki.
2: Hát most az eltelt időszakban leginkább itt a gyűlöletkampány merült fel, amivel én úgy érzem, hogy kicsit jogtalanul vádoltak meg minket, hiszen ahogyan említettem, mi nem vettünk ebben részt. Uh-huh. De maga a szabályozás az nekünk is jó. Tehát mi abszolút partnerek lennénk egy olyan átlátható, tiszta, megbeszélt, jól megalkotott rendszernek a kialakításában, amiben az ügyfeleink is egy jogbiztos reklámot tudnak választani. Mm-hmm. Tehát, hogyha mondjuk lecsökkentjük a reklámokat, akkor nyilvánvalóan, és rendet teszünk, tehát nekünk is érdekünk az, hogy egy rendezettebb közkép alakuljon ki. Én még egyszer hangsúlyozom, tehát nem az ellen vagyunk, hogy itt minden maradjon úgy, ahogyan eddig van. Csak párbeszéd alapján alakítsuk ki.
1: Mm-hmm. Mik voltak egyébként a gyűlölet kampányunk kívül? Volt még valami egyébként, ami így azt mondták, hogy ez nem jó, hogy így van? Ja, amennyire én emlékszem egyébként, fővárosi politikusok, vezetők mondták azt, hogy hát nem szépek ezek a hálók, történelmi házakat takarnak el, tehát voltak ilyen kifogások is.
2: Igen, tehát a jelenleg is érvényben lévő törvényi szabályozás szerint itt lehetőség volt ezeknek a kialakítására. Mm-hmm. És tehát mi, mint reklámcég, mi ezeket a lehetőségeket kihasználtuk, és kiraktuk. Megértettük azt, hogy mi most a közigény, és megértettük azt, hogy nem jó a régi szabályozás, változtassuk meg rendben, megértettük azt, hogy csökkentenünk kell, ez is rendben van. Hajlandóak vagyunk erre, csak hát...
1: Csak valami szabályozott keretek
2: amiben
1: között.
2: Amiben nem a betiltás hát biztos, van, most, hanem...
1: Biztos, hogy van egy csomó olyan része is, tehát hogy kiebb lehet vinni ezeket a reklámhárokat, mondjuk a történelmi belvárosból, hogy a szép régi épületeket mondjuk ne zavarja. Aztán azt is meg lehet csinálni, mondjuk, hogy ne állandó hosszú távú szerzés legyen arra az épületre, hanem azt mondják mondjuk, hogy 6, 12, 24 hónap, bármennyi.
2: Mi időbeli korlátokra is hajlandóak vagyunk. Uh-huh. Tehát, hogyha... Most, ha egy építési reklámhálót nézünk, és még azt mondjuk, hogy 12 havi reklámbevétel kell egy társasháznak a felújítására, akkor ebben az idősíkban lehet egy olyan általunk finanszírozott reklámközzététel, amiben mondjuk a közjót próbáljuk szolgálni. Uh-huh. De maga, hogy az egész rentábilis legyen, tehát egy társasház felújítás, az, szóval egy több hónapig, biztosan évig kint kell tartani egy reklámhálót, hogy a bevételi oldal és a ráfordítási oldal arányos.
1: Egyensúlyban legyen.
2: Így van.
1: Uh-huh. Jó. Tegyük fel, hogy most ez eljut ahhoz a parlamenti illetékesekhez, ez, amit ti beadtatok, beadvány. Mit vártok ettől?
2: Tehát a reklámszövetségen keresztül is megindult egy párbeszéd, uh-huh. De tehát természetesen a reklámszövetség mögött állva, és ugye annak is a közterületi tagozata indított meg egy párbeszédet, és én tegnap értesültem róla, hogy el is jutottunk, volt ezzel kapcsolatban egyeztetés, de a magunk oldaláról szeretnénk ezt még tovább fokozni, mert ugye, ahogyan említettem a legelején, a közterületben a standardizált méretek és az egyedi méretek is érintettek, és én az egyedi méretekkel kapcsolatban szeretnék még tovább lépni, amennyire lehet. Itt az országos főépítész az, aki elsősorban, mint szakmai szereplő, tud nekünk kommunikációs partner lenni.
1: Uh-huh. Jó. Azon gondolkodom, hogy mi az, amit még nem érintettünk, de lassan úgy gondolom, hogy talán most már mindent. Egy kicsit még volt még egy érve egyébként, amikor arra hivatkoztak, hogy más külföldi nagyvárosokban, főleg Nyugat-Európában, hogy nincs ennyi háló, vagy kevesebb van, és egyáltalán nem is divat. De hát én kicsit másképp látom ezt megint csak, mert ugye Magyarországon az ingatlan birtoklás száma az ilyen 92-93%, míg Bécsben mondjuk 50% alatt van. Bécsben lehet kötelezni arra a lakóingatlan tulajdonosokat, ugye itt nagy cégekről beszélünk, vagy egyéni vállalkozókról, hogy ha már építettetek egy házat bérbeadás szempontjából, tehát kvázi hasznot húztok belőle, akkor azt tartsátok rendben. Magyarországon a társasházaknál ez sokkal nehezebb megvalósítani, hisz ott van az a rengeteg kis nyugdíjas, aki nem biztos, hogy ebbe bele tudnak szállni, hogy rendbe hozzák és rendben tartsák a saját házaikat.
2: Mi készítettünk erre egy anyagot, tehát egy partner cégünkkel, egy európai kitekintés az rendelkezésünkre áll, ezt is természetesen el tudom közni, valamennyi nagyvárosban van. Tehát az ilyesfajta betiltás, ami most itt Magyarországon a törvénymódosítással tervezetten életbe lép, ez sehol nincsen. Uh-huh. Valamilyen szabályozott keretek között működhetnek ezek. Egyébként pont Bécsben, ha járunk, akkor több reklámhálót is lehet látni. Pont a Stefán Dómon is például folyamatosan van egy nagy.
1: Jó, hát nagyon kíváncsi, a Stefán Dómon, várj egy kicsit, ez azért érdekes, mert hogy az a Szent István templom, ugye, vagy a Dóm, és ugye Magyarországon meg úgy tudom, hogy pont az olyan középületek, ami komoly kulturális tartalommal bírnak, oda például nem lehet fölrakni.
2: Igen, a műemléki területek azok tiltásra rendelkeznek. Ezért mi a társasházak irányába
1: mozdultatok el.
2: Így van.
1: Na jó, hát én sok sikert kívánok nektek, bízom benne, hogy meghallgatásra kerül az összes véleményetek és igényetek, és a párbeszédet elkezdtétek, akkor reméljük, hogy értő fülekre találnak, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de szurkolunk nektek. Kenny Zandással, a Horizont Reklám Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Szanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.szanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn, az MTI szerkesztésében.
3: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei költségvetés módosítása. Két ismert tartalomgyártó eltitkolt bevételére bukkant a NAV. Változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, a közteher csökkentéséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, közép és hosszú távon is működőképes megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy az önkormányzatok el tudják látni a törvényes feladataikat, és tudjanak fejleszteni is. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita kormány szóvivő. Az MNB előterjesztése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönnél alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat, a bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Ma rendezik a mozgás éjszakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagályuszodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését. A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétvégén az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Németh Luca, BKK Info.
2: A közlekedési hírek együttműködő partnere a hétvégén a MOM Sportban megrendezésre kerülő 21. lelkes ásványbőrze szervezője a Gemmin BT. www.ásványbőrze.hu.
5: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban most kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a Gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata.
1: Jó reggelt, 9 óra múlt 3 perc, a stúdiónk vendége Juhász Roland, válogatott labdarúgó, hátvéd. Szia, Roli!
2: Sziasztok!
1: Na, hát egy kicsit a világbajnokság meccseit elemezzük. Mennyire voltál megelégedve az első napi eseményekkel, vagy az történt, amit vártál?
2: Hát a meccseket nézve igazából olyan túl nagy meglepetés nem volt, igen. Mexikótól mi az elején azt kaptuk, itt beszéltünk az adás elején, hogy egy agilis játékot vártam tőlük. Nyilván azért ők jóval erősebb játékerőt képviselnek, mint a dél-afrikaiak. Ez azért meg is mutatkozott a mérkőzés elején, viszont utána ők is szépen belelaposodtak ebbe a meccsbe, és inkább lett egy ilyen harakiri, amit ugye az edzőjük is a végén kielemelt, hogy miatt van benne egy kis keserűség.
1: Igen, hát én is egy kicsit azt vártam, hogy Zorroék, így van mexikai csapat, Zorroék ott az első 9 percben letámadt, szerezték a labdákat, sorba jöttek a helyzetek is, abból ugye a 9. percben lett egy gól, és onnan visszaálltak, és nem értettem, hát ott, hogyha még mennek tovább, még mondjuk egy 10 percig, még berámolnak egy-két gólt, és onnantól kezdve eldől a meccs. Ezért egy kicsit izgalmasát tették, mert azért így felhozták az első fél idő közepén ugye a dél-afrikai válogatottat.
2: Igen, hát ebbe az eredménye pont ez a legveszélyesebb, hogy ugye elkényelmesedett egy csapat, ugye bármennyire is nem veszélyes mondjuk az ellenfél, de találnak egy gólt, onnantól kezdve átbillent a mérleg nyelve, és onnantól kezdve már
1: elhiszik magukról, hogy nekik is sikerült.
2: Igen, igen. Holott én is mondjuk Dél-Afrikát egyébként többet vártam. Ők azért tényleg elég szerény játékerőt képviseltek. Ők nem azt vártam tőlük, amit mondjuk kaptam. De Mexikótól viszont többet, mert azért ők lényegesen jobb csapat, lényegesen magasabban jegyzett csapat. De nyilván az első meccsen az elején ugye 80 ezer ember azért megnyomta őket, utána lehet ők is inkább egy óvatosabb játékerőt.
1: Milyen jó volt a hangulat az Azték stadionban? Hát ez csoda volt.
2: Hát igen. Azért ott Mexikóban szerintem
1: tudnak szurkolni.
2: Igen.
1: Valahogy szenvedély élik ott.
2: Így van, hát az életüket is úgy élik, alapvetően ez a stadionban is már megnyitó alatt is látszódott, szóval igazából szerintem ott nem arra nem lehet volna. Pont ezért érdekes egyébként, hogy így alakult a meccsképe, mert egy ilyen korai gól után azt várná az ember, hogy a szurkolók még jobban bele, akárhogy tényleg túl nagy kockázatot is vállal egy csapat, ahogy mondtad, igen, ez a fiesta hangulat jöhet, de és ennek ennél pont az lett, hogy majd le lett ültetve ez az egész sztori.
1: Hát sajnáljuk, de ennél nekem nagyobb meglepetés volt, bár így, hogyha meg

0: nézem a FIFA helyezéseket, rangistát, hogy tulajdonképpen nem kellett volna, hogy meglepetés legyen, és nem is az, hogy Dél-Korea megverte Csehországot, sokkal inkább az, hogy hogyan. Nem tudtam fölmaradni már éjjel, hisz csak kellett jönnöm reggel 6-ra ide, de hogy megnéztem az összefoglalót, és ami egészen elképesztő fizikai és gyorsági fölényben voltak a dél-koreaiak.
1: Igen, hát rájuk azért az jellemző, hogy ők is nagyon, mint a mai focira egyébként, azt látom, hogy azok a csapatok tudnak igazából úgy plusz hozzátenni, akik ilyen atlétikus futballt képviselnek. Ugye manapság azért a futball elment tényleg ebbe az irányba, főleg a támadó játékot nézve, hogy ezek a gyors átmenetek, rendkívül gyors támadókkal rendelkeznek a csapatok, és azok azért nagy különbséget jelentetnek. Ugye van egy része, ugye pont itt a BL döntőről is beszéltünk, hogy egy Arsenal, aki egy pontrugásokra alapoz. Igen, és van egy PSG,
0: bocsánat, az Arsenal szurkolók mindig ezt dörgölték az orrán, csak azért tudtatok nyerni bajnokságot, meg eljutni a BL-ben, hogy a szabadrugások, és hoztak egy statisztikát, hogy nekik volt 17 góljuk ahhoz, hogy mennyit szabadrugásból vagy ilyen pontrugás után, és akkor hozták a Tottenhamet, akinek 16 gólja volt ugyanebből, és ott voltak a épp, hogy nem estek ki.
1: Hát igen, ez mindenki, amiben erős, azt próbálja favorizálni, de hogy ott volt felszem egy PSG, aki viszont a dinamikában volt erősebb, és most tegnap is ez volt szerintem, hogy volt egy csapat, aki ugye nagy bedobásból, pontrugásokra kicsit más stílusú futballt játszanak, és szembe találtak magukat egy olyan ellenféllel, aki tényleg pörgős.
0: Szép futott
1: hát őket. Ugye, ha megnézzük, talán az első gól volt, ugye, amikor visszavette a kapust, és éppen megbökt, tehát az azért...
0: Az ügyes volt.
1: Az egy nagyon szép gól volt, azt mondom, hogy ez nagyon tudatos és okos gól volt, úgyhogy én ezért is várom egyébként, hogy mit hoz az első körben, mert szerintem sok ilyen csapat lesz, akin meg fogunk lepődni.
0: Ázsiai, afrikai, akik nincsenek a szemünk előtt.
1: Igen, nincs úgy az ember szem előtt, meg a múltból indulunk ki, és ezekben a csapatokban is azért nagyon sok Premier League, nagyon sok topligás játékos van, akik igazából azt a különbséget jelenthetik egy ilyen tornán is. És hát nyilván a top csapat, beszélni nagyon sokan arról, hogy európai top csapatok majd végeznek az élen. Én azért várok más kontinensről is csapatokat ide az élmezőnybe, de nyilván most mindenki első körben szerintem még az európaiakat favorizálja.
0: Többek között én is egyébként, mert én is azt mondtam, hogy hát szerintem az első négyben a franciában, a spanyolban biztos vagyok.
1: Ezt szerintem nagyon sok százalékban mondják az emberek, igen.
0: És akkor utána jön a következő kérdés, hogy jó, de mi lesz a németekkel, angolokkal,
1: portugálokkal,
0: igen, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ott vannak a brazilok, argentinok, akik ezen mindig oda szoktak érni. Igen. Csak a legnagyobb kérdés, és az nagyon érdekes, hogy évtizedeken keresztül, ha az amerikai kontinensen volt a torna, akkor amerikai csapat nyert. Ha az európai kontinensen volt a torna, akkor európai csapat nyert. Megtörik-e ez?
1: Lehet. Mert most talán
0: elég erősnek többje. Érzed mondjuk Argentinát vagy Brazíliát ahhoz, hogy...
1: Igen. Tényleg ez azért egy hónapos torna. Itt azért nagyon sokat számít az, hogy a játékosok milyen állapotban vannak a hosszú szezon után. Ugye azért most már nagyon sok meccs van a lábakban a játékosoknak. A szezon végén könnyebben jön egy sérülés, milyen kinek mélyebb a kerete, kinek hosszabb a játékos kerete. Nyilván az említett csapatok, akikről beszéltünk, azért ott mindenhol elég komoly a 24 és 26-os keret, hogy megfelelően helyt tudjanak állni, de alapvetően szerintem a felsoroló csapatok közül bármelyik odaérhet. Erre kíváncsi ezek, ez egy érdekes okvetés, hogy lesz-e ez tényleg meglepetés.
0: Kiderül. Tehát Torgás Anyi egyébként azt mondta, hogy szerinte nagyon sok múlik a háttérstábon, nagyon sok fog múlni azon, hogy a háttérstáb az milyen munkát tud végezni. Azt mondja, hogy óriási a különbség, annak idén volt egy 4-5 tagú stáb, vagy max 6, most pedig azt mondja, 20-valahány ember sűrűlődik ott a csapat körül.
1: Pontosan, ugye a sérülés, a prevenció, a sérülés megelőzés prevenció, ugye a mobilizáció, alapvetően a regeneráció, ami szerintem az elmúlt 10-15 évben a legtöbbet lépett előre. Tényleg, hogy olyan lehetőségek vannak a játékosoknak meccsek után egyből, már az öltözőben, nem kell visszamenni a szállodába, már a buszon olyan lehetőségek, hogy tényleg a regenerációra tudjanak egyből koncentrálni. Igen, ez igaz, és pont most volt nekem is szembetűnő, szintén a bejelentőn, hogy olyan stábok, hogy a 11-eseknél felálltak, hogy egyszerűen majdnem lehettek a szöglet zászlóik, szóval. Én is tudom, az elején nyilván volt az edzőnek egy pályedzője, egy kapusedzője, meg volt talán egy masszőr, hát azért most már
0: most. Sokkal.
1: Igen, hát én emlékszem, amikor Fejváron dolgoztunk például, pont a Sanyival együtt, a vezetőedzőnek, Szabi Csiminek a stábjában összesen, ha mindenkit beleszámolt, 17 ember volt. Itt a kit menedzserekkel minden együtt, azért az már egy szép szám.
0: Így van. Hát most is szerintem sok NB1-es csapat elfogadná. ezt a stávot maga mögé. Na jó, nézzünk egy kicsit előre, ugye ma is lesz két mérkőzés, gyorsan mondom is a mérkőzéseket, először a Kanada-Bosznia mérkőzés.
1: Hát itt Kanada jelen pillanatban azt mondom erősebb, hogyha nézzük eddig a papírformát, akkor őket várom, ugye Bosznia. Szerintem az is nagy dolog, hogy kijutottak a világbajnokságról, teljesen megérdemelten egyébként, de szerintem őtök nem várok a nagy meglepetést, mint mondjuk, ahogy említettem, akár egy afrikai csapattól, vagy egy keleti csapattól. Hát Kanada, az nekem egy picit
0: sötétel, nem?
1: Igen, senki keveset tudok, semmit. Tudok róluk.
0: Nem látjuk őket játszani.
1: Nem látjuk őket, igen, nyilván egy-két játékost ismerünk onnan is, de alapvetően ez sem az a mérkőzés, még szerintem, ami a semleges szurkolókat esetleg a lázba hozza. Igen, de aztán lehet, hogy egy ilyen meccsből kerekedik ki majd egy olyan összecsapás, amiről van sokáig tudunk beszélni.
0: Kanada 30. egyébként a FIFA aktuális világranglistáján, Bosznia pedig nincs az első 50-ben. Tehát ha ezt nézzük, akkor egyértelműen Kanada a favorit, viszont Bosznia Európában is megtrifált jó pár válogatottat.
1: Igen, és azért is meglepetés számomra, amikor például mi játszottunk velük pár évvel ezelőtt itt a válogatottal, azért olyan nagy komoly benyomást nem tett rám, meg nem éreztem azt, hogy benne lehet akár az, hogy kijutnak egy VB-re, de itt látszik, hogy tényleg apró dolog.
0: Valami történt.
1: Igen, és ezekből a világranglistás helyezésekből szerintem nagyon nem is szabad kiindulni, mert nyilván
0: más kontinensen
1: játszanak, így van. Azért egy európai mezőnyben nyilván nehezebb a pontokat gyűjteni, lényegesen erősebb csapatok van, persze Dél-Amerikában ugyanúgy ez jelen van, de mondjuk Kanadának ugye azért másabb a selejtező zónája, meg azok a csapatok, akivel játszanak, de mondom, ez a két, azért a Kanada nekem most így egyedre még tényleg így...
0: Fekete,
1: igen.
0: Jó. Másik mérkőzés, USA Paraguay.
1: Hát ugye házigazdák itt most szózódnak egymás után.
0: Figyelj, az amerikaiak 17-ak a világranglistán, mondjuk ez csak tényleg ilyen információként, Paraguay 41-dik. Létezne, hogy az USA annyival jobb, mondjuk, hogy Magyarország mondjuk, ugye azt mondjuk, hogy a 39. a FIFA ranglistán, Paraguay 41., az USA meg 17., de a Svájc csak 20-valahanyadik, tehát hogy...
1: Nem, igen, azért ezeket a hinkek ezen az előbb is említettem, de azért az amerikaiaknál látszik, hogy a szakkörben ugye elég sokat fektetnek bele, próbálnak ugye elég komoly szintre emelni, ugye nyilván a kiemelt sportág mellett nekik azért ez egy nehéz dolog, hogy a mi focinkat ugye olyan szintre emeljék, mint akár az amerikai foci, vagy a kosárlabda ott, de ezek a törekvések azért látszik, hogy most már az eredményekben és a válogatott körüli szerintem szimpátia kapcsán is látható. Én biztos vagyok benne, hogy nekik olyan hátterük lesz szintén, hogy ők is akár képesek a meglepetést okozni ezen a mélyben.
0: Na, számomra van tényleg meglepetés, hogyha Amerika mondjuk odaérnek, hát csak a legjobb 8-ig.
1: Szerintem simán benne van.
0: Igen,
1: simán benne van. Mondom, nyilván lesz egy-két csapat, aki nem biztos, hogy ezen a szinten van, de azért itt azt gondolom, hogy legalább az a 32 csapat azért bőven van, aki közül mondjuk a 8-ba szerintem odaérhetsz bárki.
0: Na jó, hát meglátjuk. Mit szólsz ahhoz egyébként, hogy mindjárt az első meccsen volt több kiállítás?
1: Ez meglepett, főleg azért, hogy az a harmadik kiállítás az nem volt kiállítás, az
0: ilyen fura volt, igen.
1: Igen, az egy picit elvitt a éves sportot, hogy kettő volt, lehet egy kicsit kompenzálni próbált.
0: Igen.
1: Ahhoz képest, hogy valami hiszem, olvastam is, hogy Katarban talán összesen volt 4, vagy nem is tudom, hogy volt, de itt, hogy 3-1-ből is ilyen szinten. Jó, nyilván, hogyha olyan szabálytalanság történik, akkor bele kell nyúlni
0: a mérkőzésbe. De ez nem volt utolsó ember, mert igen. Még belül volt, ez kín volt a szélén, belül volt még egy csomó játékos.
1: Igen, ott a harmadik kalapszal, én is vitatkozom, most a másodikán is nyilván volt egy ütés, igen, ezeket
0: hát
1: is.
0: Hát azért fura volt az ütés igen. Volt-e, vagy sem, vagy inkább csak ott összegabajodtak.
1: A játékvezetőnek annyira nem ismerem a múltját, hogy mennyire ilyen, mert azért meg szokták bélyegezni a játékvezetőket is, hogy ki milyen típusú játékvezető, mennyire engedi a kemény játékot, mennyire. Hát úgy néz ki, hogy ezt próbált az elején letisztázni, hogy ő az úr, és rendelőt rakni a pályán. Hát szerintem azért ez elég megosztó volt mindenki számára.
0: Mit szólsz az újításhoz, vagy több újítás is van ezen a világbajnokságon, de az egyik, ami nekem nagyon tetszett, hogy a bíró fején van egy ilyen szemüveg, vagy kamera, és a kamerán keresztül te vissza tudjuk nézni, a bíró mit látott az adott esetből.
1: Igen, ez a La Ligában már ugye jelen van, ott már azért ez működőképes. Hát igen, furák, van egy-két olyan fura újítás, igen, ami még szerintem itt a VB-n, a tesztüzemmódban is nehezen lesz szerintem kivitelezhető. Nyilván ez inkább arról szól tényleg, hogy ugye bírónak sokszor nagyon nehéz dolg van, mire nem 20 akárhány, vagy nem tudom hány kamerával vesznek egy mérkőzést, ugye, ezer szögből meg tudjuk nézni, hogy alakult az aktuális falt, és ebből talán kicsit arra is rávilágítanak, hogy ő mit láthatott az esetből, kicsit levédjék a játékvezetőket is, de szerintem ebből mondjuk a focinak nagy előnye, és nekik én nem gondolom,
0: egyébként hogy ez. Nekem is mint érdekesség volt.
1: Inkább show, inkább az, hogy kifelé lássuk azt, hogy...
0: Kimondtad ezt a szót, hogy show. Az egészről egyre inkább az az érzésem, hogy egyre kevésbé szól a sportról, és egyre inkább szól a showról, vagy egyre inkább szól a pénzről. Egyformán látjuk?
1: Hát igen, ez egy komoly biznisz. A futball egy komoly biznisz, ahogy csak látjuk a transfereket, látjuk a megjelenéseket, látjuk a szponzorációs dolgokat, vagy akár egy körítést egy meccs körül. Mondjuk az amerikaiak azt már 94-ben nagyon extrém megcsinálták. Nekem a 94-es VB volt az, ami eldöntötte bennem, hogy én futballista akarok lenni, de akkor is egy hatalmas showt csináltak, szerintem az egyik legkomolyabb rendezési világbajnokság volt. Uh-huh. Szerintem ez most is arról fog szólni, hogy azért ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy emlékezetes legyen, ne csak a meccsek miatt, hanem a körítés és a stadionban lévő, vagy stadion körül lévő dolgok miatt.
0: Nem félsz esetleg attól, hogy túlságosan pénzorientált lesz, és mondjuk, hogy a kis csapatok ezáltal, tehát ha lesz, van két egyforma csapat, van mondjuk egy 68-80 milliós, tehát mondjuk beszélünk Anglia, Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, tehát ahol sokan élnek, és aznak a csapatát kell, az mérkőzik mondjuk egy 10 milliós Magyarországgal, vagy egy 3 milliós Horvátországgal, 4 milliós Horvátországgal, nem félsz attól, hogy esetleg ez így elbillenhet csak azért, hogy az üzleti érdekek ezt diktálják?
1: Hát elég komolyan elbillen, mert szerintem, ha csak a transferek mértékét nézzük, és tényleg a költségvetéseket nézzük, akkor is már látható az az óriási különbség, ami itt kialakult. Nyilván ezek a szabálymódosítások, hogy emelik a létszámot, a bajnokligában vezetik egy BL ágat, vagyis egy bajnoki ágat, ugye, ami által könnyebb elkerülni a fő táblára. Nyilván vannak olyan könnyítések, olyan döntések, amik ugye a kis csapatokat segíti, de nyilván üzleti alapú működés szinten soha nem fogja utolérni egy magyar csapat a top 5 bajnokságban lévőket, mert tényleg Angliában, hát ott olyan szinti.
0: A kiesőnek is nagyobb a költséget, és mint az egész magyar NB1-nek.
1: Tényleg azért hangsúlyozom ki a transfereket, hogy régen beszéltünk ilyen 5-10-15 milliós transferdíjakról, most ugye Real Madrid kapcsán ugye az elnökválasztásban 150 milliós.
0: És kiröhögte őt az Atleti. Igen,
1: igen, és az a durva, hogy tényleg ezekről a számokról most már ugyanúgy beszélnek, ami régen elképzelhetetlen volt, hogy ilyen mértékű transferek legyenek, vagy akár csak a játékosok bérezése kapcsán, ugye ami csak ugye egy része a bér, ugye az mellett még jönnek a reklámszerzések, amik óriási százalékát teszik ki a bevételének, szóval tényleg...
0: Bánod egy kicsit egyébként, hogy te még nem ebbe a világba tudtál játszani, mert hogy hát akik most eljutnak mondjuk egy olyan szintre, mint akár amilyen szintre te is eljutottál, sokkal jobban kerestek ma.
1: Én nem feltétlenül pénz oldalra közelítem meg. Uh-huh. Én is szerencsés voltam azon a téren is, nekem a jóból is jutott, ugye, hogy még voltak olyan keretek között is tudtam játszani, ami az segített, hogy a foci után is azért biztonságban érezzem magam. Viszont megtapasztaltam olyan dolgokat, amiket a magyarok már nem fognak, hogy a salakos pályán tudtam edzeni. És tényleg ezekről most a maiak is sokszor kinevetnek, a fiatalok nem tudod említeni, és szerencsére ők nagyon körülmények között tudnak futballozni, de nekünk azért megvolt a maga szépsége, amikor a Királydíny és pályára kimentél focizni nyáron, vagy a fagyott cuccot felvetted télen. Én nekem szép emlékeim vannak erről, úgyhogy én azt mondom, hogy mi generációnk, azért mondom, hogy többen számomra, hogy Sanyi volt pont tegnap, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk ilyen szempontból. Nekünk jutott másik, ebből is, abból is, igen. És szerintem ezért sokkal jobban megbecsültük azt is, hogyha olyan szintet tudtunk lépni a futballba, vagy olyan szint előrépés volt az életünkbe, amit tudtuk, hogy milyen munkárán értünk el, és ez szerintem ez így a felnőtté válásban is nagyon sokat segített, és az, hogy maradjon normális értékrenddel.
0: Na jó, utolsó kérdés, akkor tippeljük meg, hogy te is tippeld meg, kérlek, hogy ki fog a döntőbe jutni, melyik két csapat.
1: Döntőbe? Jó.
0: Azt akkor... nem kérem, hogy ki fog jönni, mert az nehéz. Döntőig ki fog eljutni.
1: Jó, Argentina-Spanyolország.
0: Argentina-Spanyol. Na jó, az egy jó kis meccs lenne egyébként.
1: Igen, ez egy fordulatos.
0: Jó, jó. Juhász Rolandnak köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétvégén az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Németh Luca, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Következő vendégem Zsóri Martin, influencer menedzser. Igazából nekem már az influencerség is egy kicsit ilyen idegen pálya, de talán annyira mégsem, hogy azért lesz egy-két érdekesség, amit át tudunk beszélni. Kezdjük az elején. Mióta létezik ez az egész influencerség?
2: Hát ha visszavegyünk az időbe, gyakorlatilag már korábban is voltak influencerek, csak nem neveztük influencereknek, hanem olyan közszereplők voltak mondjuk nagyköveti státuszban, aki mondjuk főzőműsorokat csináltak, korábban ez műsorvezetőnek. Jó. Hívtuk.
1: Akkor mondjuk azt, hogy mióta hívjuk influencereknek?
2: Szerintem durván egy ilyen 6-7 éve, hogyha így vissza lehet menni az időbe.
1: Igazából nekem az a különbség, hogy azok, akik régen mondjuk tévés műsorvezetőként mondjuk főzős műsort csináltak, és ezáltal véleményvezérekké tudtak válni, az most egy kicsit ez a fajta erős tartalom, vagy az a fajta hitelesség, az egy kicsit, mintha eltűnt volna, és gyakorlatilag ma már bárki lehet influencer.
2: Manapság tényleg bárki lehet influencer, csak nem mindegy, hogy mit kommunikál kifelé, meg hogy mennyi idő alatt.
1: Mi egy jó influencernek a legnagyobb titka, vagy mitől válik valaki sikeres influenceré?
2: Mindig azt szoktam mondani, hogy a balansz, tehát ne toljuk túl a dolgokat. Vannak ugye az edukatív, meg a szórakoztató tartalmak ezeken a közösségi médiás platformokon, és ha kettő együtt tud működni, akkor gyakorlatilag úgymond megvan a fő egyensúly, és a balansz az működik.
1: Mennyi influencer van most jelen pillanatban a világon, Budapesten? Nem tudom, tehát mondjuk számokat, mondjuk mennyi influencer van hazánkban?
2: Hazánkban durván én úgy satszolok, most már a friss méréseket még nem láttam, de durván egy ilyen 4000 tartalomgyártóról beszélünk, és ez egyre megy följebb, hála Istennek szoktam mondani, de ugyanakkor, amit beszéltünk még korábban itt a stúdió beszélgetés előtt, hogy a nano és a makro influencerek is folyamatosan megjelennek, ugye a nagykövető számú influencerek mellett.
1: Ez egy kicsit bontsuk ki, mennyi egy nagykövetős influencer, és mennyi egy nano vagy mikro?
2: Tehát tulajdonképpen egy nagykövető influencer, mint például, ha mondhatok tőlünk, a Kovács Richard például, igen, őt már közel 400 ezeren követik a TikTokon, és a pici influencer például mondjuk egy 10-20 ezer követős, úgymond friss pályakezdő tartalomgyártó, az ilyen 10 ezer követőtől már lehet dolgozni gyakorlatilag.
1: Mennyire kemény munka ez, mert én azt láttam egy csomó fiatal, hogy ó, majd influencer leszek, és akkor milyen jó lesz nekem, mert csak elmondom a véleményet, és abból meg majd ömlik hozzám a pénz.
2: Hát gyakorlatilag ez mindenkinek a fejében így van, de hát ez egy nagyon hosszú munka és egy nagyon hosszú építkezés, hiszen mondjuk befuttatni valakit, vagy mondjuk egy zenei albumot elkészíteni, az nem egy nap alatt, tehát Rómát se egy nap alatt építették fel, szoktam igen mondani, és ez egy nagyon-nagyon hosszú időszak. Tehát itt akár több évről is beszélünk, ugye, ahogy korábban is említettem Ricsit, például Ricsivel ez gyakorlatilag 3 év alatt értük el, hogy nagyon menő és korporét nagyváltokkal tudjunk együtt működni.
1: Na akkor egy kicsit menjünk bele a pénzügyi részébe. Mekkora pénz mozog most az influencereknél? Tólik határokat kérek szépen csak.
2: Én úgy gondolom, hogy a kiskövető számú influencerek már gyakorlatilag mondjuk egy 50 ezer forinttal már el tudnak kezdeni dolgozni. Ez ugye videónkénti árról beszélünk.
1: És videónkénti ár, tehát egy héten kirakok 5-öt, akkor ez 50 ezer forint?
2: Akár az is lehet, hogyha nagyon jó az elérésed, és hosszabb távon köt szerződés veled mondjuk egy korporét nagyvállalat. Hiszen az a cél, mindig azt szoktam mondani, hogy nem dirib darabba gondolkodjunk, hanem hosszú távú együttműködésekbe. Úgy hívjuk ezt szakmai, hogy ambaszador program. Tehát aki mondjuk egy nagykövet, egy márka nagykövete lesz mondjuk egy nagyon nagy automárkás cégnek, vagy mondjuk egy gyors értelmi láncolatnak, azok gyakorlatilag éves szerződéseket is kínálhatnak, és ez lehet akár több millió forintos szerződés is.
1: És akkor mennyi mondjuk egy nem nano, hanem mondjuk egy ilyen nagyon elfogadott és nagyon népszerű influencer?
2: Mi itthon már csináltunk gyakorlatilag egy ilyet, és körülbelül ilyen 10-15-20 millió is lehet akár egy ilyen nagy keretszerződés is.
1: Az egy keretszerződés, és akkor mondjuk nem csak egy céggel tud megállapodni, hanem akár többel is.
2: Akár ebből lehet 6-7 darab, de nyilván mi egy kis piac vagyunk, a nemzetközi trendekhez képest nyilván az sokkal nagyobb a szorzó.
1: Milyen típusú influencer megy most a legjobban?
2: Szerintem az entertainment, tehát amit beszéltünk pont. Igen. Amit beszéltünk, rengeteg edukatív tartalmat is látok a TikTokon és az Instagramon, tehát nagyon kíváncsiak erre az emberek, hiszen itt több mindenhová is be tudunk tekinteni nagyon rövid idő alatt, de a szórakoztatóipar, tehát hogy ez mindig manapság, azt szoktam mondani, hogy a szórakoztatóipar az nagyon ment korábban is, és online is átköltözött abszolút.
1: Említetted az előbb, hogy egyre több az influencer, te azt mondod, hogy hál' Istennek. Viszont nincs ebben az benne, hogy esetleg felhígul egy kicsit a szakma?
2: A szakma korábban is felhígult, hiszen ha megnézzünk más piacokat gyakorlatilag, akkor ott is van úgymond lemorzsolódás. De a minőségi tartalomgyártóból kevesebb van, mint mondjuk a kicsikét kevesebb vagy rosszabb kvalifikációval rendelkező tartalomgyártókban.
1: Oké. Okay. Hogy befolyásolja ez a piacot? Tehát mondjuk egy ilyen nagyobb vállalat jobban megnézze az, hogy kivel áll össze?
2: Abszolút. Tehát konkrétan kutatásokat és nagyon utána néznek a tartalomgyártóinknak, szerintem mindenkinek, hiszen hogyha van mondjuk egy korporét nagyvállalati márka, annak nagyon fontos, hogy mit, hogy kommunikál kifelé. Tehát egy brand az nem égetheti le magát semmilyen közszereplővel sem, sem televízióban, sem pedig online egyaránt.
1: Mennyire jelent konkurenciát az influencereknek a most megjelenő AI? Hisz az AI egyre jobban beférkőzik mindenhol.
2: Az AI-nak nincsenek érzései, az influencereknek vannak, és vannak valódi követői. Azt látom tulajdonképpen, hogy az AI megváltoztatja a mindennapjainkat, hiszen nagyon sokan szkripteket iratnak vele, különböző minifilmek, vagy short form, vagy long form tartalmakat iratnak vele, de neki nincsenek érzései. Tehát én nem gondolnám azt, hogy jelenleg, most, tehát az idejében, vagy a következendő esztendőben felváltaná gyakorlatilag az AI-ja az influencer marketinget.
1: Még a fő platformok, hogyha influencerkednék, akkor mire kell koncentrálnom elsősorban? Facebook, TikTok, Insta, mi most, ahol a legnagyobb sikert tudom elérni?
2: Gyakorlatilag TikTokon és Instagramon, de az idősebb generáció, és most nem téged akartalak megsérteni.
1: Idősebb, én boomer vagyok, én veszem.
2: Ez igaz, de edukálunk. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a Facebookon is nagyon mennek, úgymond a videós tartalmak. Uh-huh. Tehát, hogyha idősebb generáció felé szeretnénk lőni, én a Facebookot és az Instagramot jelölném meg, viszont ha a fiatalok, akkor a TikTok és a TikTok live-okra mennek.
1: Jó, bocsánat, akkor még akkor az is akkor, akkor mondjuk, ki a fiatalabb, és ki az idősebb, tehát mik azok a korosztályok, hogy hol van a határ?
2: Gyakorlatilag a TikTokon a 14-től gyakorlatilag fölfelé generációról beszélünk, tehát 14-es kortól már használják a TikTokot.
1: Meddig?
2: Magyarországon. Hát egy ilyen 60. Tehát én látom, nagyikat is, tehát nagymamák szoktak gyakorlatilag TikTok live-okat indítani. Én láttam már bevásárlós live-okat is tőlük, tehát abszolút van. Hát külföldön meg a nagymamák szoktak versenyezni egymással a TikTokon, hogy ki ér el több követőt, és ki kap több ajándékot. Mert ugye a TikTok live-okból kaphatnak ajándékokat, amiket később be tudnak váltani pénzre.
1: Óriási. Van még mit tanulnom. Na jó, egy kicsit beszéljünk arról is, hogy beszéljünk már egy kicsit a pénzügyi részről, ugye, hogy mekkora a különbség. Te hogy látod, ez egy olyan trend, ami továbbra is fog nőni, vagy ennek van valahol egy vége, és azt mondjuk majd utána, hogy hát jó, eddig és ne tovább.
2: Gyakorlatilag 3 évvel ezelőtt is pont ezen tanakodtunk, hogy ez a lufi mikor durranhat ki.
1: Igen.
2: A televízió és a rádió se tűnt el. Mindig azt mondták, én tudom, ezt tanultam, hogy el fog tűnni, felváltja majd. Nem tűnt el, ugyanúgy itt van, szerintem, sőt, még jobban erősödött. Főleg, hogy átmentünk ugye a broadcastingből online-ra, tehát nagyon sok minden online történik, akár élőadás, élőbejelentkezés, úgyhogy minket is most tudnak online hallgatni. Én úgy gondolom, hogy ez nem fog kidurranni jelenleg, vagy most a közeljövőben.
1: Na akkor már csak egy utolsó kérdés, ami viszont nagyon fontos, hogy szerintem addig létezik ez az influencer hype, amíg van rá követő. Van még rá követő? Csökken a számuk? Nő a számuk? Hol tart ez?
2: Van még rá, úgy gondolom van, és nagyon fontos megjegyezni és edukálni a marketing vezetőket és a marketing igazgatókat, hogy ne a követő számot nézzék egy tartalomgyártónál, hiszen az nem mérvadó, hanem az, hogy hitelesen tudjon valamit reklámozni, és nagyon nagy organikus nézettséges. Ezért kell edukálnunk minden marketinges, és ezen is leszünk szerintem idén. Úgyhogy ez egy olyan célüzenet, vagy a, úgymond a végszó.
1: Jó, tehát a közönségfáradás akkor nincsen, vagy van azért?
2: Van, de jobban rá kell hatni, tehát a felütés az legyen meg sokkal gyorsabban. Korábban azt mondtuk, hogy 3-4-5 másodperc alatt nekünk le kell vonni, vagy el kell, tehát a médiafogyasztóra
1: le kell kötnünk
2: a médiafogyasztót, így van, és most már szerintem 1-2 másodperc. Tehát olyan erős húknak kell lenni felütésnek, ami gyakorlatilag így berobban gyakorlatilag
1: milyen
2: a média piacra.
1: Milyen hosszúságban csináljuk? Tehát, hogy elkezdek holnap influencerkedni, tegyük föl, akkor milyen hosszúságú videókat csináljak?
2: Én nagyjából, hogyha van mondani valója, akkor egy ilyen 50 másodpercet tudnék tippelni, lehet 1 perc is, viszont ha egy gyors, egy ilyen úgymond vlogszerű tartalmat szeretnék kirakni mondjuk a platformokra, 30-40 másodperc. Aha. Nem tudjuk tovább lekötni. Hogyha hosszabb, tehát a long tartalmakról beszélünk, akkor menjünk át egy podcast beszélgetésre, mondjuk a YouTube-ra.
1: Óriási. Rengeteget kell még tanulnom, na ez most kiderült. Zsóri Martin influencer menedzserrel beszélgettem. Hát remélem, hogy hasznos volt minden hasonló boomer számára, mint amilyen én vagyok. Köszönöm szépen, Martin.
2: Köszönöm szépen. Örült.
0: Jazzy.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: A forint az folytatja az oldalazását most már hetek, sőt talán most már hónapok óta. Az euróval szemben a 350 és 355-ös sáv között mozog. Most is így történt, egyébként jelen pillanatban 353 forint és 57 fillért kell adnunk egy euróért. A dollárnál is hasonló a helyzet, csak ott 300 és 310-es árfolyam között mozgunk. Jelen pillanatban egy dollárért 305,79 század forintot kell adnunk. Mind a kettő egyébként emelkedés a tőzsdenyításhoz képest. A bitcoin jelen pillanatban 62.942 dollár egy bitcoin. Hát finoman szólva ennél már volt sokkal jobb, mondjuk a duplája is volt ennek. De hát azt jelenti csak, hogy most kell beszállni, hogyha valaki esetleg ebben gondolkodik. A BUX pozitívban van méghozzá 1,27%-kal, jelen pillanatban a BUX ára 135.220 forint. Az OTP szintén pozitívban 1,7%-kal 41.580. A MOL szintén pozitívan 3938 és 0,2%. A Richter szintén pozitívan 11.890, míg a Magyar Telefon szintén pozitívan 2.726 forinttal. Hát jól indult a tőzsde és jól indult a forintnak is. Reméljük, hogy kitart majd még a lendület. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Gyorsan nem mondom, hogy mi mindennel foglalkoztunk a mai adásban, ez csak azért fontos, mert hogyha valamelyik témát esetleg nem tudták véghallgatni, vagy véghallgatnák még egyszer, vagy esetleg pont elkerült a figyelmüket, akkor vissza tudják hallgatni majd a weboldalunkon. Gyorsan mondom a témáinkat, tehát 7 óra után Monolnos Péter művészettörténésszel beszélgettünk, aki egyébként kurátora egy új kiállításnak, ez pedig a Kiselba galériában található, a Szent Isánkot és a Falk Miksa utca sarkán. A kiállítás témája pedig Budapest a festők szemével, egészen elképesztő, tartozik hozzá egy könyv is, csodálatos, fantasztikus, káprázatos, én nekem már van egy, de ha javaslom, akkor menjenek el hétvégén a Kiselba galériába, és vagy jövő hét elején, és nézzék meg ezt a kiállítást, egészen gyönyörű képek vannak, 95 fantasztikus kép Budapestről. Fél nyolc után arról beszélgettünk, hogy másodszor nyert világbajnoki címet egy magyar italmanufaktúra, ez az Imek Pálinka manufaktúra, itt volt a két tulajdonos, Comba Bianca, illetve Belicei Zsolt, és arról beszélgettünk, hogy most ebben a Ready for Drink kategóriában, ami ugye ez a olyasmi üdítő, amilyen kis alumínium dobozban van, és egy long drink, csak nem a szokásos long drink alkohol tartalma, hanem csak 5%-kal, és tavaly egy gin tonikkal nyertek, az idén pedig egy Aperol Spritzhez hasonló ilyen narancsos, illetve boros, habzóboros készítménnyel. Na, érdemes egyébként majd megkóstolni. 8 óra után közelkeleti helyzetet elemeztük Csicsman László közelkelet szakértővel, a Budapesti Kornusz Egyetem professzorával. Hát ez a kicsit olyan, mint a régi mese, tudod, hogy hoztam is ajándékot, meg nem is, és el is jöttem, meg nem is. Törekednek a békére, de azért mindig valahol van benne egy kis odacsapás, egy kis visszavágás, és persze akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi szólnak ez a környező államok, akár Izrael, akár a többi arab államot, leszámítva ugye, hogy maga a hírek azok mindig az Egyesült Államokról, illetve Iránról szólnak. Kenéz Andrással beszélgetünk, a Horizont Reklám Kft. Ügyvezetőjével a közterületi reklámokat érintő új törvényjavaslat kapcsán. Arra jutottunk, hogy rengeteg megoldás volna a teljes tiltás helyett, hogy mi minden és egyébként milyen jogi, illetve és egyéb aggályokat vet föl. Szerintem ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, érdemes szintére odafigyelni. Gólpassz rovatunkban Juhász Roland volt a mai válogatott labdarúgó, nem, ekkori válogatott labdarúgóval beszélgettünk a tegnap, illetve a mai meccsekről, illetve magáról az egész világbajnokságról, illetve utolsó vendégem volt Zsóri Martin, influencer menedzser, akivel az influencer marketinggel foglalkoztunk. Szerintem legalábbis számomra rengeteg újdonságot tartalmazott, nekem nagyon érdekes volt, remélem, hogy önöknek is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeket, legyen szép a hétvégéjük, köszönöm szépen munkatársunknak, Eszmélyeneknek, Deák Dorkának és Súri Borisnak a segítséget, maradjak továbbra is a Jazzy Rádióval, kezdjük már is a Jazzy Lexikon, legyen szép napjuk, legyen szép hétvégük, búcsúzik a műsorvezető, Súri Imre.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei költségvetés módosítása. Két ismert tartalomgyártó eltitkolt bevételére bukkant a NAV, változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, a közteher csökkentéséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, közép és hosszú távon is működőképes megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy az önkormányzatok el tudják látni a törvényes feladataikat, és tudjanak fejleszteni is. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita kormány szóvivő. Az MNB előterjesztése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat, a bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200% mértékű bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Ma rendezik a mozgás éjszakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagályuszodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését. A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Az ausztrál soul funk zenekar a Dojo Cats következik, énekesnőjük rockszírai, az Easy to Come Home című dalukat játsszuk. Johnny Burgos egy brooklyni születésű és ott alkotó művész, aki korábban elismert hangmérnökként dolgozott olyan sztárokkal, mint 50 Cent. Jeremy Page pedig egy Grammy jelölt producer dalszerző, aki híres arról, hogy képes a retro hangzásokat modern környezetbe helyezni. Közös daluk a Coat Up.

Folytatódik a Jazzy Lexikon a Nashville-i Coen zenél, ami az egyik legnépszerűbb pop-rock zenekar az Egyesült Államokban, Brad Pitt című dalukat játsszuk. Most pedig 2015-ből következik a Style Up dala a stílusos és szenvedélyes zenék között. Ez a Cup of Tea.

0: Jazzy Lexikon.
1: A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felsőház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részével. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak.
0: Jazzy Lexikon.

A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a Gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Miley Smith egy fiatal brit énekes dalszerző, zenéje a folk, a pop és az indie határán mozog. Gyakran hasonlítják George Ezrahoz vagy a korai Ed Sheeranhez. Gold című dalát játsszuk. Gary Goyen és Patrick Register alkotja a Dual Drive formációt. A memphisi zenészektől a Green Onions című dalt játsszuk. Most pedig a Diffez énekesnője Pat Appleton következik. Bár Németországba eredetileg azért érkezett, hogy politológiát tanuljon, hamar rájött, hogy sokkal jobb nagy követe lehet a zenének, mint a politikai ügyeknek. Ez a felismerés terelte a zenei pályára. Ez a Homeland.

0: Vízi lexikon.
1: A vízivárosi Batthyány teret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uradalom után újjáéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásártér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyé tette, nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Magyar Péter azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. Délután többfelé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Először parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz belehajtott egy teherautóba. A buszban utazók közül 7-en meghalt. Mindannyian külföldi állampolgárok, két ember megsérült, a forgalmat a Győr-Szent Iváni csomópontban leterelik. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói, a 25 gyanúsítottat egy csaknem 800 millió forintos csalás ügyében állították elő. A bűnszervezet egy egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncot hozott létre. Fiktív tevékenységekért számláztak az alvállalkozóiknak, amivel jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el. A pénzügyőrök több mint 1,2 milliárd forint értékben foglaltak le vagyont. A bíróság 5 ember letartóztatását rendelte el. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi, könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca nem küld külön értesítést a változásról, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmányokkal rendelkeznek, személyesen új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármely kormányablakban megtehetik. A beteg, valamint mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor. A szél nagy területen megélénkül, napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Egy remek hazai zenész Rácz Gábor zenél mindjárt. Játszik egyénileg, duóban, trióban, kvartettben, kvintetben, stílusban pedig a jazz, a latin és a poppá hozzá legközelebb. A Smile on Your Face szól tőle. Előtte a szaudi zenész Hayai következik, nem csak énekel, hanem maga írja, és gyakran maga is hangszereli dalait. Zenére nagy hatással volt Stevie Wonder, ez a Maybe It's You.
1: If it wasn't for the airport rummaging and baggage claim, different things that all seem the same. If the drinking didn't dehydrate, Tony would turn his back.

0: Jazzy Lexikon. Lexikon. Az Országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Berndt művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott.
1: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Egy 1978-as Bob Marley dal feldolgozása szól a Trippy Novától, előtte jön Jay King, zenéjében az R&B és a soul hangzások mellett a gospel és más stílusok is érezhetőek. Producerként és dalszerzőként is aktív és számos projektben vett részt más előadókkal és zenészekkel. Ez a The One.

A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont, az olasz zenész David Florio 11 évesen kezdett fuvolázni, majd gitáron, éneken, zongorán, basszusgitáron és dobokon is játszani. 2019-ben jelent meg a szólóalbuma, dalai egy évtizednyi soul, funk, jazz, reggae és trópusi ritmusokból állnak. Miss New Now című dalát játsszuk. Előtte jön a The Hutch West Collective, egy viszonylag friss és izgalmas kezdeményezés, nem egy hagyományos fix tagokból álló zenekar, hanem egy művészeti csoportosulás. A Place in the Sun című dalukat játsszuk. A Brand New Heavies az acid jazz mozgalom brit alapköve, akik a 70-es évek soul, funk és jazz elemeit ötvözték a korabeli tánczenei lüktetéssel. Ez a Beautiful, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk Jazz Kovács László jazzy mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: RFA, Jazzy Lexikon.
1: Budafokon a filoxéra járvány pusztítása után a szőlősgazdák kénytelenek voltak új munka után nézni. Ekkor indult be a mészkő kitermelés a területen. A hatalmas kőtömbök helyén létrejött üregekbe a századfordulótól kezdve egyre több szegény család költözött be. Bár ma barlanglakásoknak hívjuk őket, hivatalos elnevezésük szerint mélyudvaros kőházak, melyekhez alig-alig találni hasonlót Európában. A századfordulótól a 20-as és 30-as évekig mintegy 1000-1500 ember, körülbelül 300 család élt ilyen lakásokban. Akkoriban ezek a kőbe vájt otthonok nem sokban különböztek a tanyavilág lakóházainak színvonalától, vagy a nagyobb városok szobakonyhás, komfort nélküli olcsó lakás lehetőségeitől. Budafokon ma már csak néhány egykori barlanglakás található magánházak udvarán. Van, aki műhelyt rendezett be, van, aki kombát termeszt, és van, aki egyszerűen zöldségtárolónak használja őket. Az egyik utolsó felszámolt lakásban rendezkedett be a Barlang Lakás Emlékmúzeum, amely ingyenesen látogatható bejelentkezés után.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei. De vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve A mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Magyar Péter azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. Délután többfelé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Először parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz belehajtott egy teherautóba. A buszban utazók közül heten meghaltak, mindannyian külföldi állampolgárok, két ember megsérült. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi-Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. A 25 gyanúsítottat egy csaknem 800 millió forintos csalás ügyében állították elő. A bűnszervezet egy egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncot hozott létre. Fiktív tevékenységekért számláztak az alvállalkozóiknak, amivel jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el. A pénzügyőrök több mint 1,2 milliárd forint értékben foglalt le vagyont. A bíróság 5 ember letartóztatását rendelte el. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, a pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket veszítik a régi könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca nem küld külön értesítést a változásról, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmányokkal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármely kormány ablakban megtehetik. A beteg, valamint mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzin.

0: Jazz Kovács László készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Szanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.szanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről kért azonnali jelentést a miniszterelnök. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, délután többfelé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kért az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstavat térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. Véget ért a digitális országos kompetencia mérés. Az idei tanévben csak nem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegennyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismereteiket is felmérték. A diákok, valamint szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomott árát, tájékoztatott a Fruit Web elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron. Mindenütt sok napsütés várható, de délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában, és egy brit énekes dalszerző Celeste következik. Egészen friss a produkció, tavaly jelent meg a debütáló albuma, a Tonight Tonight című dalát játsszuk. Most pedig a Kaleo zenélt pár hangzásuk alapján sokan amerikai zenekarnak gondolják őket, a csapat Izlandról származik. 2016-ban ismerhette meg őket a közönség. Ez a Hey Gringo.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont, négy nagyszerű zenész alkotja a Cosmic Surf Clubot, 2018-ban jelentkeztek legutóbb lemezzel, Love in the Air című dalukat játsszuk. 1940-ben Duke Ellington és Bob Russell írt egy dalt, ami először instrumentális darabként jelent meg, 1942-ben vált igazán népszerűvé, 2002-ben Rod Stewart is felénekelte klasszikus kedvenceik közé.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1882-ben alapította gyárát, a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törlei József, aki rájött, hogy a champagne pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló egyeki szőlőnek köszönhetően. A termés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törlei a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobil Klubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
0: Jazzy Lexikon.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Itt a Jazzy Lexikonban az osztrák New Jazzmester Klaus Waldeck és állandó alkotótársa, az olasz-amerikai énekesnő Patricia Ferrera következnek és a Dating Line. Előtte jön Brian Ferry, a Roxy Music nevű nagyhatású art rock zenekar frontembereként vált ismerté az 1970-es években. Reason or Rhyme című dalát hallgatjuk, ami 2010-ben megjelent Olympia című 13. szólóalbumán is szerepel. A szeretet melegsége a legfontosabb dolog ebben az életben, vallotta a világ egyik legismertebb jazz énekese, a lenyűgöző hangú Ella Fitzgerald 1956-os lemezéről hallgatunk egy dalt.

0: Jazzy Lexikon.
1: Sokszor előfordul, hogy egy szobor az idők folyamán annyira megsérül, hogy nem lehet restaurálni, vagy egyszerűen eltűnik eredeti helyéről. Elpusztul, vagy áthelyezik, esetleg beolvasztják. Ilyen esetekben az alkotást újrafaragják, vagy újraöntik. Ha megvan az eredeti, akkor annak alapján, ha pedig nincs, korabeli fényképek, leírások segítségével. Ez történt a Szent Háromság oszloppal is, ezért látszik annyira újnak. Az eredetit a Kisceli Múzeumban őrzik. De ugyanez a helyzet a Mátyás templommal, amelynek 8-szögletű tornya, a Mátyás által építettnek pontos mása, illetve még sok más épülettel, szoborral is. Ilyenek például az Andrássy és Kossuth szobor a Kossuth téren, a Műegyetem szobrai, az Erzsébet téri Danubius kút, vagy Pallas Athéné szobra a régi budai városháza sarkán.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépő Szőke Nicoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Loop Doctors Trio, a Warner Dora Quintet, Mirtil és a Swingistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolattisztaság.
2: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről kért azonnali jelentést a miniszterelnök. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, délután többfelé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kért az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstavat térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. Véget ért a digitális országos kompetencia mérés. Az idei tanévben csak nem 610 000 diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegennyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismereteiket is felmérték. A diákok, valamint szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomott árát, tájékoztatott a Fruit Web elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerő hiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron. Mindenütt sok napsütés várható, de délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. A világ egyik legsikeresebb énekesnője, a Soul királynője, 18-szoros Grammy-díjas, aki három amerikai elnök beiktatásán is énekelt. Ő volt az első nő, aki bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be, és még sorolhatnánk Aretha Franklin érdemeit, de inkább énekeljen Money Won't Change You című dalát játsszuk. Curtis Harding Michiganben született, gyerekkorát édesanyjával töltötte, aki gospel énekesnő volt. Ez a spirituális alap mélyen meghatározza a hangját és zenei hozzáállását. Később Atlantában telepedett le, ahol bekerült a helyi pezsgőzenei életbe. Ez a Need Your Love.

0: Na, meg is jól dobol a srác. Ki ez a csákó? Nem tudom, nem is el. De egyedül csinálja? Nem tudom.
1: Jön még valaki?
0: Na.
1: Ó, basszus gitár.
0: Bőgő ezt.
1: Bőgő, ja, hogy mindegy. Na, hadd szóljon.
0: Na, megjött a kicsó.
1: Ah, ez a Bibi?
0: Igen.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19-20. Század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Alastair Lane egy francia DJ producer, aki az új generációs francia house mozgalom egyik kiemelkedő alakja. Zenéje hidat képez a 70-es évek diszkója és a modern elektronikus tánczenek között. Nagy hatással volt rá a Daft Punk és a Cassius korai korszaka. 2021-es dalát játsszuk. Most pedig a londoni székhelyű elektronikus soul pop duo To Another következik, amit Angus Campbell és Elliot Porter alapítottak 2015-ben. Ez a Without You.

esti lelki-szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont, Danny Brillant énekel. Zenéje a francia chanson hagyományait követi, de beépít néhány modern elemet is. Például swing, jazz és rock'n'roll elemeket. We Are Dancing című dalát hallgatjuk. Előtte Dave Lee következik, brit DJ producer, az E-Records alapítója, Joey Negroként is ismerhetjük. Több mint 30 éve van a pályán, a brit neo-soul keresztapjaként emlegetett Omarral közös dala, a Starlight. Most pedig a 70-es évek romantikus R&B zenéjének egyik ikonikus darabja szól Barry White-tól.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Kispesten található Wekerle telep 1908 és 1930 között épült dr. Wekerle Sándor miniszterelnök javaslatára, aki a város szerte állandósult lakhatási problémára szeretett volna megoldást találni. A telep 1,7 négyzetkilométeres területével a legnagyobb európai kertváros, amit a meghitt utcák, a népi szecessziós házak, a mértani alapú település szerkezet és a rengeteg zöld tesz igazán különlegessé. 50 ezer fát ültettek el, melyből 16 ezer gyümölcsfa volt. A Wekerle megvalósítására pályázatot írtak ki, ami szakított az addigi függő folyosós megoldással, és falusias, kisvárosias övezet kialakítását javasolta. A pályázatot Hausmann Alajos felügyelte, míg a telep építkezését Kós Károly, aki a négyzet alapú terület mértani középpontjában álló főteret is tervezte. A Wekerle telep mindennapi életét és hangulatát leginkább meghatározó tulajdonsága az eltelt közel 100 év során sem változott. Megőrizte kisvárosias, falusias jellegét, és egy valódi mesesziggyé vált Budapesten belül.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Újra lesz ásványbőrze a MOM Sportban. Vasárnapig tart a Tex-Mex Fesztivál és Benkő Imre ikonikus fotóiból nyílt kiállítás. Jó napot kívánok! A hétvégén ismét megrendezik a lelkes ásványbőrzét a budapesti MOM Sportban. A rendezvényen több mint 100 kiállító kínál ásványokat, drágaköveket, ősmaradványokat, meteoritokat és különleges ékszereket. A családokat interaktív programok, ásványhatározás, aranymosás és látványos bemutatók is várják. A bőrze remek lehetőség arra, hogy közelebbről megismerjük a természet több millió éves kincseit. Vasárnapig tart a Tex-Mex Fesztivál a Nagymező utcában, ahol a színek, fűszerek és ritmusok egyetlen hatalmas forgataggá olvadnak össze. A Tex-Mex egy ellenállhatatlan találkozás Texas és Mexikó között, ahol az autentikus mexikói ízek ötvöződnek az amerikai déli életérzéssel. Élőzenék, margarita, latin hangulat és meglepetés programok várják az érdeklődőket. 30 év fesztivál története, számtalan emberi pillanat és egy kivételes fotográfus látásmódja elevenedik meg a Benkő Imre Sziget 30 című kiállításon, amely a Dugattyús kulturális térben látható. A tárlat a tavaly elhunyt Kossuth, Balázs Béla és WordPress fotódíjas fotóművész előtt tiszteleg, aki 93-tól kezdve szinte minden évben jelen volt a Sziget Fesztiválon kamerájával. Benkő Imre neve összefort a magyar dokumentarista fotográfiával. Munkásságát mindig az ember központú látásmód, a hétköznapok őszinte pillanatainak megragadása és a társadalmi folyamatok érzékeny bemutatása jellemezte. A fesztiválon sem csupán koncerteket vagy látványos eseményeket fényképezett, az érdekelte, ami a színpadok előtt, mögött és között történik. Képein generációk találkozásai, barátságok, szerelmek, önfeledt pillanatok és a szabadság élménye jelenik meg. Mától ismét a könyveké a főszerep Budapesten, hiszen a 97. ünnepi könyvhetet a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón rendezik meg. Az eseményen könyvbemutatók, dedikálások, pódiumbeszélgetések és kulturális programok várják az olvasókat. A látogatók személyesen is találkozhatnak kedvenc hazai szerzőikkel, miközben megismerhetik a kiadók legújabb köteteit. A rendezvény évtizedek óta a hazai könyves élet egyik legfontosabb ünnepe, amely minden korosztály számára kínál élményeket. Holnap este a Margit-szigeti szabadtéri színpadon látványos koncertsóra kerül sor, ahol a Queen ikonikus dalait mutatják be szimfonikus köntösben, Szűcs Apor brilliáns hangszerelésében, Magyarország kitűnő énekesei és a budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Erről az egyik énekes sztárvendég Serbán Attila beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Nagyon nagy vállalás, tehát nem, soha nem győzöm hangsúlyozni, hogy azért nekifutni ekkora ikonok dalainak, ez mindig egy óriási mersz vagy bátorság is alapvetően, én azt gondolom, tehát nagyon nagy óvatossággal és tisztelettel kell lenni a zene iránt, meg a megalkotott művek iránt, meg a dalok iránt alapvetően, mert tényleg nagyon nehezek. Szóval nekem számos DVD-m van itthon is, tehát nagyon sokat nézegettem a koncerteket is, azért ez, vagyok őszintén, ez a Fredinek is óriási feladat volt. Nap mint nap koncertekre ezeket a rettenetesen nehéz dalokat elénekelni. Itt igazából az összes dal nehéz, tehát akár azt mondom, hogy Don't Stop Me Now, vagy Somebody to Love, vagy Show Must Go On, vagy Bohemian Rhapsody, vagy Friends Will Be Friends, vagy a Love of My Life, ezek mind ettől egyik nagyon-nagyon nehéz dalok, és hát a kollégáimmal, Szemenyei Jánossal és Baksa Andrissal így karöltve megpróbáljuk ezeket a dalokat tényleg, én azt gondolom, egy teltházas Margit-szigetnek most előadni, és óriási élmény. Én nagyon sokat dolgozom a Dohnányi zenekarral és Hollerung Gáborral.
3: Igen.
2: De ez a felállás ez mindig nagyon-nagyon különlegesé teszi az estét. Szóval az, hogy egy ilyen crossover születik egy 60-70 tagú zenekarral, egy óriási kórussal, meg így velünk, ez egy óriási dolog, és nagyon-nagyon várjuk. Úgyhogy remélem a nézők is nagyon várják, és egy fantasztikus este lesz szerintem.
3: És most is lesz olyan, hogy egyedül leszel, mint énekes a színpadon, most is lesz olyan, igen, hogy esetleg ketten, hárman lesztek, tehát ez nem fog változni.
2: Nem. Próbáltuk ezt a két felvonást, mert ugye szünettel megyünk. Uh-huh. Én úgy emlékszem, 10-10 dal szerepel egy-egy felvonásban, úgyhogy megpróbáltuk a dalokat úgy szétosztani, hogy azért egyenlő arányban mindenki énekeljen, mindenkinek lesz legalább 4-5 szóló dala, és akkor közben vállaltunk közösseket is természetesen, amelyek fel lesznek osztva. Meg hát alapvetően be is kell segítenünk egymásnak, mert ugye a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahogy emlékszel, a Szemenyei Jánossal, Janival ketten végtoltuk az egészet, az eléggé hogy is mondjam, kemény volt, mert tényleg nehezek a dalok, És most hárman vagyunk, hála Istennek, az Andrissal is megállapodtunk így a dalokban, úgyhogy hárman szépen nekifutunk, és mindenben támogatjuk egymást, és én azt gondolom, egy nagyon hangulatos és nagyon-nagyon jó koncert lesz. Én imádok a Margit sziget elleni Bán Teodóránál, szóval számos produkcióban részt vettem ott, a Blues Brothers-től kezdve, ugye volt ott a Baradlai Legenda, a Bohém Rapszódiája, tehát én nagyon sok mindent csináltam ott, hála Istennek, úgyhogy nagyon vágyom oda vissza, és most tökre örülök neki, hogy újra visszajövünk ezzel a produkcióval.
1: A Serbán Attilával készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről. A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság. A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu, a tiszta érintés. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el az M1-esen történt halálos balesetek ügyében. Napos szeles idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópálya elzárt munkaterületén Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an haltak meg. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi vészjelzőgomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az indulójáratoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Duró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra jazzy zene.

szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Aaron Chides egy feltörekvő Los Angeles énekes dalszerző, aki leginkább az általa csak soul nostalgia névvel illetett stílusban alkot. Zenéjében a klasszikus soul és funk gyökereket ötvözi a modern R&B-vel és az indie pop könnyedségével. Sunshine című dalát játsszuk. Sarah Jane Morris brit énekesnő, aki a pop, jazz, rock és R&B műfajokban egyaránt otthonosan mozog. Tavaly készített egy közös dalt a szicíliai énekessel Mario Biondival. Ez a Back Together Again.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A müncheni DJ Szepálaut következik. Blumentopf nevű formációban kezdte karrierjét, és 1997-ben adta ki első önálló albumát. A zenélés mellett a szörfözés a kedvence. A Go Get It szól tőle. Előtte Della Reese énekel. 18 évesen ő volt az első énekesnő, aki gospel zenét adott elő a Las Vegas-i kaszinókban. Színésznőként is sikeres volt. Ez a Come On My House.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1967-ben a magyar bajnok Vasast meghívták a Santiago de Chile-ben megrendezésre kerülő hexagonal tornára, Dél-Amerika nagy futball eseményére. Az eredeti meghívott az Internacionale volt, a milánói klub azonban állítólag Desiderio Solti, vagyis Solti Dezső, Inter klubigazgató sugallatára lemondta a szereplést. A Vasast Chilében nem tartották esélyesnek, de Mészöly Kálmánék a nyitómeccsen a hazai Colo-Colót verték 9-3-ra, és legyőzték a Pelével felálló Brazil Santost is. A kupát megnyerték, a magasba emelni azonban csak együttes erővel sikerült, a trófea ugyanis egy 50 kilós lovasszobor volt.
0: Jazzy Lexikon.

A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a Gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Osmond Wright művész nevén Moses zenél. Londonban lett felkapott előadó, miután közös dalokat készített Nightmares on Wax-szal. 2016-ban adta ki Run River című dalát. Előtte Suzy Rose zenélt, portugál DJ producer, aki híres arról, hogy zeneiben bátran keveri a törzsi ritmusokat a modern deep house elemeivel. A Who Turn című dalát játsszuk. Minden idők legjobb rock dalának is nevezik a Led Zeppelin Stairway to Heaven című felvételét, ami egy hotel szobában íródott. Amíg Jimmy Page az akkordokat játszotta, Robert Plant kezében papírt és ceruzát tartva írt. Itt a Lexikonban a Bella Nova előadásában hallgatjuk. Ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét. A mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

Jazzy Lexikon. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhal fajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriás halak a Fekete-tenger és a Kaszpító környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a Vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat. Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Kosztolányi életművében végigkövethetjük a kávéházi művészvilág századfordulós fénykorát és lassú hanyatlását. A leghíresebb nyugatos törzshely a New York kávéház volt Kosztolányi esti kornéljának is kedves helye. Itt adnak el verseket kávéért, innen epekednek szerelmeikért, és izgatják szívüket napi 40 kávéval és cigarettával. A belvárosi helyek közül a Patinás Centrál Kávéházban is sok költő és író megfordult egy időben. Kosztolányit a pesti élet minden mozzanata érdekelte. Rengeteg novellájában és tárcájában felbukkannak a pályaudvarok vagy a pesti villamosok, kalauzok és cselédlányok mindennapjairól, ülőhelyért verekedő utasokról, körúti utcaseprőkről és megfáradt pincérekről ír, olyan precíz finomsággal, hogy képzeletünkben könnyedén megelevenedik a 100 évvel ezelőtti Budapest minden apró mozzanata.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el az M1-esen történt halálos balesetek ügyében. Napos szeles idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópálya elzárt munkaterületén Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an haltak meg. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi vészjelzőgomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az indulójáratoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi Petkupán. Duró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
3: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A sűrű pénteki forgalomban az M3-as autópálya Vásárosnemény felé vezető oldalán Bagnál baleset történt. A 41-es kilométernél sávlezárásra és már 11 kilométeres torlódásra kell készülni. De több baleset történt a városban is, többek között a Nagy Lajos Király útján a Kacsó-Pongrác út felé a Gödöllői utca közelében, a 17. kerületben a Pesti úton a Lemberg utca után, és Kispesten az Ady Endre úton kifelé a Bercsényi utca magasságában. Félpályás lezárásra készüljenek a 11. kerületben a Sáfrány utcában. További jó utat kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

másikukat meg majd most fogjuk jó sokszor játszani. Hamarosan tárcsázom Gáspár Lacit, akinek új Wine and Romance című dalában a közreműködő művész, ami Zolbert barátunk. Kíváncsi vagyok, a művész úr mit mond a dal születéséről, meg úgy általában. Hamarosan tehát dalpremier itt a Happy Hours-ban, de beszélünk majd Nagy Krisztiánnal, az Óbudai Világzenei Hét Fesztivál egyik szervezőjével. Ajánlunk önöknek programokat, van jeles születésnaposunk, hívom majd Hávarga Marjant, és persze a Mesélő Budapest rovat sem marad ki, szóval csak a szokásos. Jön M.T. Jones és az I Don't Understand, aztán pedig a Pete Project és a Does the Music Turn You On, és már majdnem elengedtem önöket, amikor eszembe jutott, hogy még zajlik, bőven zajlik, és még jövő héten is zajlik majd nyári nagytakarítás promóciónk, melynek keret ha önök helyesen válaszolnak a napi kérdésre, és szerencséjük is van, megnyerhetnek egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot. A megfejtéseket, mint mindig, most is éjfélig, és e-mailben a játék kukaszjazzy.hu-ra várjuk. A mai kérdés, amelyet minden óra elején el fogok mondani, így hangzik. Melyik háztartási eszköz neve származik a latin vacuum szóból? Mosógép, porszívó vagy mosogatógép? Jöhetnek a válaszok, és most már tényleg jön M.T. Jones.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelynek pénteki adása nem mehet le dalpremier nélkül. Így aztán felhívtam telefonon, képzeljék el, olyas valakit, akinek játsszuk ugyan a dalait, de én még, mint Jazzy alapító, nem emlékszem, hogy interjú készült volna vele nálunk, ráadásul új dala kapcsán. Gáspár Laci van itt a vonalban, üdvözöllek, művész úr!
1: Szervusz, szia! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Szóval eddig még nem nagyon hallottunk felőled így prózában, viszont innentől kezdve hallunk felőled zenében is. Azért is gondoltam, hogy beszéljünk, nem csak azért, hogy kicsit kifaggassalak a dal készítésének körülményeiről, hanem azért is, mert egy olyan művészt választottál partneredül, akit mi viszont a Jazzyben jól ismerünk. Mesélsz arról, hogy jött az ötlet meg a dal?
1: Hát a dal az úgy jött, hogy hát nem csak egy dal ötlet jött most nekem, hanem elkezdtem az első basszusgitáros szóló projektemet csinálni, a lemezemet. Végre most ennyi év után már itthon van egy kis stúdió, úgyhogy sokkal könnyebb nekem így most dolgozni, és nagyon beleörültem most a basszusgitározásba, újra, mint amikor 17 éves voltam, újra az a szerelem fellángolt bennem, és már elkészült 3 dal, és ez a negyedik kis lemez ehhez a lemezhez, a Bass Samurai lesz egyébként a lemeznek. És hát jött egy ilyen ötlet, hogy ebben a dalban szeretnék egy szaxofonost, és igazából gondolkodás nélkül a Zolbert volt az első, aki eszembe jutott. Régóta ismerem már őt, a munkásságát, egyszer voltam a feleségemmel egy koncertjén is, talán Egerben, uh-huh. És hát tetszik a világa, meg nagyon-nagyon hasonló zenei világa van, amiket én is szeretek, hallgatok. Nekem van egy smooth jazz válogatásom, körülbelül van benne 600 dal, és azokat hallgatom, tehát kb. Ugyanazokat hallgatja ő is, tehát nekem is nagy kedvenceim, például akik az én kedvenceim, Jeff Kasiva, most így héten nem is tudok. Igen, de kb. Ugyanaz a stílus, amit én szeretek, és hát nagyon kedves volt, nagyon örült neki, és nagyon jól ment a közös munka, egyből megmutattam neki a dalt, egyből elkapta, egyből tudta, hogy miről van szó, tehát nagyon, mert nagyon jól szól együtt a fretless, basszusgitár és a szaxofon.
0: Na ez majd mindjárt kiderül.
1: Tessék?
0: Mondom, ez majd mindjárt kiderül, de folytasd.
1: Ja, igen, szerintem igen. Szóval nekem ez egy nagyon nagy öröm, és hát őszinte leszek, imádom ezt a dalt. Nagyon-nagyon. Mindegyik dalt imádom most, amit csinálok a basszusgitáros lemezre, mert tényleg egy nagyon nagy szerelem ez most nekem, de ez az egyik kedvenc.
0: Na akkor van még egy-két kérdésem, mielőtt ugye dalpremier lenne, és meghallgatnánk a dalt, hogyha ha megnevezted itt a szaxofonosokat, és szereted is őket, akkor basszgitárosként milyen példaképet tudnál? Ki az, akit hallgatsz, akinek a munkássága hatott rád?
1: Hát legelőször az első, aki nagyon hatott rám, az nem is gitaros volt, hanem George Benson, ugye, aki énekelt és gitaros egyszerre. Előtte volt még ugye a Stevie Wonder, és hogy így összeadódott. Aztán, amikor megismertem Marcus Millert, akkor megőrültem, akkor csak Marcus Miller. Aztán, hogy jöttek sorba, hát John Patitucci, aztán, hát a Jack Holt az alap.
0: Igen.
1: Aztán Victor Wooten, és akkor szép lassan így ezekbe így belőrültem, úgy, ahogy az kell. És akkor mostanában már a modernek egy olyan szeretem, mostanában a Pipo Cunha, a brazil fiatal gyerek, aztán nagyon szeretem most, és követem is a Hadrian Ferraudot, és képzeljétek egyébként, hogy képzeld, hogy a Hadrian Ferraud az első dalra, a When the Sun Goes Down-ra, amit kitettem, ez volt az első elkészült dal ehhez a lemezhez, bekövetett, és még írt is nekem, hogy jó a szang.
0: Még egy duett is kinézhet.
1: Azóta ilyen baráti kapcsolatban vagyunk, hát ő is egy UFO, tehát borzalmasan nagyon, nagyon tud szerintem, mert tényleg nagyon-nagyon szeretem őket, és akkor vannak még, hogy a sok modell most sorolhatnám, akik inspirálnak, és akiket követek.
0: Meggyőztél.
1: De pont most mondtam a feleségemnek, talán tegnap, a tegnap előtt, mert pont éreztél is, hogy most igazából kit szeretsz legjobb, és azt mondtam neki, hogy igazából rájöttem arra, hogy az igazi, aki nekem az igazi, a szívemhez a legközelebb az Marcus Miller. Tehát lehetnek akármilyen modernek, lehet akármit fejleszteni, meg csinálni akármilyen új stílust, de nekem a Marcus Miller az olyan, hogy megszól a kezébe két hang, és azt fel lehet ismerni.
0: Hát, azt hiszem egymalomban őrülünk, mi is szeretjük és játsszuk is Marcus Millert. Annyit faggatnálak még a készülő albumodról, mert ezek szerint akkor lesz vagy 8-10 dal, hogy ugye most már megvan 3. Nagyjából mikor lehet albumra számítani, és kérlek, hogy küld majd ide nekünk a Jazzyben, mert akkor játsszuk, de hol tart a projekt?
1: Ez a negyedik dal, és hát ilyen 2, maximum 3 hetente jönnek ki a dalok, tehát most keverik, most szerelik az 5. dalt. Annak azért a címe, hogy Gypsy Funk. Volt a harmadik, ami ezelőtt volt, az Albertes előtt volt, az a Barilacikával volt, a You're My Friends, és You're My Friend, igen, ez a pontos címe. Aztán az első volt a Vendeszangoznám, és a második volt a Just Me and the Bass. Tehát ez a négy van kész, és most jön az ötödik.
0: Na hát akkor mennyi lesz az album? Mennyi lesz akkor az album, egy tízes?
1: Tíz lesz az albumon, igen, de már van intro, meg autó, tehát már még azt is lehetne bonyolítani, de nem, szerintem a tíz az elég lesz. És tervezek jövőre egy Magyar Zeneházát jövő tavasszal, szeretnék egy lemezemutató koncertet.
0: Ezzel a projektet, fú, de
1: igen, hát igen, már itt már idén is lehetett volna a Budapest Jazz Clubba, csak de azt nem vállom be, mert nagyon sokat kell ehhez gyakorolni. Mm-hmm. Nagyon-nagyon sokat írni szeretném, hogy ebben nincs kompromisszum. Tényleg ez nekem egy olyan projekt, hogy itt a szabadságról szól. Itt nincs kompromisszum. Tehát van olyan dolog, amivel 5 basszusgitárral játszott, meg 5 sávval játszott. Amíg azt érzem, hogy ide még kéne valami, akkor még teszek. Itt nincs olyan, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, lehet, hogy sok lesz, vagy ide azt kéne, vagy ezt kéne. Itt nincs, ez teljesen nekem a szabadságról szól, úgyhogy ebben nincs kompromisszum, szeretném a legtöbbet magamból kihozni, és most nagyon élvezem ezt csinálni.
0: Hallatszik a hangodon, úgy be vagy lelkesülve, nagyon jó ezt hallani, és nagyon jónak ígérkezik a projekt. Mindjárt hallhatják egyébként a kedves hallgatók a Wine and Romance című dalt, amelyről egyébként még nem kaptam meg tőletek a szerzői infokat, hogy majd tudjuk jelenteni, de ez egy saját szerzeményed, egyedül írtad, komponáltad?
1: Igen, ez egy friss szerzemény, mert az albumon van több olyan szerzemény, amit mondjuk 15-16 évesen kezdtem el írni. Úgyhogy ez az egy konkrétan egy életemet átfogó zenei album lesz. Ez egy friss szerzemény, egy koncert után haza jövet, még nem feküdtem le, hanem még kezembe fogtam a basszusgitárt, és úgy született ez a dal. Azt tudni kell, hogy a daloknak a címében a feleségem szokott segíteni, mert én megmutatom neki mindig a dalt, ugye instrumentális dalokról beszélünk, és neki mindig jön egy érzés, és erre is ő mondta, hogy figyelj, ez olyan, mint egy nyári estén kiúsz a naplementébe egy pohár borral.
0: Ez olyan.
1: Ez az olyan.
0: Hát akkor sok beszélni.
1: Ez pontosan ezt mondta, úgy tetszett, hogy ez nem akar bizonyítani, ez csak annyi akar lenni, amennyi, ez csak úgy szól, ez csak úgy folyik, olyan, mint egy jó pohár bor a naplementében.
0: Ezt nagyon jól elmondtad, elnézést, hogy szabadba vágtam, az élő adás varázsa, de most a kedves hallgatók is így péntek délután megtapasztalhatják, hogy milyen a bor és a románc Gáspár Laci és Zolbert közös dalában. Köszönöm szépen a beszélgetést, hogyha újabb dal érkezik, illetve ha készen van az album, meg ha beszámolhatunk koncertről, akkor kérlek keresd minket, mert szívesen adunk teret ezeknek az anyagoknak, beszélgetéseknek, mi egyebeknek. Gáspár Lacival beszélgettünk, és akkor most jön a Wine and Romance. Köszönöm, művész úr, szia!
1: Köszönöm szépen!

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Mogyoródi út előtt a Kacsó-Pongrác út felé, sávlezárásra készüljenek. A 13. kerületben a Kisgömb utcában a Rejter-Ferenc utca közelében egy mentőautó foglalja az útpályát, ezért a Káposztásmegyer felé közlekedő érintedő BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, a Szegedi út megállót nem érintik. Tolódásra kell készülni a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton a Barostértől, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Akadozik az előrejutása a Szél-Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton, illetve az Alagútban és a Fő utcában a Clark Ádám tér előtt. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósában haladhat, mert gázvezetéket javítanak. Ma 17 órától lezárják a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt, holnap reggel 6 óráig. Este 7:30-tól is korlátozásra kell készülni, lezárják a Dózsa-György utat, illetve az Andrássy utat is a Hősök tere közelében. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Világzene határok nélkül, avagy ismét érkezik az Óbudai Világzenei Hét, ugyanis újra a világzenéjé lesz a főszerep a Kobuci kertben. A részleteket már is megbeszéljük Nagy Krisztiánnal, aki amellett, hogy a Kobuci stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét fesztivál egyik szervezője, tehát abszolút autentikus a programokat illetően. Szia!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Rengeteg név van a sajtó közleményben, és biztos sokan vagyunk olyan kedves hallgatók, akik nem vagyunk úgy képben a világzenével kapcsolatban, mint a ti rajongóitok, törzsközönségetek, és persze ti, akik a fesztivált szerveztétek. Úgyhogy egy kis önmarketinget kérek tőled. Mesélj nekünk az előadókról, kikre érdemes odafigyelni, aki esetleg a világzenével barátkozna, kinek a fellépését ajánlott mondjuk neki.
1: Nos, így van, ahogy említetted, június 22-e és 27-e között a nemzetközi és a hazai világzenei szintér számtalan nagy muzsikusa és művésze megfordul a színpadon és a kertben a közönség sorai között is. Mindenképp szeretném kiemelni Natasha Atlas nevét, aki a világzenében jártas közönség számára biztosan egy ismerősen csengő név, tényleg Stingtől Peter Gabrielig nagyon-nagyon sok rangos muzsikussal dolgozott együtt, nagyon megtisztelő, hogy ezt a belga, egyiptomi származású énekesnőt sikerült meghívnunk és megnyernünk a fesztivál szellemének. Nagyszerű jazz muzsikusokkal érkezik, és az arab és a modern zene minden hídját és metszetét majd felmutatja a budapesti közönségnek. Aki a Transglobal Underground-nak a tevékenységét ismeri, szerintem az ő hangja biztos, hogy vonzó, húzónév. Talán az egyik legszívmelengető projektünk a két Budapest, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band közös projektje. A fesztivál egyik nagy hívószava az idén a featuringek, a találkozások, az együttzenélés öröme volt, és köztük van egy olyan együttműködés, amit a Kobuci színpadán még soha nem láthattunk. Nagyon ritkán fordul elő, hogy ez a nagyszerű produkció a zsinagógának a keretei közül kimozdul. Külön megtisztelő, hogy a zsinagóga főkántora Fekete László is majd velünk tart, és szerintem ez biztos, hogy a fesztivál egyik kuriózuma lesz. De ha már a featuringeket említettem, Ferenci György nevét nem kell bemutatni, sem az autentikus népzenétől a világzene felé, és visszatekintő a rock'n'rolltól a kalotaszegi hajnalikig szívesen átélő közönségünket. Ferenci György egy olyan projekttel érkezett, amit Racka Maratonnak neveztek el. Lényegében a zenésztársai, nagyszerű zenésztársakkal lép színpadra mindig a Racka, Ferenci György és barátai. Az összes projektjüket egyetlen egy hosszú este alatt, a délutánból a késő estébe nyúló koncerten fogják megmutatni. És készülünk mindenféle különböző médiumokon, igyekszünk a műfajnak az elemenségét megmutatni, kertmozi is lesz, de egy világzenén nyílt napot szeretnék talán még a közönség figyelmébe ajánlani, ahol a Mordály, Nové Somai, illetve Épsi Csóri Sándor közös projektje szintén ezeket a zenei találkozásokat emeli ki, a rock, a modern zenei formavilág és a legautentikusabb népzenei tradíciók között. Úgyhogy június 22-e és 27-e között szeretettel várjuk a nagy érdemű Óbudára, Kobuci kertbe, a Világzenei Hét Fesztiválra.
0: Na azért nem úszod meg ennyivel, van még egy-két kérdés a fejemben, aki talán kevéssé tájékozott a világzenei szcénában, az gondolhatja azt, hogy két megoldás lehetséges, vagy elhozzuk a headlinereket pestiesen vagy fesztivál nyelven szólva, és akkor többé-kevésbé biztosan megyünk, de az én fejemben mégis inkább az van, hogy aki világzenével foglalkozik, az nem hagyhatja ki ebből a kísérletezést, a pályakezdőket, a felfedezendő művészeket nektek. Van erre kapacitásotok, lehetőségetek, hogy mondjuk olyanokat is elhívjatok, akik előtt áll még egy karrier, vagy akiket kevésbé ismernek, tehát hogy te hintsétek az igét, hogy tetszik.
1: Természetesen a fesztiválnak mindig van egy ilyen célja, vagy missziója, hogy megmutassa ne csak a már befogadott és elismert nagy neveket, hanem olyan friss új produkciókkal is forduljon a közönséghez, akiket esetleg ők nem ismernek. Ugye egyfelől a fesztivál mindig az autentikus népzene felől indul, a számunkra a táncház, a Kobuciban is magában, és a fesztivál DNS-ében is ott van. Ugye a Tokó zenekar fogja az idén a táncházat muzsikálni, de oda akartam visszatérni, hogy eleve a folk indítatás az mindig valahogy helyet próbál adni az újnak és az ugyanazt másként eléneklésének, eltáncolásának, elzenézésének. Például azt hiszem, hogy Novés Omának és Ifjú Csóri Sándornak egyikük sem számít fiatal muzsikusnak, de a formációjuk, ami tavaly egy nagyon komoly elismerést kapott a magyar zeneipartól, ez egy olyan produkció, ami azt gondolom, hogy mindenképpen frissnek számít, és egy különös hídépítésbe kezdtek ők ketten. A keddi nyílt napnak ők az egyik fő eseménye például.
0: Szóval akkor kijelenthetjük azt is, hogy az Óbudai Világzenei Hét nem a diszkréten és decens módon ültetett és áhítattal hallgatott koncertekről lesz híres, hanem lesz ott tánc is bőségesen, ugye?
1: Azt gondolom, hogy a decens, konform zenehallgató közönség is megtalálja a sajátját, de egészen biztos, hogy a célunk az, hogy kimozdítsuk ezeket az észleléseket, és tágítsuk a zenehallgató közönség horizontját általunk nagyszerűnek vélt muzsikák felé.
0: Mi megtettük, amit megtehettünk. Még egy fontos dolog van, amit így péntek délután szeretnék a drága hallgatók torkán lenyomni. Nem kell igazából megjegyezni semmit abból, amit elmondtunk. Elég, ha ott marad a fejük szegletében, és amikor gép közelbe kerülnek, vagy internet közelbe, ahogy mondani szoktuk, autóvezetés közben ne pötyögjenek. Szóval, ha oda kerülnek, akkor a kobuci.hu oldalra bátran menjenek fel, lévén már a nyitó lapon ott van a 7. Óbudai Világzenei Hét programja, illetve a flyer, tehát kobuci.hu, ott minden fontos információt megtalálnak, és mi pedig jó szívvel ajánljuk a világzenét határok nélkül. Az elmúlt percekben Nagy Krisztiánnal, a Kobuci stratégiai vezetőjével, az Óbudai Világzenei Hét fesztivál egyik szervezőjével hívtuk fel az önök figyelmét mindenre. Köszönöm szépen, hogy hívhattunk, szia!
1: Nagyon köszönjük az érdeklődést, szevasztok!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a pénteki Happy Hours első órájának vége. A harmadikban további program ajánlok, de van egy kiemelt eseményünk, amelyet most is jó szívvel ajánlok szíves figyelmükbe. Június utolsó hétvégéjén ugyanis első alkalommal rendezik meg a Jazz Fest Keszthelyt a Festetics Kastély varázslatos parkjában. A kétnapos, amúgy ingyenes fesztiválon a hazai jazz és swing élet kiváló előadói lépnek a színpadra, köztük Szőke Nikoletta, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Mirtil és a Swingistik, valamint a Nagy Emma Quintet. A koncertek mindkét nap délután 16:30-tól kezdődnek, a látogatókat pedig foodtruckok és igazi nyári fesztivál hangulat is várja. A történelmi kastély környezet és a minőségi élő zene különleges élményt ígér tehát a Balatonparti nyár egyik új kulturális rendezvényén, amely június utolsó hétvégén lesz a keszthelyi Festetics kastélyban. Nálunk pedig a hírek és információk után Warren Bird és a Hartford Is My Name csendül fel.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve, a Mérgezett mindennapok, segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a wtn.hu oldalon.
1: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Elalvás okozta a halálos baleseteket az M1-esen. Napos, szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Duró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. A szervezők szerint az idősebbeknek nosztalgikus élményt, a fiataloknak pedig bepillantást kínál egy internet és mobiltelefon nélküli korszak mindennapjaiba. szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A sűrű pénteki forgalomban az M3-as autópálya Vásárosnemény felé vezető oldalán Bagnál baleset történt. A 41-es kilométernél sávlezárásra és már 11 kilométeres torlódásra kell készülni. De több baleset történt a városban is, többek között a Nagy Lajos Király útjának a Csópongrác út felé a Gödöllői utca közelében, a 17. kerületben a Pesti úton a Lemberg utca után, és Kispesten az Ady Endre úton kifelé a Bercsényi utca magasságában. Félpályás lezárásra készüljenek a 11. kerületben a Sáfrány utcában. További jó utat kívánok Önöknek!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Üdvözlöm Önöket, örülök, hogy a péntek délutánt velünk töltik, tegyék, ameddig csak lehet. Egyrészt, mert játszunk, másrészt igyekszünk értékes tartalmakkal készülni. Ebben az órában például szót ejtünk egy legendás születésnaposról, és persze felhívom majd Hávarga Marjant is, hiszen holnap délután 4-től Dr. Jazzi, kicsit kifaggatjuk őt előre. Na meg, játszunk is, hiszen nálunk 2 héten keresztül tart a nyári nagytakarítás a Szanitollal közösen, ezen a héten és még a teljes jövő héten. Napi nyeremény csomagot sorsolunk ki azok között, akik helyesen válaszolnak az adott nap kérdésére. A nyeremény az egy 5 termékből álló Szanitoll ajándékcsomag, amelyet úgy nyerhetnek meg, hogy a mindjárt feltett kérdésre helyesen válaszolnak e-mailben, és mi pedig sorsolunk Önök közül. Az e-maileket a játék@jazzy.hu címre várjuk, a kérdés pedig így hangzik ma már másodszor, majd még elmondom 6-kor is, szóval melyik háztartási eszköz neve származik a latin vacuum szóból? A mosógép, a porszívó vagy a mosogatógép? Ha tudják a választ, akár most is, de éjfélig bármikor küldhetik, hiszen minden napi adott kérdésünkre aznap éjfélig lehet válaszolni, nyilván majd más kérdés lesz hétfőn. A hétvégét kihagyjuk. No, hát akkor

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig születésnaposunk jön, aki 1941. június 12-én született, és sajnos már 2021 óta nincsen köztünk, így azt, hogy élő legenda, már nem mondhatom el róla, de hogy mítosz, azt egészen biztosan. Ő pedig nem más, mint Chick Corea, a 20. századi jazz egyik legjelentősebb billentyűse, akinek egyébként a polgári neve Armando Anthony Corea volt. Édesapja trombitásként dolgozott egy Dixieland zenekarban, így aztán ő vezette be a fiát a zenébe. Aki, mármint Chick Corea, a zongora mellett belezúgott a dobolásba is, pályája során gyakran ült a bőrök mögé, nem csak a billentyűk mögé. A 60-as években már ismert volt, szépen alakult a pályája, 68-as albuma pedig felkeltette Miles Davis figyelmét, innentől kezdve rendszeresen dolgoztak és koncerteztek együtt. Azért gondoljanak bele, micsoda időszak volt ez a jazz történetében. Az akkor még bőven élő legendákat bármikor meg lehetett nézni koncerten, szinte bárhol a világon. Hatalmas érzés lehetett. Nem mehetünk el szó nélkül Chick Corea esetében a Return to Forever nevű formációja mellett sem, ezzel emelkedett tulajdonképpen a 20. század legnagyobbjai közé. Amúgy a szupergrupa nevét Chick Corea 72-es albumának a címéből vette. A fúziós muzsika mellett duettekben is dolgozott, fellépett például Herbie Hancockkal úgy, hogy két koncert zongorán játszották egymás műveit, és természetesen Bartókot is, mert valahogy a jazzisták között rendre előkerülnek Barток művei. Érdekes kérdés ez. Első lemeze, már mint Chick Corea első lemeze, 1969-ben jelent meg, a legutóbbi pedig 3 évvel a halála után, és összeszámoltam, összesen 76 stúdió és 37 koncertalbumot adott ki, nyilván nem számoltam össze a válogatásokat, mert az már meglévő anyagokból került újra kiadásra, szóval 100 felett a megjelent hanghordozók száma, és persze komponistaként is jelentős volt, írt standardeket, ilyen például a Windows, a Spain, illetve a La Fiesta. De mi most egy negyedik dalt fogunk meghallgatni, a Nathan East-tel közösen rögzített Shadow szól Chick Corea születésnapja alkalmából.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton a Barostértől, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Pesti alsórakparton a Lánchídnál mindkét irányban. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, az Alagútban és a Főutcában a Kalarkádám tér előtt, a Budai alsórakparton a Petőfi híd közelében. Akadozik a haladás az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Rákóczi hídon, a Budai híd főnél, illetve az Árpád hídon Budára, a Népfürdő utcai felhajtótól. Mától buszsávot jelöltek ki egy rövidebb szakaszon a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, illetve a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között. Ma este 7:30-tól lezárják a Pesti alsó rakpartot, hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál egy sáv járható burkolatjavítása miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig már is egy kis promóció, egy kis cross promóció. Holnap délután 4-kor természetesen lesz Dr. Jazzy, melynek szerkesztő műsorvezetője Hávarga Marjan van itt a vonalban. Őt persze majd arról fogadom, hogy kivel és miről beszélget. Szia Marjan!
1: Szia Laci, köszöntöm a Jazzy hallgatóit!
0: Na mesélj!
1: Szombaton délután 4 órától a Dr. Jazzy vendége Dr. Csomai Zita orvos, természetgyógyász, akivel egyébként korábban már találkoztam itt a Dr. Jazzy-ben is, ugyanis ő már évtizedek óta egy olyan különleges ötvözetet képvisel, ha fogalmazhatok így, a gyógyításban, a gyógyulási utakban, amellyel sajnos, így kell fogalmaznom, egy picit még mindig a kevesek táborát erősíti, ugyanis orvosként, klinikai tapasztalattal, de mégiscsak egy holisztikus gyógyításban gondolkodik, és bár egyre több orvos nyitott erre, azért még nincsenek olyan sokan. Ő maga azonban nagyon sok könyvet írt már, többek között az autoimmun betegségekről, a pajzsmirigyről, sőt a daganatos betegségek gyógyításáról is, és ezúttal egy olyan témát boncolgatunk majd, amelyről szintén megjelenik nem is olyan sokára egy könyve, ez pedig az endometriózis, amely egyébként számomra egészen döbbenetes módon rengeteg nőt érint, tehát fiatal nőket is, idősebb korosztályt is, és ami a leginkább elkeserítő ebben, hogy bár nagyon-nagyon szuper nőgyógyászokkal találkoztam az elmúlt években, évtizedekben, mégis azt látom, hogy nagyon sokszor az endometriózis akár 6-7-8 évig is úgy van jelen a kliensnek, a páciensnek a testében, hogy nem kapja meg a megfelelő diagnózist, de különböző szakrendeléseken kap lehetőségeket a gyógyulásra, de az eredendő ok az nem derül ki, és mérhetetlen fájdalommal jár együtt egyébként maga az endometriózis is. És hogyha megengedett, akkor egy mondatban elmondanám a hallgatóknak, hogy miről is van szó, mert egyébként a közfelfogásban az endometriózist általában azzal azonosítjuk, hogy ez női szerveket érintő elváltozás, ami önmagában véve egyébként igaz, mert hogy itt alapvetően a méhet bélelő endometrium a méhen kívül, általában a petefészekben vagy a kismedencét bélelő szövetekben, a hashártyában, néha meg a méhfalba ágyazódik be, de arról például nem szoktunk beszélni, hogy ez el is vándorolhat, például találnak endometriózist ízületben, csontban, üdőben, agyban, végbélben, húgyhólyagban, szóval át meg át hálózhatja a szervezetet ez a bizonyos endometriózis, úgyhogy amikor azt mondom, hogy ez rendkívül fájdalmas is lehet, akkor azt gondolom, hogy ezt még a férfiak is valamilyen módon át tudják érezni.
0: Köszönöm, hogy megválaszoltad a felsemtett kérdésemet, mert ez lett volna a kérdés, ugyanis én is találkoztam ezzel a kifejezéssel egy ismerősöm felesége kapcsán. Aztán arra gondoltam, hogy ha rákérdezek, akkor elveszítjük a férfi hallgatókat, de tekintettel arra, hogyha a párunk ebben szenved, az ránk is hatással van, ezért egyáltalán nem baj, hogy ezt a dolgot tisztába tetted, de akkor ez lesz a beszélgetés középpontjában, vagy szélesebb a ki és áttekintés?
1: Mindenképpen szeretném kérdezni Dr. Csomai Zitát a típusokról, tehát hogy egy kicsit ellépjünk erről a nagyon szűk folyosóról, vagy folyosóból, hogy csak kismedencében lehet jelen az endometriózis, és mondjuk csak azokat a hölgyeket, fiatal nőket érinti, akik például családalapításban gondolkodnak, és egyszerűen nem, tehát nagyon nehezítetté válik a gyermekáldás, mert ez például egy nagyon egyértelmű következménye az endometriózisnak, tehát a nehezített teherbeesés, de ezen kívül még rettenetesen sok mindenről lehet beszélni, például az emésztőrendszernek az érintettségéről, tehát amikor megjelenik az endometriózis ugye a béltraktusban, tulajdonképpen úgy lehetne ezt nagyon egyszerűen ezt megfogalmazni, hogy ösztönövésekről van szó, és ehhez nem is muszáj például mondjuk egy császárműtéten ülesni, mert ott elég gyakori egyébként utána az összenövés. Lehet bármilyen műtét, ami után megjelenhetnek összenövések, de maga az endometriózis, ez valóban a kiindulási pontja az, hogy a petefészekben is a méhfalba ágyazódik be, de mondom, nagyon fontos beszélni arról is, hogy hol jelenhetnek meg még a testben, illetve hogy mik azok a nagyon fontos életmódbeli változások, amelyek a sokszor sürgetővé vált műtétet követően elkerülhetetlenek, mert bár nem tiszta elsőre az összefüggés, de bizony ahogyan bánunk a testünkkel, ahogyan tápláljuk vagy nem tápláljuk, az a gyulladásokra közvetlen hatással lesz, és hát tulajdonképpen ezekből az apró és egyre inkább kiterjedő gyulladásokból alakulnak ki aztán ilyen nagyon-nagyon komoly, akár műtétet igénylő betegségek.
0: Hát ez egy fajsúlyos beszélgetésnek ígérkezik, ahogy így hallgatlak téged. Nem is terheljük most péntek délután a hallgatókat többel, majd lesz lehetőségük holnap 4-től meghallgatni, meg ugye hétfőn este is a Happy Hours után megismételjük majd ezt a beszélgetést, de azért mondd el akkor tehát, hogy holnap kivel és miről.
1: A Dr. Jazzy vendége tehát Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, a beszélgetésünk fókuszpontja pedig az endometriózis, annak típusai, annak fokozatai és a lehetséges gyógyulási útnak.
0: Kedves Marion, köszönöm szépen, szia!
1: Én is köszönöm, szia!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, a második óra végére értünk. A következő óra elején elmondom majd még egyszer játék kérdésünket, aztán mondok programokat, mesélek önöknek eseményekről, születésnapokról, és engedem szóhoz jutni Tittel Kingát és Szerémi Nórát is, akik természetesen a Mesélő Budapest rovatban beszélnek majd a magyar polgári légi közlekedés kezdetéről. Ez is lesz tehát a Happy Hours harmadik órájában, de leginkább is muzsika, az első, ami a hírek után felcsendül, Steve Oliver klasszikusa High Noon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
3: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Elalvás okozta a halálos baleseteket az M1-esen. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Duró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. A szervezők szerint az idősebbeknek nosztalgikus élményt, a fiataloknak pedig bepillantást kínál egy internet és mobiltelefon nélküli korszak mindennapjaiba. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
3: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljáró után baleset történt, a sérült gépjármű egy sávot elfoglal, lelassult a haladás. Szintén baleset nehezíti a közlekedést Zuglóban a Róna utcában a Fogarasi út felé. Továbbra is lassan lehet haladni a Károly körúton az Asztória irányába. A budai és a pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Lezárták a Hősök terét körben, illetve a Kóskároly sétányt rendezvény miatt várhatóan holnap reggelig. Ma fél nyolctól zárják le a Dózsa-György utat a Damjanich utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál egy sáv járható, mert burkolatot javítanak. Mától buszsávot jelöltek ki egy rövidebb szakaszon a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, illetve a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között. Schilling Zsolt, BKK Info.
6: A hírek után újra jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, elstartolt a harmadik óra Steve Oliver High Noon című dalával, és mindjárt a Boom Pulse-szal folytatódik tovább, de előtte néhány szó játékunkról. Két héten keresztül nálunk ugyanis nyári nagy takarítás zajlik a Sanitól közreműködésével. Ezen a héten és a jövő héten is játszunk napi nyereményekért, egy-egy öt termékből álló Sanitól ajándékcsomagért. Minden óra elején elmondom a játékkérdést, ahogy ezt tettem kettő és egy órával ezelőtt, így most is. Aztán, hogyha esetleg erre nem tudják a választ, akkor még mindig játszhatnak velünk a jövő héten. Na de maradjunk a mai napnál. Melyik háztartási eszköz neve származik a latin vacuum szóból? A mosógép, a porszívó vagy a mosogatógép? A válasz tehát csak e-mailben és a játék@jazzy.hu-ra. Most a Boom Pulse és a Drop the Stone következik, aztán Anna Elza és a How We Love, utána szolgálunk néhány program ajánlattal, később még megemlítek születésnapost és egyéb eseményeket, és természetesen jönnek a hölgyek. A magyar polgári légi közlekedés kezdetéről beszélget majd a Mesélő Budapest rovatban Tittel Kinga és Szerémi Nóra.

Ez itt a Jazzy, benne a Happy Hours, abban pedig programajánlók. Július közepén újra szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos izgalmas program sorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk, az elektronikus zene egyik úttörője, óriási hatással voltak a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene fejlődésére, ők pénteken nyűgözik le a közönséget. A szombati záró napon a Pink Martini csinálja meg a buli hangulatot. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította csapat azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve. Jegyzem meg, ez sikerült nekik. A koncertek a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém arénában, vagyis Veszprém Fest minden körülmények között lesz július közepén. Jazz a Kastélykertben, avagy június utolsó hétvégéjén első alkalommal rendezik meg a Jazz Fest Keszthelyt a Festetics Kastély varázslatos parkjában. A kétnapos fesztiválon a hazai jazz és swing élet kiváló előadói lépnek a színpadra, köztük Szőke Nicoletta, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Mirtil és a Swingistik, valamint a Nagy Emma Quintet. A koncertek mindkét nap délután 16:30-tól kezdődnek, a látogatókat pedig futrakok és igazi nyári fesztivál hangulat várja. A történelmi kastély környezet és a minőségi élőzene különleges élményt ígér a Balatonparti nyár egyik új kulturális rendezvényén, ez a Jazz Fest Keszthely. A klasszikus diszkó szerelmesei hamarosan ismét találkoznak, és újra együtt élik át a 70-es évek életigenlő, szabad, vidám, gondtalanul táncos világának érzését, ami annyira hiányzik a 21. századi hétköznapokból. Június 3. péntekén a Patinás Ida Bistróban a Várkert bazár aljában csendülnek fel a diszkó klasszikusai az Abbától a Boniemen át a Village People-ig. A két lemezlovas Suri Imre és Jazzkovács László, a dalok pedig az önfelett szórakozás kötelező kellékei. Gyönyörű környezet, klasszikus diszkóhangzás és slágerek azoknak, akik készen állnak a semmi máshoz nem hasonlítható diszkó életérzésre, melyhez íme egy kis kedvcsináló.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljáró után baleset történt, a sérült gépjármű egy sávot elfoglal, lelassult a haladás. Szintén baleset nehezíti a közlekedést Zuglóban a Róna utcában a Fogarasi út felé. Továbbra is lassan lehet haladni a Károly körúton az Asztória irányába, a budai és a pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Lezárták a Hősök terét körben, illetve a Kóskároly sétányt rendezvény miatt várhatóan holnap reggelig. Ma 7:30-tól zárják le a Dózsa-György utat a Damjanich utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható, mert burkolatot javítanak. Mától buszsávot jelöltek ki egy rövidebb szakaszon a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, illetve a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. június 12-én többek között Haród Balázs barátunk születésnapján, akinek innen is küldjük jó kívánságainkat, valamint, hogyha van új dala, akkor küldje hozzá. De még június 12-éhez kapcsolódik az az évforduló is, 1999-ből, amikor első lett Amerikában az If You Had My Love című kislemezével Jennifer Lopez, akkor indult a pályája. 90-ben jelent meg Mariah Carey első saját nevét viselő albuma, ami legendásan jól fogyott, és két születésnapos is bele kell, hogy férjen még. 1979-ben született a svéd R&B énekesnő Robin, aki ugyebár Y-nal írja a nevét, és 1948-ban az amerikai szólénekes Lynn Collins, no, ők ketten következnek, mivel duettjük nincs, így szépen egymás után énekelnek. Lynn Collins-tól a Think About It, Robintól pedig a Do You Know, szól itt a Jazzin.
1: Not going for that no more, 'cause we realize two things, that you aren't

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és itt van velem Tittel Kinga. Szia, Kinga!
2: Szia, Nóri!
1: Örülök, hogy újra beszélgetünk, és egy izgalmas műsort hoztunk ma is a hallgatóknak. A magyar polgári repülés kezdetéről fogunk beszélgetni.
2: 1923 elejére tehetjük azt az időszakot, amikor kimondhatjuk azt, hogy már volt egy korszerű légiflottája az úgynevezett Aero Express RT-nek, ugyanis ez volt a magyar polgári repülés kezdeteinek az első légitársasága.
1: Volt valami előzmény, hogy ezelőtt nem lehetett ilyen légitársaság, és 1923-ban alakult meg?
2: Hát igen, azt mindenképp fontos elmondanunk, hogy 3 évvel azelőtt került sor a trianoni békeszerződésre. Tudjuk, hogy az egyik legnagyobb nemzeti traumája, veszteség ez a magyar népnek, és hát ennek keretében szét is rombolták a magyar repülőgépeket, a repülőgépgyárak szerszámgépeit tönkretették, korlátozták a légi közlekedést, és a magyar légi járművek részére repülési tilalmat is vezettek be. Tehát ez egy nagyon konkrét bekorlátozó intézkedése volt a trianoni békeszerződésnek. Ez 21 áprilisától 22 novemberéig tartott nagyjából, és aztán a repülési tilalom feloldása után alakult meg 2 magyar polgári légitársaság, ez nagyon fontos. Az egyik 1922 novemberében ez a Magyar Légiforgalmi RT, azaz Malert, ez volt a neve, és egy hónappal később, még mindig 1922 decemberében az Aero Express RT. A két társasággal kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy a Malert volt az első magyar polgári légitársaság, és ők terve vették a Bécs-Budapest-Belgrád légi útvonal megnyitását. Tehát ez volt a tervben, megvették a gépeket, ezzel párhuzamos a másik magyar légitársaság, az Aero Express RT, és vásárolt 6 korszerű Junkers F-13-as repülőgépet, és ezek kettesével repültek németországi Dessau városából a magyar fővárosba. Tehát 1923 elejére, 100 évvel ezelőttre kimondhatjuk, hogy az Aero Expressnek volt egy üzemképes légiflottája. Külpolitikailag azonban, tehát még mindig azért a békeszerződésnek az utóhatásai érződtek, nem tudtak elindulni a menetrendszerű járatok betervezett Prága-Budapest és Zágráb-Budapest-Bukarest útvonalon sem, hanem ebben az időben ezek a Junkers gépek alkalmi és sétarepüléseket vittek. Tehát ez az, ami nagyon érdekes színfoltja lett a magyar polgári repülésnek. És erről olvasunk is.
1: Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy vajon fent maradt-e bármilyen írás ezzel kapcsolatban, hogy hogyan hirdették magukat.
2: Igen, az Aero című lap 1923-ban a következő szöveggel jelentetett meg hirdetést. Olvashatom?
1: Igen.
2: Látta-e már Budapestet felülről? Ha nem, úgy az Aero Express RT bemutatja önnek csukott Junkers alumínium repülőgépén 5000 koronáért. Szíveskedjék érdeklődni távbeszélőn a Gellért szállóban. Ugyanis az Aero Expressnek a hidroplánjai, amelyek felszálltak, azok nem máshonnan szálltak fel, mint a Szabadsághídnak a budai hídfője elől, tehát a Gellért szálló elől. Tehát innen indultak ezek a gépek 100 évvel ezelőtt. Tudjuk azt például, hogy 1923 májusában Mikes János szombathelyi püspök repülővel utazott Rómába. A lóversenyt nagyon szerető arisztokraták pedig szintén ezekkel a Junkers gépekkel repültek Bécsbe, hogy megnézzék a bécsi derbit. A Malért, ugye a másik cég, 1923 áprilisában ünnepélyes keretek között mutatta be 2 Fokker gépét a Mátyásföldi repülőtéren összegyűlő előkelő társaságnak. Itt sétarepülésen is részt vehettek például József királyi herceg, Augusta királyi hercegnő, tehát nagyon-nagyon illusztris társaság volt.
1: Az Aero Expressnek voltak hidroplánjai?
2: Igen, voltak a hidroplánok is, amelyek ugye a repülőgépekkel ellentétben a vízről szállnak fel és a vízre érkeznek. Ezek rendszeresen közlekedtek 1923 júniusától a Budapest-Siófok útvonalon.
1: Ez még most is jó lenne
2: szerintem. Nagyon jó lenne, és balatoni körrepüléseket végeztek Siófok, Almádi, Füred, Keszthely, Balatonföldvár és Siófok vonalán, tehát egy nagyon-nagyon szép útvonal volt, és hát mondhatjuk azt, hogy a nyaralók, a fürdőzők hozzászoktak a Junkers hidroplánok látványához, sőt el is nevezték ezeket az alumínium borítású repülőgépeket ezüst sirálynak.
1: Ó, de jó.
2: A Malert menetrendszerű bécsi járata csak július végén indult meg, de ez a cég kizárólagos jogot kapott erre a Budapest-Bécsi útvonalra, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon sikeres volt. Naponta egy-egy menetrendszerű gépet indítottak. Az is fontos, hogy nem csak utasokat szállítottak, hanem kereskedelmi árut is. Idézem, szörmekereskedelem megjelent, az újságszállítás, a gépalkatrészek, művirág, sejem, dísztól, csipke, film, pipere áru, libaaprólék, írógép, légcsavar, déli gyümölcs, orvosszerek. Tehát ilyen áru is érkezett Bécsből Budapestre, illetve ment Budapestről Bécsbe.
1: A két cég jól működött egymás mellett, és mind a kettő virágzott?
2: Igen, sajnos nagyon rövid ideig tartott ez az időszak, ugyanis 1925-ben az Aero Express végül tönkrement, tehát nagyon drágák voltak ezek az utak, nem volt elég vásárló erő ehhez a magyar piacon. A Malert még sokáig működött, és egy elég jelentős légitársasággá fejlődött, és csak a II. Világháború után 1946-ban számolták fel, és aztán tudjuk, hogy volt nekünk egy malévünk is, de ez egy másik történet.
1: Köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a pénteki Happy Hours legvége. Jöjjön még egy kis érdekesség, ne felejtsék, jövő héten is folytatódik nyári nagytakarítás promóciónk a Sunnytól közreműködésével. És minden műsor végén, ezen a héten így volt, és ez a jövő héten is így lesz, egy-egy érdekességgel is készülünk önöknek, hogy ne csak kérdezzünk, hanem mondjunk is valamit. Egy hazai közvéleménykutatás a nők és a férfiak takarítási szokásait vizsgálta. A kérdőívben kíváncsiak voltak többek között arra, hogy melyik az a takarítási tevékenység, amit a leginkább kedvelnek a megkérdezettek. Érdekes módon a legtöbb nő egy felettébb időigényes tevékenységet nevezett meg. 58%-uk ugyanis a kád zuhanyfülke kitakarítását említette meg elsőként. A férfiak viszont ebben nem egyeznek a hölgyekkel, hiszen a megkérdezett férfiak 55%-a a mosogatást választotta, illetve második helyen 43%-kal a porszívózás állt. Persze nem csak a kedvelt takarítási tevékenységekre kérdeztek rá, hanem azokra is, amiket a férfiak és a nők a legkevésbé szeretnek. A felmérésben résztvevő férfiak 68%-a érdekes módon az egyik legkönnyebb feladatot, a szemét kivitelét jelölte meg, míg a megkérdezett nők 44%-a az ablak tisztítást kedveli a legkevésbé, utána jön a vasalás, aztán pedig a portörlés. A kutatás még egy érdekes kérdésre kereste a választ, méghozzá arra, hogy az egy háztartásban élő párok meg vannak-e elégedve a társuk takarítási szokásaival. A megkérdezett férfiaknak pontosan a fele pozitívan jellemezte párja igényességét és szorgalmát, és többen beismerték, hogy tulajdonképpen a párjuk jobban takarít náluk. Az eredmény szerint viszont a nők 58%-a messze nincs megelégedve párja házi munkájával. Ebben talán az is közre játszhat, hogy a férfiak türelmesebbek, ha takarításról van szó, így akár képesek több napot is várni vele, hiszen a takarítás megvár. Most elbúcsúzik önöktől a műsorvezető Jeszkovács László, remélem jövő héten is számíthatunk figyelmükre, meg persze műsorainkkal a hétvégén is. Kívánok mindenkinek kellemes estét, viszont hallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sunnytól jóvoltából. Sunnytól, a tiszta érintés. www.sunnytol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Ingyenes rákszűrést tart az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Hetedik alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kemping felszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban a pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvény miatt lezárták a Hősök terét és a Kóskároly sétányt holnap reggel 6 óráig, illetve a Kacsó-Pongrácz úti felüljáron befelé a Városligetbe vezető sávot szintén lezárták. 7:30-tól lezárásra kell készülni az Andrássy úton a Hősök tere és az Izabella utca, illetve a Dózsa-György úton a Damjanich utca és a Szondi utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósában haladhat, mert gázvezeték javítása kezdődött. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható, itt burkolatot javítanak. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a középső sávot lezárták, itt tart még az átépítés. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling, most a Jazzin.
5: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu / BYD.
6: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez a Jazzy, és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, valami Anikánkkal, és persze Suri Imrével. A mai műsorunkban szokás szerint 8 mixet hallhatnak, itt van mindjárt az első Purple Disco Machine-nel kezdünk, és ez lesz a Can't Get Enough, aztán Hátsáklétől jön a You Sexy Thing, Bill Withers-ről a Soul Shadows, illetve Cream de Cocoa-tól a Doing the Dog, vagyis hát csináljuk kutya pózban.
7: Óriási. Ezek új mixek, ugye, Imi?
6: Igen,
7: ezek
6: abszolút.
7: Teljesen abszolút. Új mixek.
6: A héten készítettem
7: őket. Nagyon büszke vagyok rád. Bill Withers az első főhősöm, aki sajnos már 4 éve nincs közöttünk, és egy cikket találtam még pedig az Old Time magazinban róla. Annyit mindenképpen fontos róla tudni, hogy Nyugat-Virginiában nőtt fel, a nagy gazdasági világválság utolsó éveiben született.
6: Gyerek.
7: Így van, 6 gyerekes család.
6: Próbálni.
7: 6 gyerekes család, és hát beszédhiba, úgyhogy ebben hasonlítotok mi.
6: De jó, már is érzem a lelki rokonságot. De már ő dadogott. Úgy, mint te az előbb a szerdában.
7: Így, ahogy mondod, konkrétan. Igen? Tehát, hogy lehet, hogy én is hasonlítok kicsit Bill Withers-re. Ettől aztán különösen nehéz volt a társadalomban való
6: napot
7: beilleszkedése.
6: Napot kerültem nagyon, mi már jó színed van, szép zöld.
7: És ráadásul még ugye neki a rasszizmussal is szembe kellett néznie. Aztán haditengerészet jött, és hát végül is aztán nagy nehezen betért egy helyi klubba, hogy végre muzsikát hallgasson.
6: Mondjuk egy kocsmába, igen.
7: Ahol Lou Rawls énekelt. Oaklandben volt ez a bizonyos koncert, és Rawls késett, a menedzsere pedig idegesen fel alá járkált a klubban, és azt mondta, hogy hetente $2000 fizetek ennek a fickónak, és képtelen időben megjelenni. Aztán később Bill Withers erre így emlékezett: a $3 órabéremmel próbáltam kivívni a klubban várakozó lányok rokonszenvét, de egyiküknek sem voltam érdekes. Nem sokkal később megérkezett Rose, ezek a lányok pedig mind azonnal körül rajongták. Hát nem kell mondjam, hogy nem sokkal később vett egy gitárt magának Bill Withers, és hát onnantól minden történelem, tehát itt van nálunk a funky feelingben is.
6: A Soul Shadows-a.

0: a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével, a Funky ikonjával.
1: És persze Bárány Anikával.
0: A biodíszlettel, így.
1: Purple Disco Machine-től szólt a Can't Get Enough, aztán Hot Chocolate-től a You Sexy Thing, Bill Withers-től a Soul Shadows, illetve Cream de Coco-tól a Doing the Dog. Na, a folytatásban. Chic, chic misztik. Az a szép a chicbe egyébként, hogy ha jól végigondolom, a 70-es évek végén, 80-as évek elején volt a legnagyobb korszakuk, de a chic misztik az egy 92-es muzsika, és egészen-egészen káprázatos, hogy az egy nagy visszatérés volt számukra. Aztán jön Salamár, jön majd Salamártól a Make the Move, a Salszol Orkesztrától az Oh I Love It, illetve a chictől a Freak.
0: Ha már ennyire sikkesek vagyunk, akkor, és nem Kamilka és a Pesti sikkesek Anik, most, hanem
1: Anika és a Pesti
0: Anis, Anika és a Budai sik, akkor jöjjön a Le Freak, ami az amerikai csapat harmadik kislemeze.
1: A második lemezről.
0: Így van, és a Billboard 100-as listán első helyezett lett. 7 millió példányt eladtak
1: az
0: belőle.
1: Az brutális szám.
0: Az szerintem nagyon-nagyon sok.
1: És Magyarországon sokan azt hitték, hogy az a cím, hogy Afrika, mert hogy úgy volt, hogy a Freak Out, és akkor ezt így kértettem, hogy az Afrikát tegyem be.
0: Igen. Egyébként lehet, hogy még én is így mondtam volna, sőt, biztosan.
1: Icarus Discóban ezzel ürítettem meg.
0: Icarus Discóban ezzel ürítettem a DJ-t, és még mi volt a másik? Várjál még a...
1: Kutyubiló.
0: Nem.
1: Az acskó túl eszembe. Szép.
0: Nem, hanem a... A Don Camisi. De az így, jó, hogy Don Camisi. Igen. Tehát volt egy olyan Don, akit Camisi-nak hívtak. Igen, aminek hát igen. Ugye az volt nem, a címe, de, hogy Words Don Camisi, de nem igen. Is menjünk, maradjunk itt a chicnél, Le Freak, és ahogy mondtad, valóban ez a Freak Out, ez eredetileg úgy hangzott, hogy
1: Fuck Out.
0: Fuck Off. Egyszerűen ennyit gondoltak mondani róla. Egyébként...
1: Már hogy nem engedték be őket arra a szilveszteri bulira, amire egyébként meghívta őket Grace Jones a Studio 54-be, és akkor zenélünk.
0: Jó.

0: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazzy Benne a Funky Feeling Bárány Annával, Súri Imrével, és persze a legjobb funky, illetve klasszikus diszkó számokkal, dalokkal, mixekkel. Siktől szólt a Sik Mystic, aztán Salamártól a Make That Move, Salszol Orchestrától az Oh I Love It, illetve Siktől a Freak Out. Folytatásban Sessi Penison és a Finally, annak is a funky mixe. Aztán Funky Judge-tól a You Take Me High, Michael Jackson-tól az Off The Wall, Goldie Alexander-tól a Show You My Love, illetve a Lakeside-tól a Fantastic Voyage.
1: Lakeside. 1980-ban jelent meg a muzsika az ohiói Daytonból származó Lakeside-tól. Ez volt az első számú slágerük az azonos címet viselő lemezükről, és a dal első lett az R&B listán, és az együttes egyetlen megjelenése volt a Billboard 100-on, ahol a 55. helyre került.
0: De ez
1: viszont
0: mennyire jó dal?
1: Jó, de meg egyébként nem, hát azért most azért a Billboard 100-on 55-nek lenni, az nem rossz.
0: Nem csak, hogy nem rossz, az kiváló.
1: Így van. Aztán, hát az az igazság, hogy ez a zenekar, ez elég tagcserés, ez a Lakeside nevezetű cucc. Nem is akarnám
0: alig
1: nagyon 30, mutatni.
0: Alig 30-valahányan fordultak meg benne, ha jól emlékszem.
1: Nem is akarnám mutatni a kedves hallgatókat. A lényeg az, hogy 1977-ben a Lakeside sikere felgyorsult. Abban az évben a csoport kiadta névadó debütáló albumát, amelyen az If Didn't Have You című kislemez is szerepelt. Végül aztán 10 lemezük jelent meg összesen, 1990-ben az utolsó.
0: Ne.
1: Ennyi.
0: Muzsikálunk.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Mert az előző mixingben 5 dalt is hallottak, Sissy Pennistontól a Finalit, aztán Funky Judge-tól a You Take Me High, Michael Jackson-tól szólt az Off the Wall, Goldie Alexander-től a Show You My Love, illetve Lakeside-tól a Fantastic Voyage. A következő mixingben csak 4 dal van, a 4 milyen dal. Super Soul és Dion Charles közös felvétel a Hot and Cold, aztán jön a nemrég elhunyt Pino DiAngio-tól a McQuale ide. Ronnie Hudson-től a West Coast Pop Luck, illetve Real People és Navas Adé közös muzsikája Can't Fake the Feeling.
0: Olyan nagyon sok örömet hozott nekünk Pino DiAngio, hogy szerintem mindenképpen róla
1: beszéljünk.
0: Július 6-án hunyt el 71 éves korában, Italo Disco legenda.
1: Igazából az azért volt érdekes, mert ez a felvétele például nem annyira Italo Disco, oké, hogy olasz származású, tehát mondhatnánk rá, hogy Italo Disco, de egy nagyon jó funky alap, aminek hát a basszus utamát vették át, méghozzá az Ain't No Stopping Us-nából.
0: Így van, és egyébként az úr, 80-as dalról beszélünk, erről vált igazán ismerté, és Giuseppe Chierchia volt az ő eredeti neve.
1: Nem véletlen, hogy nevet változtatott.
0: Ez a legismertebb slágere több mint 2 millió példányban kelt el, és
1: hát a Stúdió 50 éves orvaszában játszották, óriási sláger volt ott is, és a srác ehhez képest rettenetesen az a figura, tehát ő volt az, aki belőtt séróval, fölhajtott gallérral, ezért laza, ja, napszemüvegben a színpadon, és akkor egy cigi lóg a szájában, és akkor így beslattyog, de ilyen nagyon ilyen, na mi van, itt vagyok, mit akartok, tehát kb. Ez a hangsúlya.
0: Igen, ezt is nyilatkozta, hogy a munkám egy játék, olyan, mintha soha életemben nem dolgoztam volna, fizetést kapok olyan dolgokért, amelyeket ingyen is csinálnék. Egyébként a halála előtt az elmúlt években DiAngio új közönségre talált, mert hogy a TikTokra is fölkeveredett.
1: Igen, fölfedezték őt újból.
0: Így van. Aztán idén egy olasz pop-punk csapattal
1: vették fel újból.
0: A Masquale ideát, alternatív változat.
1: Akartam mondani, hogy ez nem pont ugyanolyan lett.
0: Nem pont ugyanolyan, de az biztos, hogy Olaszországban platina lemez lett, és a művészt szülővárosában Pompejben temették el. Emlékezzünk róla.
1: Emlékezzünk róla.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei. De vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve A mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Jazzy nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Szanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.szanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Ingyenes rákszűrést tart az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kemping felszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

0: Nagyon-nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazz és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, Súri Imrével, és persze a legjobb funky mixekkel. Andy Gibb-től szólt a Shadow Dancing, aztán Mojo Flow-tól a Body Language, Faith No More-tól az Epic, aztán Tupac-től a California Love, illetve George Kelly-től a Satisfaction, ez volt az előző mixünk. Jön a folytatás, Sister Sledge, He's the Greatest Dancer, Sharatól a Gimme the Funk, illetve Raw Silk-től a Do It to the Music.
1: 1979-be utazunk az időben vissza, Sister Sledge ekkor jelentette meg a
0: He's the Greatest Dancer.
1: He's the Greatest Dancer.
0: Mert ez volt az év, amikor megjelent a Szombatesti Láz című film, és mindenki hirtelen táncosával zsárta magát.
1: Nagyon jól tették, 79. február 3-án adták ki, Bernie Edwards és Nile Rodgers írták, és ők is komponálták, a 79-es We Are Family című sikeres albumukra tették föl. Billboardon a 66. helyre keveredett minden idők 100 legjobb lánycsoportjának a listáján, és ami még egy érdekesség, hogy Will Smith 97-es első számú slágerében, a Gettin' Jiggy With It-ben is szerepel.
0: Há, persze.
1: A muzsika, és a dalszövegben pedig, hogyha egy kicsit hegyezzük a fülünket, akkor olyanokat hallhatunk, például magyarra fordítva, a legfinomabb ruhákat hordja, a legjobb tervezőket, akiket az ég ismer, fejétől a lábujjáig, Houston, Gucci, Fiorucci.
0: Így.
1: Óriási. Na, hát ez szerintem hajrá, hajrá. Egyébként Rodgers azt mondja, hogy ez lehetett az első olyan alkalom, amikor ilyen nagy márkák belekeveredtek dalszövegekbe.
0: Aztán később már... Tényleg így van, korábban nem volt, sokan utána is néztek, amikor ezt nyilatkozta, és senki nem talált korábbit.
1: Így van, hát azóta meg, ugye, már tudjuk, Bruno Mars is emlegeti a Versace-t.

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling, természetesen Suri Funky Ikon Imrével és
1: Világjáró Bárány Anikával. Először Mixing a Sister Slate, Sarád, illetve Rosszék egy felvétele forgott, de itt a folytatás. Harold Melvin and the Blue Notes-szal a Don't Leave Me This Way, amit Anika még annak idején az Ikarus diszkóban a Kommunásztól hallgatott.
2: Így.
1: Aztán Casey and the Sunshine-bentől a Boogie Shoes, Ben McRae-től a Keep the Fire Burning, illetve Superfly és Daft Punk közös felvétel a Pleasure Love, ami egyébként egy jó kis átirat a szeptembernek.
0: Gwen McRae. Keep the Fire Burning.
1: Kiváló választás.
0: Kiváló választás. 1943. december 21-én született az énekesnő, és leginkább talán a 75-ös Rockin' Chair című slágeréről ismert, ezt megerősíti mi?
1: Igen, bólogató. Sőt, igazából a férjével elég sokat dolgozott együtt, és volt azért ennél nagyobb slágerük is, de ez a Keep the Fire Burning azért ez egy odavágos sláger.
0: Így van, ha már emlegetted, a férjet ő nevezett George McRae, egy fiatal tengerész. Egy héten belül férjhez ment hozzá, és abban az évben közös dalok is jelentek meg, és azt talán kevesebben tudják a kedves hallgatók közül, mint ahogy én sem tudtam, hogy Gwen McRae vette fel először 72-ben az Always on My Mind című dalt. Igen. Ez később Elvis Presley és Willie Nelson is megjelentette. És aztán még a Pet Shop Boys?
1: Így. De szép, hogy hozzámondtad, büszke vagyok.
0: Jó. Köszi.
1: Tehát akkor még egyszer Hello Melvin, Blue Notes, Casey and the Sunshine-ben, Gwen McRae és Superfly egy-egy felvételen állunk. I don't want you to go. See, I love

0: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt továbbra is a Jazzy, a Jazzyben pedig a Funky Feeling, Bárány Annával, Súri Imrével, Bárány Lexikon Annával és Súri Imrével.
1: Istenem, annyira mázda, hogy eszembe jutott a Pet Shop Boys, mert aztán még ezt hallgattam volna utána, de eszembe jutott.
0: Így.
1: Always on my mind, hallgassuk meg majd mindannyian a Pet Shop Boys-tól is.
0: Utolsó mixünk következik a mai este, érkezik a Cool and Gang-tól a Ladies Night, aztán Robin Stone-tól a Show Me Love. Ugye ez a Show Me Love, ez ugyanaz, amit Robin S. néven Show Me Love, az a House 90-es évek elején nagyon megjelent, mint House a garázsnak volt talán az első ilyen nagy dobása. De ez ugyanaz a dal, tehát Robin Stone az egyelő Robin S-szel, és ugyanaz a hölgy éneki ugyanazt a dal, csak egy teljesen más hangszerelést tettek elé. Ez itt most a szólós funkis változat.
1: Hiszen ez a funky feeling.
0: Így. Aztán jön még Dr. Disco-tól a Love Town, illetve Human Little a Don't You Want Me Baby.
1: Hát én ezt szeretem a legjobban.
0: Gondoltam.
1: Don't you want me baby. Ez az?
0: Majdnem, volt így érekli ő is. Majdnem.
1: Na, Human League. Ez a lényeg. 81. november 27-én jelent meg harmadik stúdióalbumuk, negyedik kislemezeként, és hát ez volt talán a legsikeresebb daluk, de az biztos, hogy 81 legkelendőbb kislemeze, és a karácsony első számú slágere. Még mindig 81-ben vagyunk. Aztán 2022-ben a Rolling Stone magazin megjelentette újra 200 legjobb táncdala listáját, és ott is bekeveredett, és én elhoztam az első hatot, na, amit szerintem Imi fog mindjárt
0: még
1: felolvasni.
0: Rolling Stone magazin.
1: Rolling Stone magazin, minden idő 200 legjobb táncdala.
0: Ha, hát várj, tippelni tudok, na, hogy mik vannak az
1: tessék.
0: Első hatban.
1: Has, első
0: mondjuk,
1: hat.
0: Mondjuk van benne egy Donna Summer I Feel Love.
1: Az mindjárt az első.
0: A többitek hagyjuk. A többit meghagyjuk.
1: 77-es muzsika valóban Donna Summer-től, a második Daft Punk One More Time 2000-ből, aztán a harmadik a Chic Good Times.
0: Igen,
1: 79-ből, aztán Frankie Nas és a Jamie Princip Your Love 86-ból, In Deep természetesen 82-ből, és a hatodik Shannon Let the Music Play 83-ból.
0: Hát ezekkel a listákkal mindig lehet vitatkozni, mert hogy mindenkinek más valószínűleg.
1: Jó, de neked?
0: Az én kedvenc...
1: Az első három mi lett volna neked? Minden idők legjobb 200 dala között. Első
0: tánczene. Hát a Donna Summer I Feel Love az biztos, hogy benne lett volna, valószínűleg egy Eurythmics Sweet Dreams is, és harmadik?
1: Igen.
0: Biztos, hogy valami nagyon ordas funkit tettem volna oda.
1: Tessék, igen. Melyik a legordasabb funkid?
0: Play that funky music.
1: Köszönöm.
0: Oké,
1: mehetünk. Azt most nem hallgatjuk meg.
0: Igen, most pont nem hallgatjuk meg.
1: Jó, véget ért a mai műsor, Imi. Legyél kedves, és köszönjél el a kedves hallgatóktól.
0: Sokolom. Minden jó.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibus Kft., az Ibus utazási iroda üzemeltetője. www.ibus.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárca vezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

OG készítette. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Mix. Andrew J. Mixével. Itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes péntek estét kívánok önöknek itt a 90.9 Jazzin. Ez a Jazzy Night, a mikrofonnál egészen éjfélig Bárány Anna. Ha tehetik, töltsék velem ezt a két órát. Velem, és például Hütter Dóra vezetésével, a Dorcsi Pelágóval. Nem lehet panaszunk, mert az elmúlt időszakban azért kaptunk csapadékot bőven, jó az esőben. Ezt hozom Dóráéktól. A kezdésben pedig a United.hu című lemez forog majd 2008-ból. Erről szól a Glass of Wine. Jó szórakozást kívánok egész éjszakára, itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, kérem fogadják szeretettel Szűcs Gergő vezetésével a Dirty Flag Club The Act című muzsikáját. A kezdésben pedig Kolman Gábor csapata a Budapest Jazz Orchestra magas színvonalú imádnivaló muzsikálás jön nem sokára, és a Csatanóga Csúcsú című örökzöld, amelyben Fehér Adrien, Urbán Orsolya, Farkas Gábriel és Mujahid Zoltán énekelnek. A dalok után pedig érkeznek a Business Class és a Reggeli Express legjobb pillanatai. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Vendégünk a stúdióban Kenéz András, Horizont Reklám Kft. Ügyvezetője, a témánk pedig ez a kültéri reklám, ami benne van az óriás plakát, az óriás háló, meg egy csomó minden. Kezdjük el, ugye most a beszélgetés apropóját az adja, hogy kijött egy törvényjavaslat, mely szerint meg szeretnék változtatni a kültéri vagy köztéri reklámfelületeknek a mennyiségét, minőségét, számát és egy csomó minden mást. Milyen felületeket érint ez?
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást. Én hát azzal kezdeném, hogy először is tegyünk egy kicsit tisztában mindent itt a köztéri reklámokkal kapcsolatban. Tehát a köztéri reklámok között vannak a standardizált méretek, óriás plakát, city light, és vannak a nem standardizált méretek, tűzfalak, óriás táblák autópálya mellett, tetőneonok, építési reklámhálók, és mondjuk feszített reklámok. Ezek mindegyik méretében, anyagában, szerkezetében és a mögöttes ideológiájában is eltér. Uh-huh. Ugye egy társasháznak a reklám bevétele az ki lehet maximalizálni azzal, hogyha minél hosszabb ideig, minél tovább tudunk kintartani egy reklámhálót, és annak a bevételével újítjuk fel a homlokzatát. Uh-huh. Ez lényegesen eltér attól, hogyha mondjuk egy autópálya mellett egy táblát látunk.
1: Világos. Na, mi a probléma ezekkel? Vagy mit gondol a mostani kormányzat, hogy ezt szeretné megváltoztatni? Mi a fő érv, hogy ezeket valahogy át kéne struktúrálni, vagy szerkeszteni, vagy meg kéne szüntetni, nagy Isten?
2: Mi most azt látjuk, hogy ezeket teljesen összemossa a törvény, és egy nagyon erős tiltást, illetve a törvénymódosítást, és egy nagyon erős tiltást akar bevezetni a köztéri reklámoknál. Uh-huh. A tervezet szerint kizárólag utcabútoron, hirdetőoszlopon és villanyos alapon és tetőszerkezeten rögzített reklám lehetőségek maradnak, és itt is a 15 négyzetméteres maximum méretben. Ez tulajdonképpen a köztéri reklámot ellehetetleníti.
1: Uh-huh. Ha nagyon őszintén akarunk lenni, ugye tudnánk egy csomó érvet mondani, vagy mondtak egy csomó érvet, inkább így mondom, főleg politikusok, arra vonatkozólag, hogy miért nem jó ez a közterületi reklám. De egy kicsit olyan érzésem van, mint amikor két autó összeütközik, és akkor ezben tiltsuk be az autózást. Tehát értem, hogy voltak tartalmi kifogások, óriás plakát, óriás hála, és egy csomó minden más tartalom ellen, de ez nem azt jelenti, hogy maga az eszköz a rossz, tehát ugye nem a fegyvere hibás, hogyha valaki meghúzza a ravaszt.
2: Tehát mi az egyedi közteleti reklámokkal nem vettünk részt semmilyen gyűlöletkeltő kampányban. Tehát nálunk ezek a hirdetések nem jelentek meg. De most tudna az állam kommunikálni pozitívan is. Tehát uh-huh. például arra, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy járjon el szűrővizsgálatra, vagy szokjon le a dohányzásról, ez most pozitív reklámként megjelenhetne. Uh-huh. Ugye mi az előző rendszerben nem kaptunk megrendeléseket állami szintről. Most pont kinyílhatna annak a lehetősége, hogy ezt pozitívan kommunikálva eljutassuk az emberekhez.
1: Uh-huh. Értem. Bocsánat, csak közben igazítok a mikrofonon, mert összeér a kamerával, és akkor a kettő néha egy kicsit belemeg. Na jó, menjünk végig. Mi történik akkor, hogyha ez a törvény az életbe lép október 1-től? Akkor eltűnik az összes háló, eltűnik az összes... Mik tűnnek el a városból?
2: Hát őszintén szóval nem tudom jelen pillanatban megmondani, mert ez egy nagyon nagy terhet róna a köztéri reklám szakmára. Itt át kéne alakítani, le kéne bontani, ez egy sok milliárd forintos beruházás. Tehát nem tudom jelen pillanat azt megmondani, hogy hogyan indulna el.
1: Képesek lennének erre? Tehát egyik kérdés, ami képes, a másik pedig, hogy jogilag ez rendben van-e? Mert amennyire én tudom, itt azért sok éves szerződések vannak. Tehát itt egyértelműen ugye érvényes szerződésekkel rendelkeznek, jóváhagyások vannak az eddigi szabályozott testületektől. Tehát mi alapján lehet ezt jogilag mondjuk eltüntetni?
2: Korábban építési engedélyek, nemzeti média és hírközlési hatósági számok alapján, tudomásulvételi eljárások alapján ruháztunk be, helyeztünk ki eszközöket. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen jogi eljárás is megindulhatna sok esetben, hiszen mi ezek alapján mi ezeket az eszközöket értékesítettük. Uh-huh. Tehát vannak olyan...
1: Ti jogszerűen jártatok el magyarul?
2: Igen. Uh-huh. Vannak olyan reklám eszközök, amiket évekre értékesítettünk előre. Na most itt egy olyan jogi helyzet alakulhat ki, amiben mi kártérítést kérünk az államtól adott esetben, és én azt gondolom, hogy ez egyikünknek sem érdeke. Tehát mi számos javaslatot dolgoztunk ki azért, hogy induljon meg egy kommunikáció a jogalkotó és a egyedi reklámosok között. Uh-huh. Önszabályozásra is javaslatot tettünk, az egyes eszközök közötti távolságra is javaslatot tettünk. Igaz, hogy ezt az eltelt napokban tudtuk eljuttatni, és én nem tudom, hogy eljutott a megfelelő helyre, de azt szeretném, ha látná mindenki, hogy a párbeszéd az tőlünk megindult, és mi keressük a lehetőséget, hogy elmondjuk az érveinket.
1: Jó.
2: Mert nyilván itt most a jogi herceghurcán túl azért itt emberi életekről is szó van.
1: Mennyi embert érint szerinted egyébként? Tehát mennyi ember kapcsolódhat ehhez a kültéri vagy köztéri reklám szakmához?
2: Hát közvetlenül azt gondolom, hogy olyan 1000 ember, aki dolgozik most ezekben a kis magyar vállalkozásokban. De
1: bocsánat, mindegyik magyar vállalkozás, vagy többségében? Túlnyomó többségében. Oké, tehát magyar vállalkozásokról beszélünk.
2: Igen, nyilván vannak nemzetközi cégek is itt.
1: Okay.
2: De túlnyomó többségében ez a magyar kis vállalkozások, és hát nagyjából mi 1000 embernek adunk munkát közvetlenül. De közvetve, tehát az alvállalkozói hálózaton keresztül ez 10 000-es.
1: A plakátragasztók, grafikusok, és még lehetne sorolni.
2: Ügynökségek,
1: igen.
2: Villanyszerelők, tehát itt
1: ez
2: számos.
1: Több 10 000-es.
2: Uh-huh. Ez, hát ha azt is nézzük, hogy ez a rendelet, vagy bocsánat, törvénymódosítás megszünteti a reklámbevételt a társasházaknak is, és több ezer eszköz van egyébként országosan kint, akkor ez... Hát több 10 000 embert érint, mert ott a reklámbevétel is megszűnik.
1: Mert ugye azt is el kell mondanunk, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek a bevételek, amik egy-egy ilyen házra, társasházra vonatkoznak, akkor ez a bevétel tulajdonképpen ebből tudnak megoldani felújításokat, korszerűsítéseket, lifteket szerelhetnek be, és így tovább. Tehát van egy csomó felhasználási módja. Enélkül, a bevétel nélkül rengeteg ház, társasház nem volna képes ezeket elvégezni.
2: Pontosan. Uh-huh. Tökéletesen összefoglaltad. Tehát itt konkrét életveszélyes társasházaknak a felújítási munkálata is ebből tudtak megtörténni.
1: Akár statikailag is.
2: Igen, volt erre is példa. Tehát uh-huh. itt nem csak külső homlokzatú felújítások, hanem belső felújítás, gáz, lift, egyéb. Ez uh-huh. most teljesen megszűnik. Tehát itt a társasházaknak ez a bevételi forrása, ez... Nulla.
1: Hova mehetnek át ezek? Tehát, hogy most tegyük föl, hogy ez az egész reklámpiac megszűnne, úgy, ahogy most tervezik, vagy ebben a törvénymódosításban benne van. Hova fog áttevődni ez a fajta reklám?
2: Én azt gondolom, hogy leginkább az online térbe.
1: Az online térrel ugye az a baj elsősorban, hogy az online térben, ezt tudom ugye a különböző rádiós szakmai konferenciákról, lenni a probléma, hogy ott a multik tarolnak, tehát ott gyakorlatilag, hogyha az áttevődik oda, akkor az a bevétel, amit jelen pillanatban még a magyar kisvállalkozások, középvállalkozások kezelnek, az át fog kerülni a multikhoz, gyakorlatilag majdnem teljes egészében.
2: Én azt gondolom, hogy igen. Egyébként körülbelül a közterületi reklámpiac egész az ilyen 38 milliárd forintos éves uh-huh. forgalom. És ebből az egyedi köztetri reklámok az olyan 6 milliárd forintos forgalom. Uh-huh. Tehát, ha most ezt össznemzetgazdasági szinten nézzük, akkor ez valóban nem tűnik nagy számnak, de ha nézzük a mögöttes családokat és ezeket a sorsokat,
1: igen.
2: akkor viszont jelentős.
1: Uh-huh. Értem, teljesen értem, és egy kicsit inkább próbálok előrefele nézni, hogy hogyan, tehát mivel lehetne ezt úgy beszabályozni, és akkor menjünk rá most erre a részre, hogy milyen javaslatokat tettetek ki, tehát hogy mik voltak a kifogások, mondjuk ellenetek, már hogy a közterület és az egyedi méretű felületek ellen, és hogy tulajdonképpen hogy lehetne ezt jobbá tenni, vagy hogy lehetne ezt jobban szabályozni? Mondtad azt is, hogy ugye akár önszabályozós rendszert alakítotok ki.
2: Hát most az eltelt időszakban leginkább itt a gyűlöletkampány merült fel, amivel én úgy érzem, egy kicsit jogtalanul vádoltak meg minket, hiszen ahogyan említettem, mi nem vettünk ebben részt. Uh-huh. De maga a szabályozás az nekünk is jó. Tehát mi abszolút partnerek lennénk egy olyan átlátható, tiszta, megbeszélt, jól megalkotott rendszernek a kialakításában, amiben az ügyfeleink is egy jogbiztos reklámot tudnak választani. Mm-hmm. Tehát, hogyha mondjuk lecsökkentjük a reklámokat, akkor nyilvánvalóan, és rendet teszünk, tehát nekünk is érdekünk az, hogy egy rendezettebb közkép alakuljon ki. Én még egyszer hangsúlyozom, tehát nem az ellen vagyunk, hogy itt minden maradjon úgy, ahogyan eddig van, csak párbeszéd alapján alakítsuk ki.
1: Mik voltak egyébként a gyűlölet kampányon kívül? Volt még valami egyébként, ami így azt mondták, hogy ez nem jó, hogy így van? Ja, amennyire én emlékszem egyébként, fővárosi politikusok, vezetők mondták azt, hogy hát nem szépek ezek a hálók, történelmi házakat takarnak el, tehát voltak ilyen kifogások is.
2: Igen, tehát a jelenleg is érvényben lévő törvényi szabályozás szerint itt lehetőség volt ezeknek a kialakítására. Uh-huh. És tehát mi, mint reklámcég, mi ezeket a lehetőségeket kihasználtuk, és kiraktuk. Megértettük azt, hogy mi most a közigény, és megértettük azt, hogy nem jó a régi szabályozás, változtassuk meg rendben, megértettük azt, hogy csökkentenünk kell, ez is rendben van, hajlandóak vagyunk erre, csak hát
1: csak valami szabályozott keretek
2: amiben
1: között.
2: Amiben nem a betiltás hát biztos, van, most, hanem...
1: Biztos, hogy van egy csomó olyan része is, tehát hogy kiebb lehet vinni ezeket a reklámhárokat, mondjuk a történelmi belvárosból, hogy a szép régi épületeket mondjuk ne zavarja. Aztán azt is meg lehet csinálni, mondjuk, hogy ne állandó hosszú távú szerzés legyen arra az épületre, hanem azt mondják mondjuk, hogy 6, 12, 24 hónap, bármennyi.
2: Mi időbeli korlátokra is hajlandóak vagyunk. Uh-huh. Tehát, hogyha... Most, ha egy építési reklámhálót nézünk, és mondjuk azt mondjuk, hogy 12 havi reklámbevétel kell egy társasháznak a felújítására, akkor ebben az időségben lehet egy olyan általunk finanszírozott reklámközzététel, amiben mondjuk a közjót próbáljuk szolgálni. Uh-huh. De maga, hogy az egész rentábilis legyen, tehát egy társasház felújítás, az, szóval egy több hónapig biztosan évig kint kell tartani egy reklámhálót, hogy a bevételi oldal és a ráfordítási oldal arányos.
1: Egyensúlyban legyen.
2: Így van.
1: Uh-huh. Jó. Tegyük fel, hogy most ez eljut ahhoz a parlamenti illetékesekhez, ez amit ti beadtatok, beadvány. Mit vártok ettől?
2: Tehát a reklámszövetségen keresztül is megindult egy pár beszéd, uh-huh. De tehát természetesen a reklámszövetség mögött állva, és ugye annak is a közterületi tagozata indított meg egy párbeszédet, és én tegnap értesültem róla, hogy el is jutottunk, volt ezzel kapcsolatban egyeztetés, de a magunk oldaláról szeretnénk ezt még tovább fokozni, mert ugye, ahogyan említettem a legelején, a közterületben a standardizált méretek és az egyedi méretek is érintettek, és én az egyedi méretekkel kapcsolatban szeretnék még tovább lépni, amennyire lehet. Itt az országos főépítész az, aki elsősorban, mint szakmai szereplő tud nekünk kommunikációs partner lenni.
1: Uh-huh. Jó. Azon gondolkodom, mi az, amit még nem érintettünk, de lassan úgy gondolom, hogy talán most már mindent. Egy kicsit még volt még egy érve egyébként, amikor arra hivatkoztak, hogy más külföldi nagyvárosokban, főleg Nyugat-Európában, hogy nincs ennyi háló, vagy kevesebb van, és egyáltalán nem is divat. De hát én kicsit másképp látom ezt megint csak, mert ugye Magyarországon az ingatlan birtoklás száma az ilyen 92-93%, míg Bécsben mondjuk 50% alatt van. Bécsben lehet kötelezni arra a lakóingatlan tulajdonosokat, ugye itt nagy cégekről beszélünk, vagy egyéni vállalkozókról, hogy ha már építettetek egy házat bérbeadás szempontjából, tehát kvázi hasznot húztok belőle, akkor azt tartsátok rendben. Magyarországon a társasházaknál ez sokkal nehezebb megvalósítani, hisz ott van az a rengeteg kis nyugdíjas, aki nem biztos, hogy ebbe bele tudnak szállni, hogy rendbe hozzák és rendben tartsák a saját házaikat.
2: Mi készítettünk erre egy anyagot, tehát egy partnercégünkkel, egy európai kitekintés az rendelkezésünkre áll, ezt is természetesen el tudom küldeni, valamennyi nagyvárosban van. Tehát az ilyesfajta betiltás, ami most itt Magyarországon a törvénymódosítással tervezetten életbe lép, ez sehol nincsen. Uh-huh. Valamilyen szabályozott keretek között működhetnek ezek. Egyébként pont Bécsben, ha járunk, akkor több reklámhálót is lehet látni. Pont a Stefán Dómon is például folyamatosan van egy nagy.
1: Jó, hát nagyon kíváncsi a Stefán Dómon, várj egy kicsit, ez azért érdekes, mert hogy az a Szent István templom, ugye, vagy a Dóm, és ugye Magyarországon meg úgy tudom, hogy pont az olyan középületek, ami komoly kulturális tartalommal bírnak, oda például nem lehet fölrakni.
2: Igen, a műemléki területek azok tiltásra rendelkeznek. Ezért mi a társasházak irányába
1: mozdultatok el.
2: Így van. Uh-huh.
1: Na jó, hát én sok sikert kívánok nektek, bízom benne, hogy meghallgatásra kerül az összes véleményetek és igényetek, és a párbeszédet elkezdtétek, akkor reméljük, hogy értő fülekre találnak, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, szurkolunk nektek. Kenéz Andrással, a Horizont Reklám Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Mai vendég Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúr, szoprán, opera énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Elemi erők, szilaj ritmusok, pajkos játékosság és sodró vágyok a Margit-szigeti Színház különleges koncertjén június 17-én, ahol szimfonikus zenekar és kórus kíséretében felcsendül Karl Orff legismertebb remek műve a Carmina Burana, illetve a zeneszerző ritkán játszott, ám annál izgalmasabb műve a Catulli Carmina is. A Carmina Buránával önnek nagyon hosszú a kapcsolata, és én, ahogy olvastam a nyilatkozatait ez alapján, nagyon nagy tartja ezt a darabot, és bár nem nehéz a dallam, de csodálatosan meg lehet mutatni abban, ha valaki úgy énekel, mint ön, és bocsánat, hogy így szenvedicsérem. Szóval milyen ez a darab önnek?
2: Valószínűleg az emberben még extra pozitív érzéseket kelt az, hogyha valami nagyon népszerű. És ez egy olyan darab, amit tényleg kisgyerektől az idős emberig bárki szerintem örömmel hallgat. Szinte az első tétel és az utolsó tétel a Carmina Burana-ban az majdnem minden nagy sportolónak is egy bevonuló zenéje, vagy legalábbis inspiráló zene, és talán ez a kulcs szó, hogy az egész darab inspirálja az embert, legyen az hallgató, vagy éppen aki műveli. És hát most lehet, hogy módosítanék azon, amit nyilatkoztam valahol, hogy ez nem annyira nehéz, de nem is könnyű. Szoprán szólistaként tényleg mezzo hangszíntől a koloratúr szoprán hangszínig, fajig muszáj, hogy az ember toppon legyen. Valóban egy olyan helyzetben, amikor ezt nyilatkozhattam az operai megrendezett változatban, ahol nagyon sokat segít az, hogy az ember a színpadon mozoghat. Tehát azért koncertszerűen mindig nehezebb, véleményem szerint, legalábbis nekem nehezebb valamim, és ez is, mert nincsenek olyan úgynevezett segédeszközök, amelyek elterelik a figyelmemet arról, hogy úristen, milyen nehéz is azért az, hogy ilyen széles intervallumban kell az embernek hangterjedelemben énekelni, és ilyen sok szint kell hozni. Mert tényleg ebben minden benne van. Nagyon örülök neki, hogy most ezt a ritkán hallott változatot is kiegészítőként, tehát ezzel kezdődik az egész koncert a Catulli Carminával, mert legalább ilyen szint hoz majd az emberek szívébe, fülébe, és itt azért már a prózai tehetség is megmutatkozik, mert bár a szopránnak nem, de a tenornak igenis nagyon sok színben kell tündökölni, és a kórusnak is, tehát nagyon különleges az egész. Nyilván az is, hogy sokszor a kapella hangzik el valami, és magát a zenekart a kórus helyettesíti, vagy nem is helyettesíti, hanem ő maga az, aki a kíséretet adja, úgyhogy nagyon-nagyon különleges és izgalmas lesz. Én már nagyon várom, főleg a környezetet, mert nekem a szabadtéri színpad ott a Margit szigeten mindig is egy ilyen különleges helyszín volt, a természet lágyölén, meglepetésekkel a madarak részéről.
1: Igen.
2: Úgyhogy szerintem, ha nem lesz eső, és hát miért lenne, akkor ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon szép estét ígér az embereknek.
1: A Catulli Carmina az még elementárisabb, mint a Carmina Burana, vagy a Carmina Burana az elementáris mű?
2: Nyilván azért, ha elementárisan a Carmina Burana, és ezzel még nem válaszoltam meg a kérdést, csak mert azt jobban ismerik az emberek.
1: Igen.
2: De nagyon érdekes, hogy milyen sok utalás, ráutalás van a Carmina Buránára a Catulli Carminából, de hogy emiatt egy ilyen nagyon jól felkészítő része lesz annak, hogy az ember odaérkezzen a Carmina Buránára. Ilyen nagyon jó felvezetés. Ez lehet, hogy nagyon hülye lesz a példa, de hogy nagyon sok nagy zenekarnak is mindig kell az úgynevezett felvezető zenekar, vagy felvezető zenekarok, és valahogy jobban rákészülök én is énekesként a Carmina Buránára ezzel a Catulli Carmina művel. Ott vagyok, kész vagyok ráhangolódva, mire következik az, amikor tényleg az Ó Fortuna megszólal.
1: Igen.
2: Szóval valahol ott érkezünk meg, és eddig úgy nagyon érdekes, hogy nem ismertem ezt a Catulli Carminát, pont azért, mert nagyon-nagyon ritkán játszak, és kevés felvételt is találtam belőle, de most már hiányozni fog. Kell valami, ami ráhangol arra, és rávezet. Nem véletlen, hogy sokáig az operában is, tehát úgy mutattuk be a Carmina Buránát, a rendezett változatot, hogy volt egy ilyen úgynevezett kis előjáték, vagy ilyen daljáték formájában. Én valahogy ezt élem meg daljátékként, idézőjelesen. Tehát kell ez, hogy az ember erre a hangulatra, erre a stílusra megérkezzen.
1: A történet történetéről mit érdemes tudnunk ennek a darabnak? Mert azt hiszem, a Carmina Buránát azt már senkinek nem kell bemutatnunk.
2: Természetesen ez is a női-férfi nemek harcáról szól, semmi másról. Tehát úgy, ahogy a Carmina Burana is egy nagyon egyszerű, az élet dolgairól szólal meg, ugyanígy a Catulli Carmina is. A női-férfi viszonyokról. Semmi bonyolult.
1: Csak nagy... mindig a kérdés.
2: Hát igen, igen, igen. Ugye ez az örök kutatás arról, hogy a szerelem kémia, hogy mennyire fizika, mennyire kémia, mi történik, hogy történik. Tehát tulajdonképpen ez is erről szól.
1: Ezen a koncerten az Elte Bartók Béla énekkar és az Egyetemi Koncertzenekar működik közre, és Kovács László Liszt Ferenc díjas kiváló művész lesz majd a karmester, és a partnerek.
2: Ninduk Huallong és Nagy Gyula, akivel én még soha nem énekeltem. Nyilván Ninduk Huallongot már régóta ismerem, mert Virtuózóban, ahol feltűnt először, én ott zsűri voltam, és hát azért ott megmutatkozott rögtön a tehetsége. Ezt sose gondoltam volna, hogy itt marad Magyarországon, és a szíve ezért az országon ígért is dobogni fog, mert azt gondoltam, hogy egy ilyen szintű tehetség az biztos, hogy kilő a nagyvilágba, de nagyon örülök, hogy azért itt maradt, itt ragadt, és itt hallhatja a közönség. Ebben a szerepben még soha nem énekeltem vele, és hát Gyulára meg nagyon kíváncsi vagyok, mert azért a bariton szóló, a Catulli Carminában nincs bariton szóló, csak a tenor és a hangsúlyosabb és a szoprán mellette, illetve kórus. A Carmina Buránában viszont már ott van a bariton, akinek abszolút főszerepe van, a férfi, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gyula ebben milyen lesz, már nagyon várom az egész koncertet.
1: És a hallgatók pedig megláthatják, hogyha ellátogatnak június 17-én a Margit szigeti szabadtéri színpadra, Catulli Carmina és Carmina Buránát hallhatják az előadás oratórikus formában, koncertszerűen kerül színre. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és teltházat kívánok természetesen ehhez a koncerthez is.
2: Szerintem abszolút teltházat számítadunk. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy beszélhettünk.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Miklósa Erikát hallhatták, Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúr szoprán opera énekesnőt, a Halhatatlanok társulatának örökös tagját.

0: Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. 30 év fesztivál története, számtalan emberi pillanat és egy kivételes fotográfus látásmódja elevenedik meg a Benkő Imre Sziget 30 című kiállításon, amely a Dugattyús kulturális térben nyílt meg. A tárlat a tavaly elhunyt Kossuth Balázs Béla és WordPress fotódíjas fotóművész előtt tiszteleg, aki 1993-tól kezdve szinte minden évben jelen volt a Sziget fesztiválon kamerájával. A mostani kiállítás különleges időutazásra hívja a látogatókat. A fotókon keresztül végigkövethető, hogyan változott a fesztivál 3 évtized alatt, miközben megőrizte azt a saját hangulatot, amely miatt a Sziget nemzetközi hírnévre tett szert. Benkő képei egyszerre dokumentumok és művészi alkotások, nem csak azt mutatják meg, mi történt, hanem azt is, hogy milyen érzés volt ott lenni. A Pesti Vigadó idén első alkalommal csatlakozik a múzeumok éjszakája programjaihoz. A patinás épület 2026. június 20-án változatos élményekkel várja az érdeklődőket. A látogatók az este során magyar és angol nyelvű épülettörténeti sétákon ismerhetik meg az épület múltját, emellett tárlatvezetés és egy különleges hangulatú jazz koncert is színesíti a kínálatot. A programok pedig regisztráció kötelesek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzén.

Nem is érdekel annyira, megyünk is tovább. Tényleg jó lenne tudni, mit hoz a jövő? Akkor hogy tanulhatnánk a hibáinkból? Ha nem kerülünk padlóra, honnan tudjuk, milyen onnan felállni? Ha minden terv szerint megy, akkor hol marad a spontaneitás? Van, hogy nem jön össze, amit kitűzünk magunk elé, és van, hogy pont erre van szükségünk. Ami miatt sírunk sokszor,

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. Körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárca vezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaik, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Hetedik alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok önöknek itt a Jazzin, ez az éjszakai műsorunk a Jazz the Night. A mikrofonnál még ebben az órában Bárány Anna, stílus és szenvedély, ezt ígérem önöknek. Hamarosan a Cotton Club Singers 2000-ben megjelent Ó Budapest című lemeze is forog, arról most a New Yorkban hely című melódia. A kezdésben pedig a Halhatatlanok társulatához csatlakozott Szulák Andrea vezette, Szulák Andrea kvintet játszik, Mellékutcán című gyönyörű örökzöldjük, Halász Rudolf és Horváth Jenő szerzeménye. Jó szórakozást kívánok itt a Jazzin!

mit neki jó barackevár a bárba. Minden párban van egy néger, 10 plusz dobot, cibány széje, agyon rá van tüze, a jó szesz. Fekete párja már hiába várja bánatában. Baracktól hajol áznak. Magyaros lett a nóta, futcsa régi viszki szóta. Tehát így halancsáznak. Ízik az alperes, a felperes, a kis ív. New Yorkban egy nagyon sok van, egy a sok van ma New Yorkban. Honnét este kihallatszik ez. Gyere, jó zenéket játszik itt a jazz. Mulat a japán.

0: kačka mi je také oboracké vár. Minden bálbom, von egy néger, tíz húsz dobot,
1: cibás éjjel, agyom rábom tüzel, a jó szesz. Neked a pályomnak még egy felest. Baradtól,
0: hajón, áztak. Magyarul is letanult a futcsa régi vízki szóra. Tehát így
2: halandjáztak. Ízik az alperes, a felperes,

0: Hit the jazz. Oh yes. Let's jazz.
1: A Jazz In, ez a Jazzy Night, ahol Ed Sheeran sikerével szerepel Mészáros Tamás, vár ránk a Shape of You, a kezdésben pedig Bebe, és a Pörögjük át Bebét, szóló karrierje mellett a Melody Makerrel is láthatjuk, hallhatjuk koncertezni, érdemes követni őt, meg meghallgatni most a Pörögjük át című dalt, itt a Jazzy In.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban. Éjfélig még Szolnoki Péter Follow Me című szóló lemeze is forog, arról most a Várok rád című dalt választottuk. Aztán ez az az összeállítás, ahol a Váci Eszter Quartet Jules és Jim című dala is megszólal. A Jules és Jimet sokan Truffaut legjobb filmjének tartják. A film 1912 körül kezdődik, és 1933-34-ben fejeződik be, tehát több mint 20 évet ölel fel, és ha megengednek egy személyes megjegyzést, akkor ezt a dalt, Váci Eszterék dalát, a közelmúltban elhunyt első főnököm emlékének, Rédei Péternek ajánlom, mert ezt a Truffaut filmet annak idején vele láttam. Az első dalunk pedig Halper László vezetésével a Halper Experiment Live Your Life című dala, amelyben a fiatal és nagyon-nagyon tehetséges, friss Jászai díjas Törőcsik Franciska énekel. És ezzel az összeállítással én most búcsúzom, köszönöm egész heti figyelmüket, tartsanak a továbbiakban is a Jazzyvel, velem pedig legközelebb vasárnap 10 órakor találkozhatnak, akkor kezdődik a Jazzy Goldies. Az elmúlt 2 órában itt a Jazzy Nightban Bárány Annát hallották. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra.

0: Szép jó éjszakát kívánok mindenkinek, önök a Jazzy Nightot hallják itt a Jazzin, benne Kajerik Andrea köszönti önöket. 2008-ban a Megasztárban tűnt fel Ásos Attila Pacsirta, a legjobb 10 közé jutott akkor, azóta régi és új dalok feldolgozásait és saját műveket is hallhatunk tőle, emellett másoknak is ír néha dalokat. Örök szerelem CD-je 2009-ben jelent meg, ezen található az utcazenészről szóló dala is. Elsőként Király Lindától forog a Dreaming, az ő hangját a Szerelem utolsó vérig filmbetét dal kapcsán ismerhettük meg, de ő énekelte például a Big Brother valóságshow főcímdalát is. Már ismert előadó volt, amikor bemutatkozó albuma megjelent 2003-ban.
1: Te vagy az egyetlen. Miért hagytál? Álmodni fogok rólad.

Folytatódik Jazzy Night. Danics Dóra először 12-ben jelentkezett az X-Faktorba, ott azonban a mentorok házában kiesett. Egy évvel később ismét megmérettette magát, s akkor már győztesként fejezte be a műsort. Hamarosan egy bújócskára invitál majd minket. A Ladány Bene 27 a regi muzsika meghonosítójának számít hazánkban, 91-ben jelent meg első albumuk, s azóta is töretlenül alkotnak. Két évvel ezelőtt például Menekülés címmel készítettek lemezt, ezen a zenekar korai ska korszakának ikonikus dalai szerepelnek. Mi ezúttal a Hófehér című dalt hallgatjuk meg tőlük, amely 2020-ban megjelent korongjukra került fel. Elsőként Tompos Kátya dala szól, a másik felhő. A tehetséges színésznő először a Valami Amerika 2 filmben csillogtatta meg énektudását, első szólólemeze 13 évvel ezelőtt jelent meg, s a Keresztül Európán címet kapta, nem véletlenül, hisz több nyelven is énekelt rajta.

Önök továbbra is a Jazz Unitedot hallják. A Made in Bass Funky Jazz játszó formáció 2008-ban alakult, s kétszer is találkozhattunk velük jazzy dalversenyen. Először döntősök lettek, majd egy évvel később az előkelő harmadik helyen végeztek. Jön tőlük a Made in Bass. Itt lesz a Bohém Ragtime Band is az Az a Helén zeneszámmal. Az Emerton Díjas kecskeméti csapat még a 80-as évek közepén kezdte meg működését, azóta már nem csak egész Európát járták be, hanem Amerikában is koncerteztek. Elsőként Szent Martintól szól a Carmen, a neves szaxofon és pánsip művész Budapest Royal bő 10 évvel ezelőtt megjelent nagy lemezére került fel ez a feldolgozás, mely Bizet azonos című operájának dallamait ülteti át modern hangszerelésbe.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazz Season.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.